0: Nyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
1: Mindenki iránt a jóra törekedjetek.
0: Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálás ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
1: Üdvözletek, áldás!
0: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
2: Ez a fejezet három szakaszból áll. Olvassuk az első szakaszt, amely az első verstől a 11-ig terjed. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok, ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jö el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Eddig a bibliai idézet. Az első versben említett időkről és időszakokról Pál apostol azért nem ír, mert nincs kinyilatkoztatva az, hogy mikor fognak bekövetkezni. A második versből kitűnik, hogy itt az Úrnapjáról van szó, amely váratlanul jön el. Az új szövetség összefüggése alapján az Úrnapja kifejezés alatt Jézus Krisztus visszajövetelének idejét, annak napját kell értenünk. Lássunk néhány példát erre vonatkozólag. A János evangélium a 6. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvashatjuk, hogy azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, ő feltámasztja majd az utolsó napon. Azt a napot Pál a római levél 2. fejezetének 5. versében a harag és Isten igaz ítélete napjának nevezi. Ugyancsak ő az 1. Korintusi levél 1. fejezetének a 7. és 8. versében a Jézus Krisztus visszajövetelének eseményét úgy említi, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak napját. Egy másik apostol, Péter, az ő 2. levele 2. fejezetének a 9. versében úgy ír róla, mint az ítélet napjáról, és ugyanennek a levélnek a harmadik fejezetében, a 12. versben a következőként fogalmaz. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomblanak, és az elemek égve megolvadnak. Mindezek után megérthetjük, hogy miért nem ír Pál apostol a fejezetnek az első versében bizonyos időkről és időszakokról. A feltámadott ki Jézus Krisztus, mielőtt eltávozott volna a földről, többek között azt mondta tanítványainak, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya maga hatalmába helyeztetett. Apostolok cselekedetei első fejezetének 7. verse. A Krisztus visszajövetelének dátuma is ebbe a kategóriába tartozik. Erre az állásfoglalásra készített a Máté evangélium a 24. fejezetének, a 36., a 42. és a 44. verse. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Isten úgy látta jónak, hogy ne nyilatkoztassa ki a Krisztus visszajövetelének pontos idejét, bizonyára azzal a céllal, hogy az embereket így módon serkentse, késztesse készenlétre, hogy az eljövendő nap ne találja őket készületlenül. Akik különböző dátumokat jelölnek meg, és diagramokat rajzolnak, Jézus visszajövetelét egy bizonyos pontra, egy bizonyos időtartamon belülre, esetleg egy meghatározott dátumra, egy meghatározott esemény előtre helyezve, ezt Isten igéjének engedélye vagy bizonyítéka nélkül teszik. Az őskeresztények várakozása normális volt, hiszen mindig fel is lehetett fedezni az éppen végbe menő eseményekben a Krisztus visszajövetelére vonatkozó proféciák teljesedését. Szerették volna életben meglátni az eseményt, de Isten legtöbb ígérete feltételhez kötött. A beteljesületlen váradalom káros, minden kétséget kizáróan vagy fanatizmusba, vagy csüggedésbe visz, így a számítgatásokat kerülni kell. Mint már említettük, az Úr visszajövetelének napja váratlanul fog beköszönteni, amikor a megtéretlenek békességben és biztonságban fogják érezni magukat. A végső veszedelem olyan hirtelen fog a világra törni, ahogyan a fájdalmak meglepik a terhes asszonyt, akinek szülnie kell, és a felkészületlen emberek számára nem lesz menekülési lehetőség. Ehhez hasonlóan beszélt Jézus Krisztus is, amikor kereszthalála előtt néhány nappal az olajfák hegyén tanítványainak elmondta, hogy milyen jelek fogják megelőzni Jeruzsálem pusztulását és ugyanakkor az ő visszajövetelét is. Olvassuk Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 37-től a 40-ig terjedő verseket. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába beméne. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Nem az evés-ivásban állt Noé kortársainak a tévedése, hiszen az egészséges eledelt és italt Isten rendelt az emberi szervezet táplálására. És a házasságban sem, hiszen a házasság isteni intézmény, amely arra hivatott, hogy az ember számára biztosítsa a boldogságot a szeretet közösségre alapozott otthonban. Noé kortársainak a végzetes tévedését Jézus szavaiban kell látnunk. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. A Péter második levele második fejezetének az 5. versében Noé úgy áll előttünk, mint az igazság hirdetője. Ebből az következik, hogy Noé figyelmeztette kortársait a közelgő veszedelemre, de azok nem szívlelték meg az ő figyelmeztetéseit, ezért el kellett veszniük. ma is elegendő jel és igehirdetés figyelmezteti az emberiséget Krisztus közeli második eljövetelére, de mindezeket nagyon kevesen veszik komolyan. Úgy, ahogyan Noé kortársai biztonságban érezték magukat, és végül elragadta őket az özönvíz, ugyanúgy a Krisztus eljövetel előtt is nagyon sokan békességben és biztonságban fogják magukat érezni. Ezért nem fognak arra törekedni, hogy Istenhez térjenek, így a Krisztus eljövetelének nagy napja számukra az isteni ítélet és harag napja, a végső pusztulás napja lesz. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 45-től az 51-ig terjedő verseiben az Úr Jézus a Biblia olvasó elé állítja a hű és bölcs szolgát, akit az ő otthonról eltávozó ura gondviselővé nevez ki az ő egész háza fölött. Feladata az, hogy adja meg mindenkinek az eledelt a maga idejében. Ha a hazatérő úr a szolgát megbízatásának hűséges teljesítése közepette találja, megjutalmazza őt. Ha azonban a szolga azt mondja magában, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és elkezdi verni az ő szolgatársait, és a részegesekkel együtt dorbézolni, azt látja majd, hogy meglepetésszerűen megjön az ő ura, és keményen megbünteti őt. Ez a rövid példázat hűen szemlélteti azt, hogy mindenkinek az örök sorsát az határozza meg, hogyan viszonyul a megtérésre hívó isteni intelemhez. Pál apostol úgy jellemzi a tesszalonikai hívőket és a mindenkori Krisztus követőket, hogy ők nincsenek sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lepje meg őket. Ez azt jelenti, hogy ők nem élik életüket tudatlanságban, mert megértették a Szentírásból, hogy milyen jelek és események jelzik a Jézus Krisztus visszajövetelének közelségét, és ezeknek megfelelően rendezik be életüket. Nem lelki alvásban és tétlenséggel töltik napjaikat. Nyitott szemmel járnak, kelnek ebben a világban. Miről lehet felismerni azokat, akik a világosságnak és a nappalnak a fiai? Arról, hogy azt a lelki fegyverzetet viselik, amelyről már beszéltünk az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének, a 11-től a 17-ig terjedő versei alapján, amelyekből Pál apostol a tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. versében két fegyvert említ. Ezek közül az egyik az igazságnak és a szeretetnek a mellvasa, mai nyelvezetben a mellvértje. A mellvért a mellkast védte az ókori háborúkban az ellenséges fegyverektől. Az ember mellkasában található a szív, amely az érzelmeket jelképezi lelkileg. A Bibliában olvashattuk azt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Ahogyan a mellvért fizikai értelemben többek között védte a szívet, ugyanígy az igazság és szeretet mellvértje megvédheti érzelmeink világát a bűntől. Az itt említett üdvösség és reménység sisakjának a rendeltetése pedig az, hogy óvja meg gondolkodó képességünket a kísértésektől. A pálírásában olyan előkelő helyet, a pálírásaiban oly előkelő helyet elfoglaló erények hármas csoportja a türelmet erősíti. A hit összekapcsol Istennel, csak így ismerhetjük meg őt. A szeretet arra válaszol, amit a hit mutat be, ezen kívül összekapcsolja a hit érveit, uralja a test szenvedélyeit, és arra késztet, hogy áldásainkat megosszuk másokkal. Ugyanakkor a reménység, a bizalommal teljes várakozás állapota örömteli kitartást eredményez. A reménység még nem teljesedés, hanem bizalom. Megérti, egyedül a beteljesedés oszlat el minden kételyt, de Isten ígéretei alapján mérlegeli a bizonyítékokat, minden érzelmet és minden erőforrást. Jelenlegi és jövőbeli terveit pedig Isten ígéretére alapozza. Mit jelent a 9. és a 10. versben az, hogy nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, továbbá, hogy akár élünk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. A harag ebben az összefüggésben az ítéletet jelenti, amely le fog sújtani a bűnben élőkre. Isten a hívőket nem erre rendelte, hanem arra, hogy az üdvösség részesei legyenek Jézus Krisztus által. Már szóltunk arról a Tesszalonikai első levél 4. fejezete alapján, hogy Isten fia az ő eljövetelekor örök életet ad ővéjének.

Az egymás építése azt jelenti, hogy kiki beilleszkedik a gyülekezet közösségébe a maga egyénisége és adottsága szerint, és egyben másoknak is segít, hogy megtalálják helyüket az egyház élő szervezetében. E vers arra is utal, hogy a páli gyülekezetekben a lelki gondozás feladatát mindenki végezte, akire alkalmas volt. Eddig az idézet. Olvassuk a továbbiakban az első tesszalonikai levél 5. fejezetéből a 12-től a 25-ig terjedő igeszakaszt. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok. A profétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Ebben az ige szakaszban a Tesszalonika beliekhez írt első levél írója inti a levél címzettjeit és mindenkori olvasóit, hogy a bírálgatás és megszólás helyett becsüljék, tiszteljék és szeressék azokat, akik különböző szolgálatokat, tisztségeket töltenek be a gyülekezetben. Ezen kívül még valamit tegyenek meg érettük. Azt, amit Pál apostol megfogalmazott, ugyanennek a fejezetnek a 25. versében. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk! Ami a rendetlenkedőkkel való bánásmódot illeti, beszédünk törvénye mindenkor a szeretet és kedvesség, türelem és önuralom legyen. Kegyelem és részvét vegyüljön az igazsággal. Ha szükséges feddeni, akkor ne túlozzunk, hanem alázatosan szóljunk. Kedvesen tárjuk fel a vétkezelőt hibáit, és segítsük gyógyulásában. Az első tesszalonikai levél 5. fejezetében az apostol megismétli a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versében megírt buzdítást. Eképpen mindenkor örüljetek. Ez az öröm nem más, mint az Úrban való öröm. Öröm afelett, hogy a Jézus Krisztus vére és érdemei által Isten gyermekei vagyunk, és ha hűségesek maradunk hozzá, nem tud elszakítani tőle semmi sem. A 17. versben levő buzdítás, szüntelen imádkozzatok, nem azt jelent, hogy éjjel-nappal szüntelenül csak ezt tegyük, és semmi mást ne végezzünk el. A szüntelen imádkozzatok azt jelenti, amire Jézus Krisztus akar tanítani, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában. Olvassuk a Lukács evangélium a 18. fejezetéből az első verset. Mondta pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azonban imáink ne álljanak csupán kérésekből. Ereint Pál a 18. versben. Tanuljunk meg mindenért hálát adni Istennek, legyünk hasonlókká ahhoz a beteghez, aki egyike volt annak a 10 leprásnak, akik gyógyulásért esedeztek Jézushoz. Mind a 10 meggyógyultak, és ezek körül az egyik, egy szamaritánus visszatért, és hálát mondott a gyógyulásért. Az 50. Zsoltár 23. versének az elején az áll, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít meg engem. Továbbá, a lelket meg lehet oltani. Ha sorozatosan ellenállunk Isten szent lelke munkájának és befolyásának, ő már nem munkálhatja bennünk a jónak a véghez vitelét. A profétálás egyik az ő ajándékainak, ezért nem szabad megvetni, és bármit, amit látunk vagy hallunk másoktól, minden tanítást,
mérjünk meg az ige mérlegén, és tartsuk meg csupán azt, ami valóban jó, és

őrizkedjünk mindentől, ami gonosznak látszik. Mielőtt a szokásos köszöntéssel zárná Pál a Tesszalonika beliekhez írt első levelet, kifejezi abbeli kívánságát, hogy a békességnek Istene szentelje meg levelének olvasóit, hogy testestől, lelkestől, mindenestől fethetetlenül legyenek megőrizve Jézus Krisztus eljövetelére. Adja Isten, hogy az apostolnak eme kívánsága váljék valóra a mi számunkra is.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átalmegy rajta,

amit a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világító testek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Mi eddig már foglalkoztunk számos nagyon fontos igazsággal, Isten létezésével, a Szentírás eredetével és hitelességével, a bűnesettel, a megváltás tervével, a bűnrendezéssel, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének csodálatos igazságával és a vele kapcsolatos jelekkel. Majd a múlt alkalommal foglalkoztunk az imával, hogy imádkozzunk egyedül Istenhez, csak ő előtte boruljunk le, mert ő méltó arra, hogy imádjuk őt, ahogy említettük múlt alkalommal Jézus Krisztus példáját is, amikor a sátán megkísértette, és azt mondta neki, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. És Jézus Krisztus elmondta azt a nagy igazságot, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert a nem bízta őszinte istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a 2-től a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. A zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te Istened, nem a ti Istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te Istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti Istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te Istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el, mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, hogy hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et. Mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor mindenben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi. amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerízéglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen Isten képet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, leborulva imádtok. Nagyon figyelemre méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalant, és így tovább, de még Júdást nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla, a modell, amíg ült, szeméből csorgott a könnyű. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem látta. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi többet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból. A 115. Zsoltárban egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4-től a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Hüleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük. És miért? Azt is elmondja. Mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedik sziklen, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot.

megkapszuk. Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük. És a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancslatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6 naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Azaz egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten, de az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintélyt adjanak, és az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mintha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat a leghosszabb parancsolat 10 parancsolatból így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandária, munka oroszlán része, súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holtfáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy, ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó részletesen, hogy hogyan

lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra? Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, 6 napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munkabeosztásodban. Utána a 10. versben, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmód, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancslat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakósaira érvényes. A 10 parancslat érvényes, majd később látni fogjuk, mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A 6 napi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először rászette az embereket arra, hogy töröljük ki a szombat igazságáról szóló 4. parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt éve különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnap adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a 2. kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A 2. kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az 5., de a 2. kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó 2. kőtáblai 6 parancsolatnak az első helyén az, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka.
és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Például János az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, ami Istenünk, ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, tiszteli fel a barátját is, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymást. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, ezt előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették, és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. 7. parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. 8. parancsolat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ez, hogy ne lopj. 9. parancslat, ne tígy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsolatba, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot? Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk
legyen az bármi más. Egy szóval, mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig, legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatok ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy kétfelé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te fele barátod házát, ne kívánt a te fele barátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És az olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában, nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor így Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről is megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondta néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus a 2-ről. Szeresd az Istent is, szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus két kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első, második. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved? Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed? Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátod. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnék most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a 10 parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a 10 parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn?
itt a Földön, Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten 10 parancslata? Igen. Mert Isten 10 parancslata örökérvényű, mint maga Isten. Majd utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna 10 parancslat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna a 10 parancslat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a Sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn. De te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása bűn. Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Tovább nézve a 10 parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó, rendben van, a 10 parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a 10 parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Kereszt után nem is vétkezünk? Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen. No, de az, amit eddig elmondtam, ennek a gondolatnak a bevezetőben, és azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul,
Vethetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak azt fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad. Még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Azonban, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabelekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint? És hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát. Vajon
érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozom a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félvárról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végig járni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen. És még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földrejövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le, és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Akkor Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljessé, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt. Ahogy ő leírta, az Ószövetségi Szentírás idején csak a tett volt a parázaság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó. Neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság,
hanem azt mondja, aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a Jóistennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Rómabeliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság. Nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez, hogy jó, ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancsolata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancsolat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancsolatai. János apostol szintén a szeretett tanítvány feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kedveseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit, embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartjuk, hogy kérését teljesíthetjük.
ez legyen az Isten iránti viszonyunk is. És amikor ezt tudjuk és látjuk, akkor még két gyönyörű ígét szeretnék a Szentírásból olvasni János először, János evangélium a 15. részének a 10. versét. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tessék megfigyelni ezt a párhuzamot. Ha megtartjátok parancsolatomat, megmaradtok az én szeretetemben. Mert én is azért maradtam meg az atya szeretetében, mert megtartottam az atyának parancsolatát. Ahogy Jézus Krisztus szeretetből engedelmeskedett atyának, úgy mi is szintén csak szeretetből engedelmeskedünk. És tessék elképzelni, hogy milyen különös élet lesz az, hogy ebben az életben nap-nap után mindig inkább szeretjük a jó Istent, annál tökéletesebben megtartjuk Isten parancsolatait, és akkor nem arra gondolunk, hogy melyiket tartjuk meg, melyiket nem, hanem én szívem az Istené, az én lényem az Istené, és Istentől függök, én Istent szeretem, és én kész vagyok mindent teljesíteni. És akkor bemehetünk a mennybe Jézussal, amikor nem sokára eljön. Szeretnének önök bemenni? Hiszem, hogy igen, én is. Ezt olvassuk a Biblia legutolsó lapján, Jelenések 22:14-ben. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Folytatjuk beszélgetésünket, amelynek tulajdonképpen alapját egy könyv képezi, a Végidők titkai című könyv Mark Finley tollából, amely könyvet szívesen rendelkezésére bocsátunk minden igénylőnek, román nyelven pedig egy hasonló könyvet kínálunk fel, ugyanúgy ingyen. Kéréseiket, igényléseiket elküldhetik a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címre, amely időről időre még megjelenik a képernyőn, adásunk végén pedig elismételjük. Most pedig az Önök nevében sok szeretettel köszöntöm adásunk egyik visszatérő kedves beszélgetőtársamat, vendégünket, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntelek szeretettel, és köszöntöm a kedves nézőket is.
1: Hát még ebben a beszélgetés sorozatban is találkoztunk, talán még fogunk, ha Jóisten úgy akarja. Mai témánk tulajdonképpen ennek a beszélgetés sorozatnak a 13., de cseppet sem szerencsétlen fordulója. Ugyanis mi hiszünk abban, hogy a sikert Isten hozza el, és éppen ezért nem számokra, nem jóslatokra, nem babonákra, hanem a Jóisten vezetésére bízzuk magunkat, és erre biztatjuk, bátorítjuk Önöket is, kedves nézőink. Mai adásunk egy fontos kérdés körül forog. Ha az ember szétnéz csupán a kereszténység berkein belül, nagyon sok, úgymond egyházat, felekezetet, csoportosulást lát, és mindegyik Jézus Krisztusról beszél, így vagy amúgy, mindegyik valamilyen formában, valamilyen csomagolásban az üdvösséget hirdeti meg, és ilyenkor óhatatlanul felmerülnek a következő kérdések. Miért van ennyi, és melyik az igazi? Sőt, ezt a kérdéskört, főleg az Úr Jézus eljövetelét megelőző, úgymond utolsó időkben tovább bonyolítja az Úr Jézus egyik kijelentése, amelyik azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik, vagy ilyen, olyan tanításokkal próbálják az emberek szimpátiáját, vagy rokonszenvét megnyerni. A kérdés az, hogy, és ez nagyon fontos kérdés, honnan tudjuk, hogy kiket követhetünk, és kik azok, akiket jobb inkább tovább lépve hátrahagyni. Nézzünk meg néhány példát, hogy milyen úton járnak az ilyen különböző felekezet és vallásalapítók, főleg a modern korban, az utolsó időkben, és hogyan teljesedik az ő történetükben, az ő történetüknek a végkifejleteiben az, amit Jézus mond.
2: Tehát az Úr Jézus Krisztus több dolgot is érint, ugye ott a Máté 24. fejezetében. A 4. versben még azt is elmondja, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ugye, és ha 24. versre gondolunk, akkor még azt is hozzáteszi, hogy sátán célja az, hogyha lehet elhitesse még a választottakat is. Tehát valóban a világban azt látjuk, hogy mindenki Jézus nevében próbál valamit úgymond idézőjelbe eladni. Eladni a saját elképzelésüket, eladni a saját gondolkodásukat, a saját elveiket, viszont látni kell azt, hogy az ember nem a saját elveit kell képviselje, nem a saját elképzeléseit, gondolatait kell, hogy kövesse, hanem egyedül az ige az, amely a mérce, hogy mi az igaz és mi a hamisítvány. Egyedül a mérce az, amely meg van írva. Ugye Jézus maga ezt kijelenti a Máté evangélium 4. fejezetében, hogy meg van írva. Ugyanakkor látjuk azt, hogy mégis teret hódít És az emberek inkább válasszák a szenzációs és a szenzációt keltő modern vallásos szektákat, mint választanák azt, ami az Isten igéje és az Isten igének elvei által meghatározott vallás vagy egyház. És látni kell azt is, hogy napjainkban most már annyira erős a hazugság, a félrevezetés, ugye az internet, a modern technika, modern eszközökön keresztül, hogy ez nem szűkül le egy városra csupán, vagy egy országra csupán, hanem napjainkban most már az egész világon megfigyelhető ez a fajta hittetés. És a múltban találunk olyan erős szektákat, olyan, amelyek bekerültek a hírekbe, bekerültek a rossz példák közé, és az interneten is utána lehet nézni, rá lehet keresni ezekre a szektákra, amelyek az embereket először elcsábították, elhitették, utána pedig rávették őket valami olyan dologra, ami teljesen ellentétes a Bibliával, teljesen ellentétes az Isten szavával.
1: Hát ha már egy kifejezésnél maradunk, amit említettél a válaszod elejében, hogy próbálnak ezek a különböző irányzatok valamit eladni, hát ebből két fontos kérdés születik, amit meg kell vizsgálni. Mi az, amit kínálnak, és mennyibe kerül? Vagyis mit kérnek érte?
2: Igen. Hát az embernek az erejét, a gondolkodását, a pénzét, tehát mindent beszeretnének vonzani, és amit kínálnak, az hazugság. És nem úgy, hogy az ember egyből lássa, hogy hazugság. Ugye, mert hogyha itt van ez a pohár tiszta víz, akkor ez egy pohár tiszta víznek
1: adni.
2: De hogyha belecsepegtet valaki egy csepp mérget, ugye elég egy csepp méreg, se nem fog látszani a színén lehet, se nem fog érződni az ízén, de a vége ugye az a baj ezeknek a szektársodásoknak, hogy ahogy mondja az Úr Jézus is, hogy nagyon sok út jónak látszik az ember szeme előtt, de a vége az a halálba visz.
1: Hát köszönjük szépen, ezek nagyon fontos gondolatok, mert manapság is elmondhatjuk túlzás nélkül, hogy a kínálat nagyon gazdag, sőt, megtévesztően gazdag. Nézzük egy kicsit meg közelebbről ezt az egész kérdést. Milyen okai vannak a különböző szekták, felekezetek és mozgalmak megjelenésének? Miért jönnek létre? És milyen veszélyes távlatokat nyit az ilyen vallási mozgalmak feltörése és elterjedése?
2: Tehát általában ezeknek a szektáknak egy személy áll a középpontjába. Ugye, és tanulmányokat írtak ezekről a személyekről. 70-es években ugye Jim Jones 900 embert a guineai őserdőbe csábított, és egy amerikai üdítőitalba ciánt raktak, ugye az előbb említettük, az üdítőital volt, és, de szó szerint, és rávett az embereket arra, hogy öngyilkosok legyenek.
1: És magával rántott őket a halálba.
2: Így van. Hát döbbenet, hogy annyira el tudta hitetni az embereket, hogy azok készek voltak meghalni.
1: És de már azt megelőzően érdemes rávilágítani arra, hogy mennyire befolyással volt rájuk, tehát egy települést hozott létre, ahol igen, ezek az emberek éltek, az egy zárt település volt, senki sebe nem lehetett az öt úton nélkül senkinek átlépni a határvonalakat. Azon kívül a személyes dokumentumokat elvette, és gyakorlatilag magánéletük minden részletét felügyelet és ellenőrzés alatt tartották.
2: Talán a David Koresh szektája az még ismertebb, még többen
1: frissebb,
2: hallottak róla.
1: Igen.
2: Ugye a 80-as 90-es évekre tehető, ugye ugyanúgy egy személyiségzavaros férfi, ugye gyakorlatilag magával rántott egy csomó embert, és olyanokat jelentett ki magáról, hogy ő az Isten báránya, és már maga a név is, ugye nem ez az eredeti név, hanem ez csak egy felvett név, ugye, és mai napig úgy tudom, hogy vannak követői legalábbis
1: hát a név. Igen, viszont a botrány után, ami az egész világot megrázta akkoriban, ők lényegesen átalakították a tanításaikat, de a, mondjuk így a befolyásuk ma sem nevezhető építőnek.
2: Igen.
1: És ha esetleg valaki nem tudná, ott is egy ilyen zárt közösségben éltek. Ennek a részleteiről most nem térünk ki. A vége az lett, hogy az amerikai nyomozó, szövetségi nyomozóiroda és a rendőrség körbevette az épületet, tűzpárba alakult ki, utána pedig szó szerint kigyulladt több épület, és sokan meghaltak ott is.
2: Igen. Tehát nagyon jól fel lehet mérni már az elejétől, hogy mi a céljuk ezeknek az embereknek, az, hogy magukat helyezzék a középpontba, és mindenki, ugye akiket rávesznek, szinte mint valami bálványt követnek, és valamilyen bálványt sztárolnak, hogy nem mondjam, azt szinte imádják.
1: Igen, az egyik nagy probléma az, hogy ezek a vezetők olyan hatással vannak a közönségükre, hogy egy képesek azoknak a felfogását, a látásmódját átalakítani, és ha bár ott vannak ezek a nyilvánvaló jelek, amelyekre utaltál, és még párat még említünk, de ezek az emberek egyszerűen átsiklanak fölötte, mert ők már megvannak úgymond győződve önmagukban, vagy legalábbis átalakították az ő felfogásokat úgy, hogy számukra semmi nem számít, csak az illető személynek a véleménye, pedig ha a Szentírást vennénk viszonyítási pontnak, akkor sok ilyen problémát és csapdát elkerülhetnénk.
2: Igen. Az emberek pedig nagyon könnyen belesnek ebbe a csapdába. Miért? Mert egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak, a materializmus átvette az emberi gondolkodást, és igazából az ember az úgy van teremtve, hogy nem csak a pénzre, nem csak az anyagi dolgokra van szüksége, hanem szüksége van arra is, hogy a belső ember, a belső lény, a lelke, a személyisége, a jelleme is épüljön, növekedjen, és ne csak tárgyakhoz kötődjön, hanem személyekhez. És a legnagyobb probléma az, hogy az emberek vágynak arra, hogy elfogadják őket, hogy szeressék őket, hogy ne csak a pénzükért vagy a nevükért ismerjék el őket, hanem azért akik. És ezek a vallásos szekták pont ezt tudják nyújtani ezeknek a személyeknek, akiket elcsábítanak, akiket bevonzanak magukhoz. Nagyon fontos, hogy látjuk, hogy sokszor a kudarc, ami megmutatkozik az emberek mindennapi életében, az is vezeti őket egy-egy ilyen szektához, egy-egy ilyen vallásos irányzathoz. Tehát az egyik rész bevonja a gazdagokat, és akinek már semmi nem tud megelégedés, boldogságot nyújtani, a másik része pedig, akik valamilyen traumát szenvedtek, valamilyen kudarcot éltek át, ugyanúgy be tudják őket vonzani. Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk ezen a területen. A másik probléma még az is, hogy az egyházak, a gyülekezetek is elvesztették a tekintélyüket, elvesztették, és főleg amiatt, hogy nem biblikusak. Tehát az emberek olvassák a Bibliát, és elmennek a templomba, elmennek a gyülekezetbe, az imaházba, és nem azt hallják, nem azt tanítják nekik, ami a Bibliában meg van írva. És ez is okot ad arra, hogy az emberek nincsenek megelégedve a saját gyülekezetük, egyházukban való tanítással, és ezért elkezdnek keresgélni. És hogyha csak egy valamit találnak legalább, amiben ugye megegyezik a tanítás, vagy a bibliai üzenet, akkor belekapaszkodnak abba. És utána mondhat a egy legyen csak, ami megegyezik. Utána mondhat bármi más, mert az az egy igazság miatt a többit már nem is látja, amivel félrevezetik. Tehát nagyon fontos, hogy aki keres, és valamilyen bibliai egyházhoz, igazi tanításhoz vágyik, ne csak egy tanítást mérje meg az igével, hanem annak az egész tanítását, az egész elvét, az egész hitalap elveit vizsgáljuk meg a Szentírás fényében.
1: Tehát itt fontos akkor elmondani azt, hogy végül a Szentírás az, ami segít felismerni a dolgokat, és ahhoz, hogy ugye felvetettük a bevezetőben ezt a kérdést, hogy hogyan lehet különbséget tenni helyes, helytelen mozgalmak, vagy megtalálni a sok közül azt, amelyik tényleg elvezet a célhoz. Talán az egyik első és talán egyik fontos tanulság az lenne, hogy ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dönteni, és megtaláljuk a megfelelő gyülekezetet vagy egyházat, vagy esetleg elkerüljük ezeket a vallásos csapdákat, amik például mozgalmak, szekták formájában környékeznek meg sokakat, mindenek előtt a Bibliát kellene ismerni, hogy tudjuk ahhoz viszonyítani, amit találunk magunk körül.
2: Igen. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha el akarja valaki kerülni, hogy belekeveredjen valamilyen szektás, vallásos mozgalomba, intézménybe, felekezetbe. Hát nagyon fontos, hogy lássuk, Sátánnak a célja ez. Elferdítse a Bibliának a tanítását, elferdítse a bibliai igazságokat, és úgy mutatja be, mintha az igaz lenne. Tehát pont ez a lényeg, az hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Felhasznál embereket, hogy félrevezessen másokat. Ugye a Korintusi második levél 11. fejezetének 14. versében azt is olvassuk, hogy a világosság angyalává változtatja magát, ugye? Tehát úgy jelenik meg, mintha a hő lenne a Krisztus. És ha már említettük az előbb ezeket a szektákat, ugye itt ezek a személyek, Jim Jones vagy David Koresh is úgy mutatták be magukat, mintha ők lennének a messiás, vagy pedig tőlük származna a messiás. És sorolhatnánk itt fel nem csak ugye amerikai példákat, hanem európai, oroszországi.
1: Két klasszikus, kiemelkedő eset, de ha megvizsgáljuk nem csak a 70-80-as vagy 90-es éveket, hanem közelmúltat, sőt a jelent is, találunk még hasonlót bőséggel, és mára már sok minden változott ezen a területen is, mert mára már ezek a különböző mozgalmak vagy szekták sokszor olyan rendezetten tűnnek fel, olyan annyira szalonképesen, annyira pozitív arculatot mutatnak, hogy az ember elsőre nem is lát semmi kérdőjelezendőt benne.
2: Igen.
1: Minden mozgalom élén vannak vezetők, tehát szükség van egy szervezetnek egy vezetésre, és ahogy megnézzük különböző egyházakat, különböző vezetési modelleket látunk, vannak egyházak, amelyeknek az élén például pápa áll, vagy pátriárka, vagy egy zsinat, vagy egy elnök, sokféle szerveződési séma van. Viszont felmerül a kérdés, hogy végső soron mit jelent egy tekintélyes vezető a mozgalom élén, és mikor válik veszélyessé, mikor kezdi el magával rántani az egész szervezetet a fanatizmus irányába?
2: Tehát a szektákra főleg jellemző, hogy egy tekintélyes vezetőjük van, és ez az

0: hogy oda kell figyelni erre, nem arra, hogy mit mond a vezető, mit mond a pap, vagy a lelkész, vagy bármilyen vezetője egy egyesületnek, egy szektának, vagy egy felekezetnek, hanem őszintén kell keressük a kérdéseinkre a válaszot a Bibliában. Mert nem egy ember fogja megmondani, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, hanem a Szentírás ad erre választ. Ugye? És látjuk, hogy Pál apostol beszél is arról, hogy az utolsó időben ez egy veszélyes kérdéssé válik. Minden ilyen szektársodás végül oda vezeti az embert, hogy a vége a halál, a kárhozat. Ugye? Még hogyha itt nem is történik úgy, mint a Jim Jones egyesületével, ugye, öngyilkosok lesznek, vagy igen. A David Koresh esete.
1: Hát azt el kell ismernünk, itt egy fontos zárójelben ez, hogy a Jim Jones vagy a David Koresh mindkét történet tragédiával végződik. Ezek mondjuk egy kicsit túlhangsúlyozott, vagy szélsőséges példája annak, hogy mit jelent egy szektársodás, mert azért nagyon sok szekta idáig nem jutott el, az oda viszont a legtöbb eljut, hogy az embernek a percepciót, a látásmódját teljesen átformálja, és egy emberhez köti, úgyhogy az ilyen emberek még a Szentírást is, ha olvassák is, tanulmányozzák is, a vezetőnek a szemével olvassák, és meg sem merik kockáztatni, hogy saját maguk megértsék, vagy saját maguk eldöntsék, hogy mi az értelme a szövegnek.
0: Hát ezek, amiket mondanak, azok csak majdnem igazságok. Uh-huh. És itt a probléma, hogy olyan szépen fel tudják tálalni, és annyira a jó ügy mellé tűnik, hogy állnak ezzel az emberek, hogy teljesen be vannak csapva. És mondja is Pál apostol, ahogy említettem Timóteusnak a második levelének negyedik fejezetében, ott a harmadik versben, hogy vannak emberek, akik az egészséges tudományt azt nem tudják elviselni. Tehát hiába le van írva fekete-fehéren. Hát
1: valamilyen érzékeny pontjukat érint ki azért.
0: És amikor fáj az embernek az igazság, akkor keres valamilyen kiutat. És úgy folytatja tovább, hogy keresnek maguknak az ő ízlésük szerint való tanítókat, és még hozzátesz azért, mert viszket a fülük, ugye? És ez ilyen tréfásan hangzik, vagy humorosan hangzik, de sokszor így van, hogy az embernek viszket a füle, és az, ami meg van írva, az, ami fehéren feketén kimondja az igazságot, milyen irányba kellene menni, tartsd meg a szombatot, mit egyél, mit ne egyél, mit igyál, mit ne igyál, és hogyan viszonyul a fele barátaidhoz, hogyan viszonyul Istenhez, le van írva az egész Szentírásban, és az ember aztán keres magának egy kiutat, megnyugtassa a lelkiismeretét, ugye? Ami majdnem olyan jó, mint az igazság, de mégsem nem igaz.
1: Hát ez a viszket a fül, ez egy költői kifejezés, valójában az embernek a tudatát, lelkiismeretét, gondolatvilágát irritáló üzenetet jelöli meg. Viszont ahogy rámutattál itt most a szektársodás kérdését, tulajdonképpen csak egy felvezetőnek, egy példának vettük, mert itt egy sokkal mélyebben meghúzódó probléma van. Ugyanis arról van itt szó, hogy az emberek, és erre már elkezdtél rátérni, és ebbe az irányba szeretném tovább haladjunk, az emberek akkor, amikor az isteni kijelentés nem teljesen a szájízük szerint van, vagy nem kényelmes számukra, mert esetleg, ahogy mondtad, hibákra mutat rá, vagy vannak még egyéb dolgok is, amik zavarhatják az embereket, elkezdik a Szentírás tanításait emberi tanításokkal helyettesíteni, és valójában ez egy olyan alapvető probléma, ami anélkül, hogy bárkit bántani akarnánk, el kell mondanunk, hogy nem csak a szekták, hanem a nagyobb elfogadott, akár népszerűségnek örvendő egyházakat is megkísérti ez a dolog, hogy emberi tanításokat helyezzenek az Isten tanítása fölé. És a kérdés az lenne, hogy miért történik meg, úgyhogy megkérlek attól az igétől, amit Timóteushoz írt levélből idéztél, ebből az irányba haladjunk tovább.
0: Hát

0: a probléma az, hogy az igazságtól az ember elfordítja a fülét, mert fáj neki. És ezért ugye félreteszi a Bibliát, és olyan tanításra figyel, és olyan tanítást ültet gyakorlatba, ami tetszik neki. És ugye említhetjük ezt, hogy viszked a fülük, tehát az van, hogy hogyha azt hallja, ami neki tetszik, ami a lelkismeretét megnyugtatja, és nem felkavarja, és nem követel tőle valamilyen változást az életében, akkor jó. Ha valamiről le kell mondani, valami változtatást kell hozni az életébe, akkor abból nem kér. És ez a probléma, hogy az emberek vagy nem, hogy félrevezetik őket, vagy nem ismerik a Szentírást, vagy pedig szent szándékkal nem akarják a Szentírás tanítását komolyan venni. Pedig az Úr Jézus Krisztus ugye arra tanított, hogy az ige által szentelődünk meg, és az ige által egy védőbástya alá kerülünk, ha ismerjük a Bibliát, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy jön egy szekta vezető, és tart egy jó prédikációt, és elhitet engemet. Vagy most lehet, hogy valakire nincs ez rá bélyegezve ez a titulus, hogy szekta vezető, hanem csak egyszerűen megjelenik valahol, előadásokat tart, akár a istentiszteleteket, akár ifjúsági alkalmakra buzdítja a fiatalokat, tehát bármilyen eseményen valaki megjelenik, és ugye az embereknek, ami tetszik, azt mondja, amit hallani akarnak.
1: Amit hallani szeretnének, igen.
0: Így van.
1: És akkor szerintem ez már logikus és magától értetődő, hogy a tömegek szívesen követik azokat, akik azt mondják, amit ők hallani szeretnének.
0: És végül ezt sztárt csinálnak belőle, igen. Ugye?
1: De ne felejtsük el azt az egész beszélgetésünket, hogy ez az emberi tanítások helyettesítése az istenivel, emberek felé terelés az emberek, a tömegeknek Isten helyett, ezekről az utolsó idők összefüggésében beszélgetünk. És nézzük meg, hogy hogyan hatnak az utolsó időkben ezek az emberi tanítók, emberi tanítások, vagy azok, akikről Jézus azt mondja, hogy sokakat jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek, hogyan hatnak ezek az emberek elméjére ezekben az úgymond utolsó időkben?
0: Hát gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb veszélye, ugye miután ugye megvan a szektavezető, megvan a hamis tanítás, akkor az van, hogy az embernek a gondolkodását átformálják. Illetve ki is mondhatjuk így, hogy annyira manipulálják az ember gondolkodását, hogy az ember egy bizonyos idő után már nem tud tisztán gondolkodni, csak azon a manipuláción keresztül látja az egész világot, az egész világképe ezen a manipuláción keresztül áll össze. És elkezdve az orvostudománytól, a vallásos dolgokig, a politikáig, mindenütt megtalálható a világon az, hogy az embereket manipulálják. És gyakorlatilag az van, hogyha valaki a társadalomban úgymond népszerű akar lenni, akkor egy egyszerű hétköznapi keresztény, egy egyszerű gyülekezetbe járó keresztény, templomba, imázba járó keresztény nem válik népszerűvé. Ezért, ugye mind, és elmondhatjuk, hogy ez a szektásodás és ez a fajta gondolkodás, ez nem 21. századi keletű, visszavezethető egészen az Úr Jézus Krisztus koráig, Pál apostol koráig. Tehát mindig is voltak, és mindig is lesznek, akik a népszerűségre törekeznek, arra törekeznek, hogy az emberek őket dicsőítsék, és az utolsó időben pedig látjuk, hogy erről Pál határozottan beszél, amikor az Antikrisztusról beszél, amikor arról beszél, hogy a Tessalonikai levélben, hogy az Isten törvényét félrerakja, lábbal tiporja, és az embereket ráveszi, hogy az igazság helyett a hazugságot kövessék. És ez mind a manipuláció által jön létre. Tehát Ezért mi, amikor eltökéljük magunkat Isten igéje mellett, elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, akkor az magával kell hozza, hogy én engedelmeskedek annak, ami meg van írva. És nem annak, amit jön valaki, és kitalál valamit, vagy pedig annyira hasonlít az igazihoz, hogy nem tudom megkülönböztetni. És a mai világban ez egyre gyakoribb, hogy a hamisítvány, vagy az utánzat, mondja minden jobban hangzik, az utánzat az...
1: A minőségben versenyzik az eredet.
0: Az eredetivel versenyez, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. De az elménk az, ami a legnagyobb veszélyben van.
1: Egy nagyon fontos kérdés, hogy most egy kicsit konkrétumok felé tereljük a beszélgetés irányát. Itten ugyanennek a kérdésnek a kapcsán milyen végső célja van ennek a, mondjuk így, hitetésnek, ami előbb itt-ott indul el, aztán kezd egyre erőteljesebb irányzattá összeállni.
0: Tehát...
1: Jelenések könyve 13. fejezete
0: alapján. Tehát végül ez az egész oda megy ki, hogy teljesen az Isten igéje ellen és az Isten szava ellen hangolják az embereket. Hogy amikor úgymond az Antikrisztus megjelenik, akkor, ugye, hogy a Jelenés 13. fejezete is leírja, akkor az emberek el legyenek hitetve, és csak egy irányba menjenek. És ez senki nem áll ki, és azt mondja, hogy én vagyok az Antikrisztus, és kövessetek engem, hanem szépen el van hintve, el van csepegtetve az embereknek az elméjébe, manipulatívon, a médián keresztül, a beszélők, a szektákon keresztül, a sok kis apró egyházon keresztül, és az emberek elkezdnek mind egy irányba menni. És a cél az, hogy az Isten törvényét, az Isten parancsolatait teljesen félretegyék, lábbal tiporják. Hiába mondja a Biblia, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten parancsolatai. Ők azt félreteszik, és helyettesítik valamilyen hamisítvánnyal. És ebben az esetben nagyon sok mindent meg lehet figyelni, ami a keresztény világban történik, és mi az, amiről a Biblia tanít. Tehát a hitetés olyan mértékű, hogy végül az embereknek, ugye azt mondja, hogy jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Tehát megbélyegződik az egész gondolkodásuk, és nem tudnak dönteni, vagy ha döntésképtelenné válnak.
1: Hát ahogy a Jelenések könyvétől megszoktuk, ez itt a Jelenések könyve, ennek egyik sajátosság az, hogy a benne rejlő mély üzeneteket és előremutató mondjuk prognózisokat, proféciákat mindig jelképekben fogalmazza meg és adja át. És hogyha valaki egy kicsit beolvas a Jelenések könyvébe, nem kell nagy tudománynak a birtokában lenni ahhoz, hogy megértsük ezt a szöveget is. Itt valójában egy egész világot megcélzó és a nagy többségre sikerrel hatást gyakorló hitetésről van szó, ami az embereket egy bizonyos imádatra, hódolatra veszi rá, azért, hogy eltávolítsa őket az eljövendő Úr Jézus Krisztustól, és tudom, hogy itt a jobb kézre vagy homlokra felvett bélyek körül sok vita volt, van, és valószínű, hogy lesz még. Viszont a Biblia összefüggéseit tekintve, és már ezek az összefüggések túlnyúlnak a Jelenések könyvén, a egyéb Biblia könyvekbe is, elmondhatjuk, hogy itt tulajdonképpen a kéz, illetve a homlok jelenti a színből, vagy a színből történő elfogadását ennek a hitetésnek.
0: Saját döntés alapján, vagy pedig kényszer fenyegetés. 100%-os kényszer alapján.
1: Igen, tehát az Úr Jézus rávilágít arra, hogy nem csak imitamot kisebb csoportok, csoportosulások jelennek meg, hanem Sátán mielőtt az Úr Jézus eljönne, megpróbálja az egész emberiséget elérni, és bennük elérni azt, hogy az Úr Jézus eljövetelőket készületlenül találja, vagy akár az ellenkező oldalon. Nézzük meg egy kicsit még konkrétabb dolgokat. Máté evangélium a 24. fejezete szerint milyen elemeket használnak ezek az úgynevezett csoportosulások, tanítók, mozgalmak, és hogyan lehet ezeknek a jeleknek a csapdáit felismerni és elkerülni.
0: Igen. Tehát látjuk, hogy tehát egy tekintélyes személy áll mögöttük. Látjuk azt, hogy elferdítik a Biblia tanítását, és egy utánzatot hoznak létre, mint hogyha a Biblia helyett és a Biblia tanítás helyett lenne egy párhuzamos igazság. Végül látjuk azt, ugye, hogy az embereket manipulálják, a gondolkodásukat, és lesznek, akik rá kényszerülnek, ugye, kezükre vagy homlokukra, és végül azt látjuk, hogy amikor már nem tudják csak a józan ésszel meggyőzni az embereket, vagy pedig a kényszer sem segít, akkor van még egy hatalmas manipulatív dolog, amiről beszél a Jelenések könyve, ugye, és ez az, amikor a csodák megjelennek.
1: És a úgynevezett jelek és csodák.
0: Jelek és csodák. És tudjuk, hogy vannak olyan csodák ma is, amik inkább trükkök. Ugye már az említett szekták...
1: Szemfényvesztés.
0: Igen, szemfényvesztés. Az említett szekták is gyakoroltak valamiket, hasonló dolgokat, de a Biblia konkrétan elmondja, hogy Sátán még tüzet is hoz alá az égből.
1: És azt is elmondja, hogy milyen céllal?
0: Hogy elhitesse.
1: És még azt
0: az
1: is,
0: embereket.
1: Hogy kiket.
0: És hogy kiket.
1: Ha még ha lehet, úgymond a választottakat is. Tehát Sátán annyira, mondjam úgy, felkészül erre az utolsó felvonásra, hogy az ő szemfényvesztései, megtévesztései ezekben a jelekben és csodákban a már említett hamis tanítások mellett, az egyik eszköz, a jelek és a csodák egy másik, annyira hitelesek és annyira meggyőzőek lesznek ezek a jelek és csodák, hogy még a választottak sem veszik észre első pillantásra dolgokat, csak ha komolyabban megvizsgálják.
0: Ja. Ez a kifejezés, ez a bibliai kifejezés, hogy tüzet is hozzá alá az égből, nem eszünkbe jutatja az Illés történetét.
1: Igen.
0: És tudjuk, ott egy hatalmas harc volt, egy küzdelem, ugye az imádat, az igazi Isten imádatra hívja Illés a Kármelen az Izrael népét, és ott vannak a Baál papjai. És Illés imájára tűz száll alá az égből. És ez, ami valóságos, tehát Isten adta a tüzet, Isten hallgatta meg az imát, és emésztette meg, még odaöntöttek 12 veder vizet is.
1: Előzőleg,
0: ugye, hogy nehogy gondolják, hogy
1: kizárják az emberi beavatkozást.
0: Hogy Illés trükközik. És jött a tűz, és felnyalta a vizet, és a por, és a kő, és mindent, ugye, ott megemésztette az áldozatot. És a nép egydöntetten mondta ott, hogy az Úr az Isten. És látjuk, hogy azt mondja itt, hogy még tüzet is hoz alá az égből, ami ugye az igazinak a meghamisítását jelenti, mert ez a Baál papjainak nem lett megengedve, hogy tüzet hozzanak, akkor alá az égből se trükkel, se semmilyen sátáni eszközzel.
1: Pedig szerettek volna.
0: Nagyon szerették volna, de Isten nem engedte meg.
1: Hát itt találkoztam egy érdekes értelmezéssel még, ami kibővíti, sőt elmélyíti ezt az Illés történetéből vett példát, amit említettél. Van még egy másik eset a Bibliában, amikor Isten tüzet hoz alá az égből, aminek komoly lelki jelentősége is van. Mondjuk nem kizárt az, hogy Sátán szó szerint és ilyen látványos formában ilyennel is próbálkozik, de amikor még tűz jött alá a mennyből, aminek komoly jelentősége volt, az a pünkösd, a Szentlélek kitöltése.
0: Igen.
1: És egyes biblia kommentárok, egyes jelenés magyarázók azt mondják, hogy ez a tüzet hoz alá az égből tulajdonképpen egy hamis pünkösd, egy Szentlélek kitöltésének tűnő, de valójában teljesen más eseményt jelölne meg. Tehát Sátán azt az illúziót kelti az emberekben, hogy újból kitöltetett a Szentlélek.
0: Igen. Nagyon jók ezek a párhuzamok, és látjuk azt, hogy tényleg Sátán minden eszközt bevet, és be fog vetni az Úr Jézus Krisztus második eljövetelőt, hogy az embereket egydöntetően átállítsa a hamis imádatra, és az Isten ellen hangolja.
1: Hát mondjuk ő már tudja, hogy az ő részéről a csata veszve van már rég, és sok ideje nem maradt. Ezt a Biblia ki is jelenti, hogy tudja, hogy nem sok kevés ideje van. Itt nem is az a cél, hogy ő megnyerje a csatát ezzel a sok emberrel, hanem ez egy borzalmas sátáni vonása villan elő ebben az egészben. Ha már ő elvész, és tudja, hogy elvész, akkor lehetőleg minél többeket rántson magával. Viszont egy kicsit nyújtsuk egy kis segítséget ebben az egészben. Az utolsó időkben ezek a vallási kavargások, a tévtanítások, a szemlélek kitöltésének tűnő jelenségeknek a labirintusában milyen hamisítvánnyal, hogyan ismerhetjük fel ezeket a hamisítványokat, végül is mitől valódi egy csoda? Milyen ismertető jelei vannak?
0: Tehát tehát az igazi csoda mögött mindig Isten áll.
1: És hogyan lehet ezt tudni?
0: Nem emberi eszközök. Azért, mert nem egy embernek a dicsőségére történik a csoda. Ugye? Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A szekták mögött emberek állnak, és amikor csoda történik, akkor annak az embernek a dicsőségére szolgál a csoda. Istennél nem így működik, hogy valakit kiemeljen a tömegből azzal, hogy ő csodákat művel.
1: Hát igen, de például láttam nagyon sok fele gyakorlják a nyelveken szólást, nagyon sok fele lehet látni még csodagyógyításokat, meg egyéb ilyen megrázó lelki jelenségeket. És sok fele azt mondják, hogy Isten segítségét hívják, megkapják, Isten dicsőítik a végeredményért, már amennyiben van végeredmény. Úgyhogy
0: sajnos a legtöbb ilyen jelenség mögött a spiritista gondolkodás démonok állnak, és függetlenül, hogy ők hogy nevezik, mert ugye sajnos, hogy olyan tévedésben vannak, hogy azt hiszik tényleg, hogy Isten által történik, közben be vannak csapva, félre vannak vezetve. Hát nem mondhat ellen az élete annak a személynek, aki által csoda történik, a Szentírás alapelveinek, és itt látjuk az igazi különbséget, az igazi és a hamisítvány között.
1: Hát ezt nagyon fontos aláhúzni, éppen ezért egy pillanatra megállunk. Tehát eddig két a sátán eszközeinek, a hitetéseknek két nagy csoportjával foglalkoztunk. Az egyik volt a különböző bibliainak tűnő megtévesztő tanításoknak az a sokfélesége, a másik pedig a karizmatikus jelenségek, főleg a csodák. Na, viszont amit itt elmondtál, az egy rendkívül fontos dolog, ezt mindenképp alá kell húzni. A kettőnek kéz a kézben kell járnia, összhangban kell lennie egymással. Hogyan? Bármilyen jelenség akkor valódi és akkor hiteles, akkor tekinthető Istentől jövőnek, hogyha összhangban van, nem feltétlenül a szószékről elhangzó prédikációval, hanem a Szentírással. Tehát bármi történik egy ilyen gyülekezetben, vagy egy teremben, vagy egy téren, ami lelki jelenségnek tűnik, vagy bármit hirdessenek különböző tanítók, amennyiben összhangban van a Szentírással, akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy tényleg Istentől
0: Isten
1: van.
0: Egy.
1: De ha nincs összhangban, teljes mértékben a Szentírással, csak bizonyos pontokban, egyeseket kiemel, másokat elhanyagol, vagy nem nevezi a bűnt bűnnek olyan egyértelműen és tisztán, mint a Szentírás.
0: Vagy bort iszik és vizet prédikál.
1: Igen, ugye? Vagy nem Jézus Krisztust emeli magasra, igen, mint az ő hitének középpontját.
0: Hanem önmagát.
1: Önmagát, igen.
0: Vagy az egyházat. Vagy
1: akkor ez mindenképpen megtévesztés, és hogyha az ember üresnek, csalódottnak érzi magát, vagy azt gondolja, hogy valamit elveszített, és nem tudja, hogy hogyan folytassa tovább, térjünk vissza a Bibliához, mert azt mondja Zsoltáros, hogy a lábainknak útmutatója, lámpása a Biblia, is megmutatja, hogy hogyan menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon röviden, két percben csak, hogy hogyan hatnak az különböző csoportosulások, tanítások, ilyen lelki jelenségek, amik az embereket így megnyerik, hogyan hatnak ezeknek a családi kapcsolataira, mert az utolsó 5 percben feltétlenül össze kell gyűjtenünk egy csokorba a mai tanulságokat.
0: Igen. Tehát ez is hozzátartozik az igaz és a hamisítvány közötti különbségtételhez. Mert az Isten igé és az Isten igazsága az egy ember életére olyan hatással van, hogy nem a családja ellen fordul, hanem a családjához fordul. És a családjában példamutató életet él, a családját segíti, a családját felkarolja, a családját is Krisztushoz akarja vezetni.
1: Hát azt a szeretetet, amit ő kap, és azt a lelki áldást, azt szeretné továbbadni elsősorban a családnak, és azon túl másoknak is.
0: Sajnos a szektásodás az kiragadja az embereket a saját családjukból, és nagyon sok esetben a családja ellen fordítják az egyén.
1: Vagy legalábbis elszakítják.
0: Vagy elszakítják.
1: Megszűnik a kommunikáció.
0: Tehát így az extrém dolgokat emelem, mert sokszor csak az van, hogy eltűnik valaki, vagy csak ír egy üzenetet, de többé nincs az a kapcsolat, ami
1: vagy
0: korábban volt.
1: Tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy hol él, tudjuk, hogy hol dolgozik, gyerekek születtek a családban, stb., de nem válaszol a telefonra. Ha próbálják rávezetni egy egészséges belátásra, akkor nem fogadja el, és így tovább.
0: Egy nagyon szép példa a Márk 5.19-ben, amikor az Úr Jézus a gadaranyosok földjén jár, és meggyógyítja az ördöngöst, és az vágyott volna, hogy maradjon Jézusra, hogy kövesse Jézusra, hogy legyen a tanítványa, menjen
1: milyen
0: vele.
1: Milyen szép prédikációkat lehet ezen a naponta hallani.
0: És azt mondta neki, hogy nem, hanem térj vissza, menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Tehát az igazi, az sose szakít el, vagy sose választ el a szeretteitől, hanem ellenkezőleg, a szeretet arra ösztönsz, hogy visszamenj, úgy, hogy említetted te is, és hogy bemutasd azt, hogy mi az, amit te kaptál, és ezt át akarod nekik is adni.
1: Hát Jézus a főpapi imádságában ezt az elvet nagyon szépen fogalmazza meg, amikor azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól, tehát nekünk ott kell helytállni, ahol élünk, és ott bemutatni az új értékeinket. És elérkeztünk adásunk utolsó néhány percéhez, amelyben megpróbáljuk csokorba szedni a tanulságokat, amelyek mondjuk a mai beszélgetésből így felmerültek. Hogyan lehetünk biztosak, hogy minden csapdát felismerünk és kikerülünk, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy biztonságban megmaradunk Jézus mellett ezekben az utolsó, kavargó, megtévesztő időkben?
0: Tehát nagyon fontos, hogy Jézus tegyük az első helyre az életünkben. És ahogy mondja maga Jézus a Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ugye nem az én igazságom.
1: És aláhúznám az először szót.
0: Igen, és az először. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy az igazságot és az Isten országát kell első helyre tenni. Ugyanakkor Péter is mondja, Péter első 5. fejezet 7. vers, hogy minden gondotokat őrjel vessétek. Tehát ne emberi megoldásokba kapaszkodjunk, hanem mindig higgyük el, hogy Istené van megoldás az én problémámra is. Kutassuk a Szentírást szolgalmasan, és lássuk meg, hogy azok az elvek összhangban vannak-e a gondolkodásomban, nem akkor hozzam összhangba én az életemet a Szentírással. Ne a tanítást változtassam a kedvem szerint, vagy az egyházakat váltogassam a kedvem szerint, ami az én fülem viszketése után prédikál.
1: Az én fülemnek kellemesebb, igen.
0: Hanem azt, ami megvan írva. Higgyek az Úr Jézus Krisztusban, ez nagyon fontos tényező, és higgyem el azt, hogy az egész világ is egyet fog mondani, vagy más tanít, higgyem el, hogy ami megvan írva, az fog beteljesülni, és nem amit mások mondanak. A Bibliában nagyon sok ilyen példa van, hogy sokan egyet mondtak, és ugye egy proféta...
1: Egy klasszikus példa, Jeremiás proféta.
0: Így van.
1: Isten megmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, mi a tennivaló, hogyan kell fölkészülni. Több tucat proféta ellene beszélt, még börtönbe is zárták, és végül mégis neki vett igazán. Mármint hát, Istennek, nem neki.
0: Mi van egy a krisztusi példa egy beszédben is, mert azt mondja, hogy kevesen vannak, akik a az igazság útján járnak, a keskeny úton járnak, és ugye sokan vannak, akik a széles úton járnak, a hazugság, a hamisítványnak az útján. Tehát nem mindig a tömegvonzás, vagy a tömeggel való haladás a jó, mert elmondja Jézus előre, hogy az igazságban és az Isten igében mindig is a kisebbség az, ami mérvadó. Tehát
1: Isten igéje mérvadó, én annyit pontosítanék ezen a dolgon, ami az igazság tartalmán, ez nem változtat annak, amit mondtál, csak kicsit kijelesíteném, kijelezném. Tehát nem a kisebbségnek van mindig igaza, ahogy a többségnek sem, hanem Isten igéjének, és a valóság pedig azt mondja, hogy sajnos a kisebbség választja ezt az igazságot. Hát köszönjük szépen ezeket a nagyon értékes tanulságokat, olyan időket élünk, amikor tényleg át kell gondolnunk sok mindent, olyan világban élünk, amelyikben nem egy krízis történik, hanem több krízis egyszerre egy időben, politikai, anyagi, lelki, és ilyenkor különösen szükségünk van ezekre a tanításokra, amelyeket megfogalmaztál, és pedig arra, hogy tegyük elsőre Jézus Krisztust, mert vele készülünk találkozni. Igyekezzük az igazság forrását elsőként a Szentírásban megkeresni, mert Isten szólal meg az ige által, ehhez szabni az életünket, és ennek a fényében vizsgálni mindent, amit hallunk, látunk, ami történik, azért, hogy ne essünk tévedésbe, csak azok lesznek biztonságban ezekben az utolsó időkben, akik az igazság cselekvésére odaszentelik az elméjüket. Köszönjük a beszélgetést!
0: Én is köszönöm a meghívást!
1: Kedves nézőink, örülünk, hogy velünk tartottak. Ennek a fontos beszélgetés sorozatnak következő állomásával jelentkezünk mához egy hét múlva, amikor nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Írjanak a kapcsolat@speranzatv.ru e-mail címre, ne felejtsék el, hogy igényelhetik a beszélgetés alapját képező könyvet is, és várom Önöket egy hét múlva, tehát, ahogy az előbb mondtuk, nagyon sok szeretettel beszélgetésünk következő részében. Addig is ne felejtjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Mi az igazság?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorozatunk befejező előadásához érkeztünk el, amelynek a következő címet adtuk, az emberi történelem kilátásai. Meg kell tartanunk ezt az előadást is, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok lesújtó hírt hallottunk az emberi történelem folyamáról, arról, hogy az emberi történelem minden emberi próbálkozás ellenére újra és újra mind nagyobb mélységekbe zuhan. Igaza volt, igazat kell adnunk Dániel könyve második fejezete értékelésének, amely az aranytól eljutott a cserépig, illetve a vas és a cserép keverékéig. A történelem valóban a szüntelen süllyedés képét mutatja. Ugye az elmúlt előadást azzal fejeztük be, hogy az emberi történelem állapotának szüntelen romlását mi sem fejezi ki jobban, mint hogy a Biblia szerint a történelem végén az emberek akaratára két olyan birodalom alkot majd szövetséget, e kettő egyesülése fogja majd a történelmet soha addig nem látott mélységekbe taszítani. Óhatatlanul felmerül ilyenkor a kérdés, hogyha ilyen perspektívája van a mi látható emberi történelmünknek, mi adhat okot egyáltalán derűlátásra? Hiszen minden, amit eddig felsorakoztattunk a történelemből, az gyakorlatilag minden borulátásra adhat okot. Azt ígértem az elmúlt előadáson, hogy a mai előadáson én már csupa jó hírt fogok közölni, és szeretném ehhez tartani magam. A mai előadáson az emberi történelem nagy kérdéseit egyetlen egy nagy jézusi példázat segítségével szeretném összefoglalni, és ezen keresztül is nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia igenis minden módon a derűlátásunkat akarja emelni, és van is okunk rá, hogy ilyen optimizmust tápláljunk magunkban. Jézus Krisztus az emberi történelem mélységeiről, az emberi történelem alakulásáról, a rossz miben létéről egy nagy példázatot mondott el, de íme itt az ideje, hogy jobban is kifejtsük, mit mondott Jézus az emberi történelem végső kilátásairól. Máté evangéliuma 3. fejezete 24. versétől olvasom a búza és konkoly példázatát, tehát Máté evangéliuma 13. fejezetében ez a példázat így hangzik. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Kedves hallgatók! Talán ennyi személyességet megengednek a részemről, hogy a sok-sok szép Jézusi példázat között rám az életemben talán éppen ez a példázat gyakorolt a legnagyobb hatást. Hihetetlen mélységek rejtőznek benne. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben a példázatban az emberi élet, az emberi történelem minden nagy kérdését belesűrítette. Az első nagy kérdés, amelyet nyilván mindannyiunk felvetünk, az emberi történelem eme sötét tablója után, hogy hát miért a rossz, és honnan a rossz? Egyáltalán miért nem lép fel Isten a rossz felléptekor, a rossz tobzódása idején, a rosszal szemben? A példázatot Jézus úgy kezdi, hasonlatos az Istennek országa ahhoz az emberhez, egy gazdához, aki az ő földébe jó magot vetett. De Jézus nyilvánvalóan magára, az atyára utalt a gazda a magvető képében. Ő az, aki jó magot vetett. Ő az, aki a teremtéskor tiszta és szent elvek szerint hívta létre az életet, aki, amikor teremtett, elmondhatta minden egyes teremtési nap után, hogy minden igen jó. Minden igen jó. Istennel nem jár együtt az árnyék, a sötétség. Ő, amikor teremtett, jót teremtett, tökéleteset teremtett. Honnan akkor a rossz? Jézus így határozza meg, és milyen tökéletes ez a meghatározás. De mikor az emberek aludtak, eljött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé. Ezzel Jézus egyszerre két dolgot is világossá tett. Az egyik az, hogy Isten a teremtéskor az emberre bízta a teremtett földet, az ember gondjaira, az ember felelőssége volt az, hogy őrizze az édenkertet, őrizze a teremtett világot minden külső betolakodótól, a rossz betolakodásától. Isten erre felkészítette az embert. A Biblia arról beszél, hogy a föld teremtésekor a lázadás a világegyetemben már bekövetkezett, a világegyetemben, de nem terjedt át az a földre. Az embert viszont minden módon felkészítette Isten, hogy ne terjedhessen át ez a lázadás a világegyetemből a mi földünkre is. És ezzel azt is megválaszolta Jézus, hogy ez a betolakodás tehát kívülről történt, valamely ellenség. Egy ellenség betolakodása nyomán jött be a világba a rossz. Szó szerint is utal ezzel a lelkek ellenségére, sátánra. Ez a név tudnék, hogy ellenség, a héberre visszafordítva éppen így hangzik, sátán. Az ellenség. Ugye Jézus Krisztus úgy beszél róla János evangélium a 8. fejezetében, János 8:44-ben, hogy ő a hazugság atya, aki nem állott meg az igazságban, aki valamikor az igazságban volt, de nem állott meg benne. Ő az, aki kiterjesztette az uralmát a földre, persze az ember hathatós közreműködése folytán, mert hogy amikor az emberek aludtak. Ez egy nagyon szívszorító kifejezés. Isten nem azt akarta, hogy az ember ilyen felelőtlenül átjátsza a föld birtokát sátánnak. Kellett ehhez az emberek álma, vigyázatlansága, óvatlansága. Ennek következtében terjedt át a világban a rossz. Kedves hallgatók, ha röviden összefoglalhatnám, ami a lényeg. Nem minthogyha Istennek magyarázkodnia kellene. Nem minthogyha Isten rá lenne szorulva arra, hogy az emberek előtt tisztázza magát, de mégis a Biblia rámutat arra, hogy Isten semmilyen tekintetben nem felelős a rosszért. Nem felelős a rosszért. Az ember felelős a rossz miatt, az ember óvatlansága miatt jött be a világba rossz. De azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk talán még a legkönnyebben tisztázni magunkban, de az igazán izgalmas kérdés ezután következik. Amit azt gondolom, hogy mindenki feltesz az eszmélkedése idején, mert ezt a legnehezebb tisztáznunk magunkban, hogy hát rendben van, hogy bejött a világba a rossz. De amikor bejött, Isten miért nem űzte ki azonnal minden hatósága révén a rosszat a világból? Miért nem vágta rövidre a rossz történelmét, miért nem pusztította el a rossz szerzőjét, és miért nem pusztította el a rossz szerzője mellett mindazokat, akik engedtek a rossznak, a rossz elvét miért nem űzte ki a világból? Egyáltalán miért kellett szabadjára engedni ezt a gyeplőt? Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy kérdés, és szinte mindenki felteszi, nem véletlen, hogy Jézus szó szerint ugyanezt a kérdést adja a gazda szolgái szájába. Tudnék, azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy amikor a szolgák látták, hogy a rossz is megmutatkozik, rosszat képviselő konkoly, tudnék, a palesztinai konkoly olyan volt, hogy amikor kidugta az első kis szárát a földből, nem vált el a búzától. Nem lehetett megkülönböztetni ezeket egymástól. Akkor lehetett csak megkülönböztetni ezeket egymástól, amikor már a búza termést hozott. Akkor derült ki igazán, hogy a konkoly az egy gyomnövény, búzát ott marja, rágja, elveszi tőle a táperőt, elveszi tőle a levegőt. Akkor mutatkozott meg a rossz igazi arculata. Na de amikor meglátták, akkor rögtön ajánlkoztak, hogy akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt. Ugye mennyire emberi kérdés ez? Mennyire ott él mindannyiunkban az a vágy, hogy milyen jó lenne idő előtt a rossz történelmének véget vetni, vagy legalábbis kiirtani a rossz elvét. És kedves hallgatók, ez az a kérdés, amit az emberi történelemben oly sokszor hajszoltak. Olyan sokszor, bocsássanak meg a kifejezését, forszíroztak. Az egész emberi történelem ebben a kérdésben sűrűsödik össze. Tudnék, minden nagy birodalom és minden nagy közösségi eszme, minden nagy közösségi ideológia ezzel az igénnyel lépett fel, hogy majd ő az emberi történelemben felbukkanó hibákat kijavítja egy uralom alatt egy karizmatikus vezető, vagy egy igazán markáns és jónak tűnő ideológia nevében kiplántáljuk, vagy kiírtjuk a világból a rosszat. Amikor a különböző nagy birodalmak felléptek, Bábeltől Rómáig, aztán a Rómának a második hatalmi fázisában, a keresztény középkor idején is. A keresztény ideológia ez volt, hogy a jó fokozatosan diadalmaskodik a világunkban, tehát ki lehet írtani a világunkból a rosszat, egy fokozatos tökéletesedés idején vagyunk. Milyen válaszokat hozott erre az emberiség? Hatalmi válaszokat. Hogy hatalommal, a puszta hatalom útján kiírtani a világból a rosszat. Erre gondoltak ezek a szolgák is. Akarod-e, hogy elmenjünk, nyugodtan hozzátehetjük azt a kis betoldást, hogy a hatalmunknál fogva összeszedjük a konkolyt. Kedves hallgatók, hogyha Isten mindent hatalmi módon akart volna elintézni, és ha elintézhető lenne a rossz ezzel, a módszerrel, akkor ez már rég elintézést nyert volna. Ha Isten pusztán a hatalom lenne, amint ezt sajnos nagyon sokszor némely teológia irányzat képviselői látni szeretnék, nagyon sok teológia, vagy némely teológia irányzat Istenben leginkább a hatalmat látja. És úgy akarják őt megragadni, hogy Isten szuverén úr, aki mindent megtehet, na de ha mindent megtehet, akkor miért nem teszi ezt meg? Kedves hallgatók, hadd mondjam el, hogy a Bibliának az egyik legszebb tanítása ez. Hogy Isten jól lehet a végtelen hatalom. De Isten nem csak hatalom, sőt, mindenek előtt nem hatalom. Ő a végtelen bölcsesség, de ami a bölcsességnél is nagyobb, ő a végtelen szeretet. Istenről a legrövidebb meghatározás nem ez, hogy Isten a hatalom, Isten a mindenható. Mindannyiunk emlékezetében leginkább talán ez maradt meg, Isten a szeretet. A bölcsességgel párosuló szeretet. Hogyan oldja meg ő a rossz kérdését itt a világban? Azt mondja, ő pedig mondta, nem. Ez ennyire határozott, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hallatlanul bölcs és hallatlanul mély válasz ez. Isten miért nem vágja rövidre a rossz történelmét? A jók érdekében. A jó kifejlődése érdekében. Azért, mert az ítéletet Isten a történelem végére hagyja. Isten minden embernek lehetőséget ad a megváltozásra. Ha a rossz kérdését így akarta volna megoldani Isten, akkor Ádám bűne, Éva és Ádám bűnekor azonnal el kellett volna őket pusztítani. De ahelyett, hogy elpusztította volna őket, ő inkább kegyelmet hirdetett számukra, meghirdette számukra a jó hírt, azt, hogy van lehetőség a megváltozásra. És van valaki, aki az életét adja az emberért, és életével fizeti meg az ember bűnének büntetését, hogy jól lehet a bűnért jogos büntetés a halál. De van valaki, aki ezt a büntetést magára veszi, aki ezt a büntetést magára vállalja az ő testében, az ő életében, hogy ne az embernek kelljen elszenvedni ezt a büntetést, és legyen az embernek alkalma megváltozásra. Mert az az ember, aki megváltozik, az bizonyságot tesz arról, hogy a életében a bűn az nem uralkodik, és ő az életet akarja, a szeretet törvényét akarja, amely gyarapodást, amely életet hoz, és amely megörökíthető az örök élet számára. Annyi minden benne van ebben a kis példázatban, jövendőlés, az evangélium, hogy szinte nem lehet ilyen rövid előadásban elmondani. De mégis ugye mennyire világos, ugye mennyire érthető, hogy Isten csak úgy hosszabbíthatta meg a történelem idejét, hogyha ő, a mindenható Isten, elszenvedi a bűn büntetését, hiszen Isten az igazság, Isten gyűlöli a bűnt. Isten nálunknál is jobban szeretné, hogyha bűnnek nem lenne ideje, nem lenne ideje a tobzódás arra, hogy pusztítson, hogy romboljon, hogy borzalmas emlékeket hagyjon az emberek emlékezetében. De számára a bűn rombolásánál is nagyobb érték az, hogy vannak életek, vannak emberek, akik viszont nyilvánvalóan az életet akarják. Akik, amikor meghallják azt, hogy Isten kijelentette magát a bűnös ember számára, hogy ő nála van lehetőség a megváltozásra, ezt a lehetőséget megragadják. Így jelenti ki más alkalommal Jézus Krisztus ezt az elvet, bocsássanak meg, nem Jézus Krisztus, apostoli levelekben, Péter második levelében olvashatjuk ezt. Nem késik el az ígérettel, amint azt némelyek késedelemnek tartják, nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenek megtérésre jussanak. Isten látja azt, hogy hány és hány emberi élet van még itt a történelem folyamán, akik megváltozásra juthatnak, és ők ezek érdekében tartja fenn még a történelemben az életet, hosszabbítja meg a történelem idejét, kizárólag a jók érdekében. Ennek van igazán értéke. Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, és rámutatnánk a példázat utolsó nagy mozzanatára, itt szeretnék megállni, és rámutatni arra, hogy itt a példázatban igaz, hogy nagyon megbúvik, nagyon a háttérben jelenik meg, de mégiscsak benne van ez az üzenet, hogy ahhoz, hogy a történelem életét meg lehessen hosszabbítani, magának Istennek kellett áldozatot hoznia. Ez nem a mi áldozatunk. Nagyon sok ember látja úgy, hogy az emberek szenvedik meg leginkább a történelemnek ezt a borzalmas, keserves, bűnökkel terhelt folyását, és Isten tétlen szemlélője mindannak, ami történik. Igen, csak elfeledkezünk arról, hogy ez az Isten, aki ha akarta volna, ha olyan lenne, ha valóban ilyen lenne a jelleme, akkor megtehette volna azt, hogy tétlenül szemléli az ember vergődését. De ő nem szenvedhette azt, hogy az ember ilyen mélységekbe zűlik, jól lehet, nem felelős Isten ezért. Isten maga emberré lett. Emberré lett, ő szállt alá az emberi lét legpokollal teljesebb mélységeibe. És ő volt az, aki magára vette a bűn büntetését, békességünk büntetését, ahogy mondja Izsaiás könyve 53. fejezete. Békességünk büntetését magára vette, elszenvedvén azt, amit az embernek kell, vagy kellene elszenvednie. És ő ezzel bizonyította azt, hogy ő nem egyszerűen látja azt, ami történik, hanem ő szenvedője is annak, ami történik. Leginkább ő a szenvedője annak, ami történik. Az ő kezeiből kerültünk ki. És bűnünk, ami elkövetett rossz dolgaink, az ő keresztét súlyosbították, akkor, amikor itt élt a földön, és talán kevésbé tudjuk végig gondolni, hogy valahány egy ember is bűnt követ el, valahányszor bűn történik itt a Földön, azt ő is szenvedi. Minden szenvedésünket ő is szenvedi, mondja Ézsaiás könyve 63. fejezete. Isten a legnagyobb szenvedő. Isten a legnagyobb szenvedője annak, ami történik, de ő értünk, emberekért.

0: a nagy küzdelmét, ott dőltek el a nagy kérdések, hogy lesz-e az emberiség számára megváltás? Lesz-e megváltó? Jézus ott adta meg a választ, hogy nem fordult vissza, nem hagyta magára az embert, és ahogy mondja a költemény, magam vállalta kínokért szállok szenvedésre most. Ő maga vállalta el, önként vállalta magára. Úgy lehetne ezt mondani, hogy ő nem beleesett abba a helyzetbe, nem zuhant bele abba a helyzetbe, amelybe került. Ő maga vállalta fel, ezt értünk. Ragyogóan érzett rá arra, hogy Jézus Krisztus itt emberként, szenvedő emberként, de szenvedő Isten fiaként is egyben szerezte meg a jogot arra, hogy ítélőnk legyen. Ő az, aki emberként, ismerve minden szenvedést, minden nyomorúságot, meg fogja ítélni a világot, és eképpen emberfiaként tett szert erre a jogosultságra. Kedves hallgatók, hallgassuk meg tehát Boris Pasternak Gecsemáné kertje című költeményét, méghozzá Szabó András tolmácsolásában.
1: Boris Pasternak a Gecsemáné kertje, Póri Judit fordítása. Csillagfény messzi, egykedvű világa mossa az út kanyart, az út az olajfák hegyét fenn körbejárja. Alatta a Kedron patakja fut. Szakadékos kis tisztás feleútban ezüstös, ősz, olajbogyó szemek. A kis tisztáson túl már a tejút van. Tapossák a híg levegő eget. Odafenn kerítés, valaki kertje. Kívül hagyja a tanítványait, mondván, halálos bánat szállt szívemre. Vírasszatok, legyetek velem itt. Minden hatóságát úgy adja vissza, akár a kölcsön holmit más, olyan készséggel, s úgy áll itt egyszerre, mint a halandók mind, mint mi, mindannyian. A nem lét fészkelt meg egyszerre abban az éjszakában, puszta semmi lett körül a világ mindenség, lakatlan. Az élet helye már csak ez a kert. És az üres fekete mélységbe nézve, melynek se kezdete, se vége már, kéri atyát, mújjék el tőle végre ez a halálos, keserű pohár. Majd imájával némiképp legyőzve halálos lankatagságát kimegy, a laboda közt az álom nyűgözte tanítványok a földön fekszenek. Ímé az Úr néktek megadta áldott időmben élnetek, s ti alszotok. Betelt ideje az emberfiának, magát bűnös kezekre adja most. Özöllenek elő, amint kimondja rabszolga, ha csavargók katonák elől Júdás elárulója csókja hamis száján. Kardok és fákja láng, kardot rán Péter a haramiákra, lemetsz egy fél fület, ahogy lecsap, fegyverrel el nem döntöd ezt hiába. Dugd hüvelyébe ember kardodat. Ha lehetne, atyám nem adna vajon szárnyas légiót, angyal sereget, hogy aki ellenségem szétszaladjon, s a hajam szála se görbülne meg, hanem most szentnél szentebb laphoz ért el az életkönyve annak, ami ott írva van, most lesz beteljesülése. Ámen. Legyen meg az akaratod. Hasonlít az idők futása, látod, a példázatra egyszer fellobog. Magamra vállalt a szenvedésre szállok, félelmes nagyságáért sírba most. Magam vállalt a kínban, sírba szállok, de harmadnapra majd feltámadok. Sötétből úsznak hajókaravánok, ítéletre elém a századok.

Igen, kedves hallgatók, Jézus Krisztus így lett, így lehet az ember ítélője, és a Boris Pasternak költeménye azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy kell, hogy legyen ítélet, kell, hogy legyen az emberiség történelme végén egy ítélet, amelynek során minden ember cselekedetei ítéletre kerülnek, akár jót, akár gonoszt cselekedtünk, az ember örök sorsa itt kell, hogy eldőljön. Annál is inkább, mert a példázat is hangsúlyozza. Ez a példázatban az utolsó nagy hangsúly. A búza és a konkoly példázatának legvégén, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Tehát a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, együtt kell nőnie. Mit is mond itt Isten? Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Hát ez részben rossz hír, mert ezek szerint Isten engedi a rossz kibontakozását. Miért kell engedni a rossz kibontakozását? Azért, mert az emberek többsége nem hinné el, vagy nem hiszi el, hogy a rossz miért rossz. A rosszra annyiféle kibúvót találunk, a rosszat annyiféleképpen próbáljuk enyhíteni és mentséget találni neki. És amikor valaki radikálisan állást foglal a rosszal szemben, azt az emberek általában fanatizmusnak tartják. Azt mondják, hogy az ember olyan sárból van összegyúrva, amelyben ott van a jó is, meg a rossz is, így szép az élet, így jó az élet, ott kell lenni a fény mellett az árnyéknak. Tehát az emberek a legkülönfélébb melleveleket adják a bűnnek. Milyen lenne, hogyha Isten idő előtt avatkoznék közben? Istennek ezért is engednie kell a rossz kibontakozását, hogy az emberek lássák mindenki számára nyilvánvaló módon, hogy a rossz kimenetele félelmetes, végzetes, és hogy a rosszal nem lehet játszadozni. Istennek ezért is meg kell engednie a rossz kibontakozását. Ugye szoktam ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy ugye máig eldöntetlen kérdés a történészek számára is, de hát még inkább az azt megélő emberek számára, máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy 45-ben, vagy 44-45-ben, amikor bejöttek az orosz seregek kelet felől, hogy ezek felszabadítók voltak, vagy hódítók. Ugye? Van, aki így élte meg, ki úgy élte meg. Körülbelül ilyen ellentmondásokat szülne a világegyetem számára. És leginkább az azt átélő emberek számára, hogyha Isten idő előtt avatkoznék be a rossz történelmébe. Ugyanúgy kérdések maradnának az emberek lelkében, hogy szükség volt erre. Föltétlen eljött-e már ennek az ideje. Mondtam, hogy van egy rossz hír, de van egy jó hír is. A jó hír pedig az, hogy a Biblia szerint a rossz növekedésével párhuzamosan. A jó növekedése sem áll le. A jó is növekedik. Milyen különös, hogy azt várnánk emberileg, hogy a rossz az teljesen ellepi a jót, a rossz közepette a jó az teljesen besározódik, és a jónak már nem is marad helye. De a Biblia szerint ez nem így van. A búza is nő az aratásig. Nyilván nő nem csupán mennyiségében, de minőségében is. Ezt a Biblia nagyon sok helyen érzékelteti, hogy Isten a legnagyobb történelmi megpróbáltatások közepette hozza felszínre azt, hogy van egy nép, van az embereknek egy csoportja. Igaz, hogy elszórva itt, ott, amott, a legkülönbözőbb rendű rangú, a legkülönböző világnézetű, felfogású emberek között Isten ki növeszt, ki emel egy embercsoportot, akik ragaszkodnak az élet és a szeretet törvényéhez. És akik, hogy is mondja Dániel könyve 12. fejezete, a megpróbáltatások idején tisztulnak és fehérednek meg. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Olvashatjuk Dániel könyve 12. fejezetében. És még mindig ugyanennél a fejezetnél maradva. Ez a fejezet kezdődik úgy, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, amilyen nem volt attól a naptól fogva, mióta ember kezdett lenni a földön. De két verssel később azt olvashatjuk, hogy miközben a rossz dobzódik, az értelmesek fénylenek, Isten értelmesei fénylenek, mint csillagok e világon.
Ez beleilleszkedik a Biblia egészébe. Jézus is azt mondta az ő tanítványainak, nem veszlek ki titeket a világból. Nem azt kérem, mondja, imádkozott így atyához, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból. Tartsd meg őket a világban. És Isten nem csak megtartja az ő gyermekeit, hanem meg is tisztítja, soha addig nem látott módon az emberiség történelmének végén egy embercsoport fogja majd képviselni azt, hogy Isten az igazság és Isten a szeretet. Kedves hallgatók, egy nagy kérdésre kell még választ adnunk, hogy ezek szerint a búza és a konkoly növekedése a történelem végéig együtt halad, ez a kettő együtt nő a történelem végéig, a búza, tehát Isten beavatkozásáig, a búza és a konkoly nem válik el egymástól. Nem is gondolnák, hogy ennek van egy másik nagy történelmi üzenete is. Megint csak visszarodnék oda, hogy az emberek nagyon sokszor szerették volna kigyomlálni már a rosszat a történelemből, méghozzá különböző birodalmi eszmék és nagy közösségi ideológiák segítségével. Minden nagy közösségi ideológia végső célja ez, hogy az emberi életet általánosan megjobbítani, és az emberek egészét, az emberek társadalmának egészét egy azon zászló alá vonni, és mindenkit ugyanazon közösségi ideológia alá sorakoztatni fel. Ezt kívánták Babilonban is, ha valaki számára ez nagyon hihetetlen, kérem olvass el Dániel könyvét. Dániel könyvében két olyan kísérletről is tudunk, amikor először is még a babiloni, majd a Médo-Perzsa birodalmában, Médo-Perzsa birodalomban akarták uniformizálni az embereket. Tehát ugyanazon zászló alá felsorakoztatni őket, imádni először az arany állóképet, ha valaki nem imádja, az halállal lakol. A Médo-Perzsa birodalomban pedig azzal, hogy a mi jól tevünk a király, Dárius, és aki rajta kívül más Istent hajlandó imádni, az megint csak az életével játszik. Úgy gondolták, hogy így örökül meg majd a birodalom az örökké valóság számára. Mind a két esetben volt egy kevés zavaró körülmény, tudnék, olyan emberek, akik ilyen körülmények között is ragaszkodtak az élő, a teremtő Istenhez. De ezeknek a közösségi ideológiáknak a születésénél vagyunk, amely folytatja az útját a középkoron keresztül, amikor ugye az eretnekek voltak, a másként hívők voltak azok, akik belezavartak ebbe a képbe, mert akkor viszont azt mondták, hogy Isten csak így lehet imádni, ez a keresztény birodalom egységének a feltétele, hogy Isten csak így lehet imádni, ahogy ezt bizonyos pápai hitvallásokban és brévékben, bullákban, enciklikákban meghatározták. Ilyen közösségi ideológia volt az újkorban már a kommunizmus, a szocializmus, tehát mindnek az volt a célja, hogy az embereket egy azon eszme alá felsorakoztatni, mert így válik egységi a történelem. Így egyesülnek a világ proletáriai, így egyesül a világ az új világrendben, halljuk ma nagyon sokszor. Kedves hallgatók, a Biblia rámutat minden közösségi ideológia hiába valóságára és tarthatatlanságára. Ennek tessenek utána nézni, a Biblia szerint az ember számára megoldás egyéni. Egyéni. Kinek személyesen kell döntenie, és senki sem testálhatja a döntés, a választás jogát egy más hatalomra, egy más ideológia, egy ideológia képviselőjére, uralkodóra, papra, lelkészre, senkire. Kinek a saját nevében kell döntenie, és ez így jó. Azt mondja Platón az Állam című művében, hogy az Isten nem felelős semmiért, az felelős, aki választ. Az felelős, aki választ. Isten a választás lehetőségét adta az ember kezébe. És Jézus erre a földi élete során is példát mutatott, mert amikor eljött ebbe a világba, fejére akarták helyezni a koronát, hogy ő, mint király, biztosítsa azt a bizonyos uralmát a jónak, de ahelyett, hogy ő a koronát elfogadta volna, ő az egyes emberekhez ment el. Az egyes emberekhez ment el akkor is, amikor a samaritánus asszonnyal elegyetett szóba. A samaritánus asszonynak személyesen kellett megértenie azt, hogy az örök életre buzgó víznek kútfeje, amelyet Jézus felajánlott neki, az az ő személyes elfogadásán alapul. És neki kell
kérnie azt a bizonyos ajándékot, az Istennek ama ajándékát. Ugyanilyen személyes választás volt az, hogy Krisztus rámutatott arra a bizonyos vámszedőre, akit talán már a konkolyok közé soroltak volna az emberek, de Isten neki is időt hagyott. És rámutat, hogy te vagy az, akit elhívtalak, jöjj és kövess engem. Máté legalább annyira csodálkozott, mint amennyire csodálkozhattak nyilvánvalóan a társai, hogy miért éppen Máté. Igen, az Isten elhívása ilyen, ahol mi már nem látunk semmi értéket, semmi megörökíthetőt. Isten ott még értéket lát, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki, aki az életet választja, megtérésre juthassunk. Krisztus Mária és Márta házában. Ezt az otthont is szívesen kereste fel Jézus, mert ezek az emberek is úgy fogadták az élet igéjét, mint a kenyeret, mint az életadó táplálékot és folyadékot, szívesen hallgatták őt, és Jézus ilyen egyes emberekhez ment, nem a tróntermekben, a diplomáciai képviseleteken kell keresnünk őt, mert ő ilyen megoldást hozott az egyes embereknek, érvényes megoldásokat. Mert Isten országa így épül, kicsiből nő naggyá. Jézusnak annyira fontos az egy ember is, ahogy ezt külön példázatban hangsúlyozta, az asszonyról szól, akinek a 10 drakmája közül egy elveszett, de annak az egynek a keresésére indul. És kisöpör mindent, feltakarítja a házat csak azért, hogy azt az egy porba keveredett drakmát megtalálja. Ugyanúgy a keresés szempontjai tartja szem előtt egy másik bibliai példázat is, de itt már nem Isten oldaláról, mint inkább az ember oldaláról. A szántóföldben elrejtett kincs példázata. Máté evangélium a 13. fejezetben olvasható e példázat. Ezek szerint Isten országa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy szántóföldet vett, és ebben a szántóföldben kincsre lelt. És örömében elrejtette azt, és mindenét eladta, amilyen volt, és megvette ezt az egy szántóföldet. Krisztus itt azt hangsúlyozta, hogy milyen nagy az örök élet értéke. Hogy az ember sokszor úgy akad rá, úgy bukkan rá ingyen kegyelmi ajándékként. És mégis a keresés révén az övé lehet a mennyeknek országa. Íme a keresés. De miközben azt láthatjuk, hogy ez a férfi aggodalommal tekint körül, hogy valaki elveszi-e tőle ezt a szántóföldet, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy ez egy olyan küzdelem, amelyben mindenki, aki szabályszerűen küzd, győztes lehet. Senki sem marad le. A földi küzdelmekben előfordul, hogy valakik lemaradnak, de ez nincs így a mennyek országáért folytatott küzdelemben. Pál apostol külön kihangsúlyozza a korintusi első levél 9. fejezetében. Krisztusnak egyedül kellett taposnia a sajtót a Gecsemáné kertjében, miközben ő küzdött és agonizált azért, hogy az embernek üdvössége legyen, eközben az ember aludt, úgy, hogy Péter aludt méghozzá ilyen természetellenes pozitúrában. Ő volt az, aki életet hozott számunkra a küzdelem által. A mennyei angyalok erősítették Krisztust. Miben erősítették? Nem abban, hogy fordítson hátat, hogy meneküljön el, hanem arra erősítették meg őt, hogy vállalja a halált, a kínos kereszthalált. A legcsodálatosabb döntések az egyén és Krisztus szembesülésében születtek, amikor emberek egymaguk találkoztak Krisztus. Cirénei Simonra ismerünk rá, aki teljesen véletlenül vetődött oda, és akit viszont a katonák arra kényszerítettek, hogy az elalélt Krisztus helyett vigye a keresztet, és Simon így Jézus szenvedéseivel, de főképpen az abban tanúsított álhatatos magatartásával szembesülve döntött végül is Krisztus követése mellett, ahogy ezt a Római Levél 16. fejezetéből megtudjuk. Sok-sok alak köthet le itt bennünket, de leginkább megjelenik egy másik, ritkábban ábrázolt alak, tudnék, ez a római százados, aki így kiállt fel, amikor látja Krisztus szeretetét és álhatatosságát a kereszten. Íme ez az ember igaz ember volt. És nyilvánvalóan ez már az elfogadás és a döntés felkiáltása is volt. Nekünk személyesen kell itt most a kereszt alatt megállnunk, és mindannyian, akik itt éltünk a történelemben, mindannyian ott voltunk a kereszt alatt, és mindannyiunk bűne
felvitetett a keresztvára. A keresztért nem okolható egy nemzet sem külön. Nem lehet kollektív felelősséget alkalmazni. Júdás árulása, Péter tagadása, Pilátus gyávasága, Heródes gúnyolódása, mind-mind ott van ebben és abban, ami személyes bűneink találhatók meg. Jézus halálában annak a bárnak a halálát kell felismernünk, aki elveszi a világ bűneit, akiről már az ószövetségi jövendőlések is szóltak, akinek mészárszékre kellett vitetnie, hogy az embernek élete legyen. Kedves hallgatók, nem ilyen gyászos az emberiség történelmének kilátása, hiszen Jézus értünk szenvedett, helyettünk halt meg, de értünk is támadott fel. Krisztus nem tarthatta a sír az ő fogságában. Eképpen támadnak fel majd Krisztussal együtt mindazok, minden földi hatalmasság akarata ellenére, akik vele együtt győznek, akik vele együtt diadalmasok. Erről a boldog találkozásról, Krisztus és az ő egyházának találkozásáról szól. Erről a boldog találkozásról mondja a Jelenések könyve 19. fejezete a következőket. Alleluja! Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Kedves hallgatók, a történelem legünnepélyesebb pillanata lesz ez, amikor a fehér gyolcsba az igazságos cselekedetekkel felöltözött igaz emberek, akik a földi történelem megpróbáltatásai ellenére is diadalmasak a rosszon, találkozhatnak Krisztussal, és megkezdődik, kezdetét veszi az örök élet. Erről a diadalmas találkozásról szól az a zenemű, amit itt az előadás végén szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Azt gondolom, hogy talán az egyik legszebb, legmegborzongatóbb zenemű lesz ez, amit eddig hallhattunk. Johannes Brahms triumflígyének lesz ez az első tétele, tehát győzelmi ének, és szinte egyedülálló módon Jelenések könyve 19. fejezetének épp az imént idézett szavait dolgozta fel Brahms. Tessenek megfigyelni a zenei építkezést, úgy mondhatnám, hogy tömény zenei izgalom. Már a kezdet kezdetén is hallatlanul felfokozott a kezdés. Az ember azt gondolná, vagy azt kérdezné, hogy hogyan lehet ezt tovább fokozni. De mindig érezzük azt, hogy valamit hozzátesz Brahms. Még amikor majd elérkezünk a tétel végkifejletéhez, a célegyeneshez, akkor Brahms érzékelteti, hogy a történelem lezárulása előtt, mintha minden feszültség összesűrűsödne, míg nem aztán kipattan és feloldódik Krisztus diadalmas megjelenésében, amikor mindenki, a feltámadottak, a megváltottak egyszerre mondhatják azt, hogy alleluja, dicsőség legyen az Istennek, amikor áldják az Istent azért, hogy Isten az ő bölcsessége és az ő szeretete révén, az emberek akaratát tiszteletben tartva, de végigvitte és győzelemre vitte a történelmet, és győzhetnek azok, akik az életet és a szeretetet akarják. Hallgassuk meg tehát ezt, Johannes Brahms triumflígyének első tételét.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Tesszalonika beliekhez írt második levélben tallózunk. Mielőtt ezt tennénk, jegyezzünk meg néhány fontos tudnivalót ezzel a levéllel kapcsolatban. Pálnak a Tesszalonika beliekhez írt második levele az apostol lelki gondozói tevékenységének a dokumentuma. Mély bepillantást nyerünk a pásztornak az ő lelki gyermekeivel való bensőséges és bizalmas kapcsolatába. Nagy bölcsességgel tárja fel a gyülekezet előtt az Úr visszajövetelének egyszerű alapvonásait. A fiatal missziói gyülekezet helyzete nem lett könnyebb, ellenkezőleg az üldözés nyomása növekedett. Elmélyült azonban az igazság keresése is, az Isten bizonyos kinyilatkoztatásai feletti elmélkedés. Az első fejezet első verse szerint Pál a levél szerzője. Az egész tartalom és az a mód, ahogyan a szerző úrrá lesz a tesszalonikai gyülekezetben a különböző nehézségek felett, senki másra nem enged következtetni, mint Pál apostolra, egy gyülekezet lelki atyára. Ugyancsak a levél első fejezetének az első verséből megtudhatjuk azt is, hogy a levél címzetje a tesszalonikai gyülekezet, Istenben. Ami a levél jásba foglalásának az idejét illeti, a bevezetésen kívül a levél semmilyen támpontot nem nyújt. Az elején olvasható három név, Pál, Szilvánusz és Timóteus, ez azonban azt sejteti velünk, hogy a levél küldését csekély idő választja el az első üzenettől. Nagyon valószínű, hogy Korintusban készült, mert az ebben a városban való tartózkodások után Pál és két útitársa soha többé nem voltak együtt. Másrészt úgy látszik, hogy a gyülekezet szellemi állapota is nagyjából ugyanolyan, és a tesszalonikai keresztényeket foglalkoztató kérdések is körülbelül azonosak az első levélben szereplőkkel. E meggondolások lehetővé teszik annak a megállapítását, hogy a második tesszalonikai levelet a Krisztus utáni 51. év vége felé Korintusban írta Pál. Ami pedig a levél hitelességét illeti, a bizonyságok az első két évszázadban, mint az első levélnél is, a második levél mellett szólnak. Ezek nagyjából ugyanabból a forrásból is származnak. Már Polikárposz nagyon világosan hivatkozik e levél különböző helyeire. Később, Krisztus után 150 körül, Justinus mártír hivatkozik a második levél harmadik fejezetére. Márkion kánonja a második tesszalonikai levélként sorolja fel. Valamennyi régi kánon tartalmazza ezt a levelet, és több egyházatja és apologéta gyakran idézi. Lássuk a továbbiakban a levél értelmét és célját. Noha Pál apostolnak öröme lehet a gyülekezet fejlődésében, úgy látszik, hogy első levele mégsem érte el a kívánt eredményt. Az üldözés tartós nyomása közben Krisztus visszajövetelének a lázas és nem józan várása egyre jobban erősödött. A tesszalonikaiakat többé már nem azok sorsa foglalkoztatja, akik az elragadtatás előtt meghalnak, hanem magának Jézus Krisztusnak elgondolásuk szerint közvetlenül küszöbön álló visszajövetele. Ezt a várakozást részint egy jövendőlés, részint Pálnak állítólagos szóbeli vagy írásos kijelentései idézték elő, s ez a várakozás rajongó lelkek hatására sokakat rendetlen életmódra késztetett, munkájuk és mindennapi életük feladatainak aggasztó elhanyagolására. Ilyen állapotról az első levélben csak jelentéktelen nyomokat találunk. Pál érthető módon most már nem elégszik meg a puszta intéssel, mint az első levélben, hanem energikusan felhívja a tesszalonika belieket az akkori gyülekezeti fegyelemnek megfelelő rendre. A továbbiakban ejtsünk néhány szót a levél tartalmáról és felosztásáról. A tesszalonika beliekhez írt második levél három szakaszból áll. Az első szakasz azonos a levél első fejezetével, amely címzéssel és üdvözléssel kezdődik, majd hálaadással folytatódik a szorongattatások közepette is tapasztalható előrehaladásért. Ezt követi a vigasza Krisztus visszajövetelére tekintve. Ezután következik a megtéretlenekhez intézett intés, majd az imádság a hit új erejéért. A tesszalonikai második levél második szakaszának, és egyben a második fejezetének az elején egy óvást találunk a nyugtalanságtól és türelmetlenségtől. A továbbiakban a visszajövetel előjeleiről olvashatunk, amelyek a következők. A szakadás és az Antikrisztus megjelenése. Ezután következik a hálaadás a kiválasztásért, majd egy intés az ígéhez való ragaszkodásra, végül egy imádság és megerősítés a tanításban. A Tesszalonika beliekhez írt második levélnek a harmadik szakasza felhívást tartalmaz a közben járó imádságra, felhívást a munkára és a rendre. E felhívások után található az üdvözlet és az áldás. Mint minden bibliai könyvnek, ugyanígy ennek a páli levélnek is van kulcsszava, ez pedig úgy hangzik, hogy jelek. A levél kulcsverse pedig a második fejezet harmadik versében található. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Mikor jön el az Úr napja? Pál a tesszalonikaiaknak Krisztus hirtelen megjelenéséről írt, nem csupán az ő közeli eljöveteléről, noha az apostol mint olyan eseménnyel számolt ezzel, amely már az ő életében bekövetkezhet. Helyesen tette, mert Isten, aki fia visszajövetelének napját titokkal vette körül, ezzel éppen azt célozta, hogy a keresztényeket várakozó magatartásban őrizze meg. Vessünk egy pillantást mindezek után a második tesszalonikai levél első fejezetére, amelynek a harmadik versében a következőket olvashatjuk. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyám fiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivel hogy felettébbek növekedik a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Következik egy idézet Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írott levél magyarázata című könyvéből, ezzel az igeverssel kapcsolatban. A tesszalonikai atyafiak hite növekedett, szeretete bővölködött. A macedóniai gyülekezet élete tehát tovább virágzik, mert nem fordultak el Istentől, nem tértek vissza a bálványokhoz, hanem egyre erősödő bizalommal néztek Istenre, a mennyei atyára, aki az evangéliumban kijelentette, megismertette magát, a hitben való növekedés azt jelentette, hogy Isten szavára megszólító beszédére egyre nagyobb bizonyossággal feleltek, ígéreteire az üdvösségre vonatkozó kijelentéseire igent és áment mondottak. A Jézus Krisztussal való közösségük minden nap teljesebb lett. A felemelkedett Úr iránti engedelmességben mindinkább előre haladtak. A szeretetben való bővölködés szintén arra utal, hogy a tesszalonikai gyülekezet nem torpant meg a Krisztus követésében. Isten meghallgatta az apostol imádságát. Az egyházura meggazdagította a híveket az egymás és a kívülállók iránti szeretetben. A gyülekezetet maga Isten tanította meg az egymás iránti szeretetre. A levél olvasói tehát előre jutottak a keresztény életben, minden külső nehézség ellenére, mely körülvette őket. Az apostol azonban nem úgy tekint a tesszalonikaiak hitére és szeretetére, mint az Isten előtti érdemre, hanem úgy, mint a Krisztusban való élet jeleire. Eddig az idézet az említett Biblia kommentárból. A Tesszalonika beliekhez írt második levél első fejezetének a további verseiben a levél szerzője azt is a címzettek tudomására hozza, hogy dicsekszik az üldözések és szorongattatások között tanúsított kitartásuk és hitük felől a többi keresztény gyülekezetekben. Valószínűleg azzal a céllal, hogy azokat a hívőket is hasonló hűségre és kitartásra ösztönözze ezzel. Továbbá kifejezi abeli reményét, hogy tesszalonikai hittestvérei is méltóknak lesznek ítélve Isten országára. Ha szenvedniük is kell hitükért, bízzanak abban az Istenben, aki szorongatással fog megfizetni azoknak, akik őket szorongatják. Olvassuk ezzel kapcsolatban a Tesszalonikabeliekhez írt második levél első fejezetének a 7-től a 10-ig terjedő verseit. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mi velünk egybe, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor eljő majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel hogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt nálatok, a ma napon. Fejezet utolsó két versében az apostol bátorítja levelének olvasóit. Imádkozik érettük, hogy Isten tartsa őket méltóknak az elhívásra, töltse be őket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatos munkálásával. Ennek a végcélja az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak neve legyen dicsőítve bennük, és ők is ő benne, az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak kegyelméből. A Tesszalonikabeliekhez intézett második levél második fejezetének az első és második versében a következőket találjuk. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és ami hozzáleendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Úgy tűnik, Pál reménykedett abban, hogy még az ő idejében minden beteljesedik, és Krisztus visszajön, noha Krisztus visszajövetelének az idejét nem jövendőlte meg. Ugyanebben reménykedtek a Pál korabeli többi keresztények is. De ha jobban megvizsgálták volna az apostol üzenetét, valamint Krisztus szavait, akkor mindez figyelmeztette volna őket arra, hogy talán hosszabban kell várakozniuk. A legjobb állásfoglalás ebben a tekintetben, bízni Istenben, aki meghatározza megjelenésének idejét, készen lenni a dicső eseményre, és ha ez az esemény még várat magára, emiatt ez a várakozásunk és készenlétünk ne hagyjon alább. A Tesszalonikai levél második fejezetének a harmadik és a negyedik versében olyan jel és esemény van megjövendőlve, amely megelőzi a Jézus Krisztus visszajövetelét. A második vers szerint a Krisztusnak a ma napját. Következik a harmadik és a negyedik vers. Ne csaljon meg titeket semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. A szakadás magában foglalja a buzgalom csökkenését, a Krisztus iránti elkötelezettség gyengülését, az eltávolodást attól, hogy Krisztus parancsait pontosan és hűségesen követnék. Ez egy olyan állapot, amikor az ember hite meggyengül, és keresztényi életstílusa romlik. Az imént idézett Biblia versekben azt találjuk, hogy a bűn embere ellene és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, vagyis embernek tulajdonítja azokat az erőket, tetteket, bölcsességet és kiváltságokat, amelyek határozottan és kizárólagosan Istent illetik meg. Egyedül a teremtőt megillető imádatot, csodálatot és hódolatot követel embertársaitól. Az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetének, a 22. verse szerint, valamint a Kolosszibeliekhez írt levél első fejezetének, a 18. verse szerint, az egyház feje egyedül és kizárólag Jézus Krisztus. A Máté evangélium a 28. fejezetének, a 20. versében ő megparancsolja tanítványainak, tanítsák az embereket, hogy tartsák meg azt, amit ő parancsolt. A Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetének a további verseiből kitűnik, hogy Sátán különböző jelek és csodák véghezvitelével fog sok embert csapdába ejteni, a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 23-tól a 26-ig terjedő verseiben Jézus Krisztus arra figyelmeztet, hogy nem sokkal az ő visszajövetele előtt hamis Krisztusok és hamis proféták fognak megjelenni, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. A hívő ember ne engedje magát az ilyen jelenségektől félrevezettetni. Szívleje meg a krisztusi intelmet. Azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Olvassunk egy rövid idézetet Ellen Gould White Nagy küzdelem című könyvének az 556. oldaláról. Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyulejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. Eddig az idézet. Ereint Pál apostol is a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetének a 15. versében. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. A Tesszalonika beliekhez intézett 2. levél 3. fejezetében a levél szerzője óv a restségtől. A 10. versben a következőket írja. Mert mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Idézzünk a továbbiakban Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből. A tesszalonikai hívők azonnali szabadulást reméltek, most intette őket, hogy bátran és Isten félelmében végezzék a rájuk váró munkát. Az apostol felszólította őket, hogy ne hanyagolják el kötelességeik teljesítését, s ne adják át magukat a tétlen várakozásnak. Az azonnali szabadulás izzó vágyakozása után a mindennapi élet lekötöttsége és az ellenállás, amelybe ütköztek, kétszeresen fájdalmasnak tűnt. Pál ezért buzdította őket, hogy a hitben álhatatosak legyenek. Az apostol intette őket, hogy a jó cselekedetekben meg ne restüljenek. Megfedte azokat, akik túnya és céltalan semmittevésnek adták át magukat, és elrendelte, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Kötelességévé tette azon kívül a gyülekezetnek, hogy zárja ki mindazokat a közösségből, akik állandóan becsmérelték és figyelmen kívül hagyták az Isten szolgái által adott utasításokat. De hozzáfűzte, ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Pál ezt a levelét is azzal a könyörgéssel fejezte be, hogy az élet nehézségei és kísértései között Isten békéje és az Úr Jézus Krisztus kegyelme vigasztalja és bátorítsa őket. Vigasztaljon és bátorítson minket is.
0: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

0: Ige morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, és örülök annak, hogy folytathatjuk tovább a Biblia tanulmányozását. Tanulmányozhassuk azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban, mint alappilléreket helyezett el. Valóban, amikor az ember megismeri ezeket az alapigazságokat, akkor erre tud építeni egy életen át. Megérti a hitnek alapelveit. Megépíti a hitházának az alappilléreit. És tovább tanulmányozva a Szentírást, ezekre az igazságokra megépítheti hitének a házát. Miért? Azért, mert azt találjuk feljegyezve Efézusi levélben, a második részben, a 20. versben, kik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Erre szólít fel bennünket Isten, hogy mi is hitünket építsük fel az igazság kősziklájára, őrá, Jézus Krisztusra, de ugyanakkor építsük hitünket a Szentírásra, az Isten szavára. Múlt alkalommal tanulmányoztuk a 10 parancsolatot, láttuk azt, hogy Isten két kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot. Az első kőtáblán van 4, a második kőtáblán 6. Olvastuk a Szentírásból, hogy miért van ez az ilyen felosztás. Azért van, mert az első 4 parancsolat szabályozza az ember Isten iránti kapcsolatát, a második kőtáblán levő 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. És ha mi szeretjük fel a barátunkat, akiket látunk, megtesszük, a 5-től a 10. parancsolatig van, tehát a 6 parancsolatot, utána természetes, hogy megtesszük azt is, ami az első kőtáblán van, vagyis kifejezzük Isten iránti szeretetünket. Mert ha szeretjük az Istent, akit nem látunk, akkor szeretjük fele barátunkat is, akiket látunk. És hogy mi mennyire szeretjük az Istent, az abból tudjuk megállapítani, amennyire szeretjük fele barátunkat. Ma a témakörünk egy teljesen új témakör, azonban mégis kötődik a 10 parancsolathoz, mert a 10 parancsolatból fogunk kiindulni. Minden nemzetnek vannak ünnepei. Felszabadulás ünnepe, vándorlás ünnepe, vannak különböző egyházi ünnepek is, amelyeket emberek rendeltek el. Azonban szeretném, hogyha ma Töviről hegyére foglalkoznánk Istennek ünnepével. Például a teremtés ünnepe. Melyik napot adta Isten ünnepnapul az embernek, amikor megteremtette? Hogyan is állnak ezek a dolgok? Lapozzuk fel a Biblia első lapját, Mózes első könyvének első részében az 31. verset olvasom, így hangzik. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ime igen jó, és lett este és reggel 6. nap. Amikor Isten a minden fürkésző tekintetével visszanézett 6 napi munkájára, akkor ezt mondja el, ímé mindaz, amit teremtettem, igen jó. Vajon a 6 nappal befejeződött a teremtés? Igen. Azonban mit tett Isten a 7. napon? Olvassuk a folytatásban, a 2. rész első 3 versében. És elvégeztették az ég és a föld és azoknak minden serege. Tehát Isten 6. napon befejezte a teremtést. Mikor pedig elvégzi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten. Elmondja a Szentírásban azt, hogy ő 6 napon teremtette a világot, a 7. napon ő maga is megpihent, és megáldotta, és megszentelte a 7. napot. Az első dolog, vajon kellett Istennek pihenni? Belefáradt a 6 napi teremtésben. Hogyan teremtett Isten? Isten szólt, parancsolt és előállt. Isten nem földhöz kötött ember, hogy elfáradjon. Hát akkor miért pihent meg? azért, hogy nekünk teremtményeinek példát adjon, hogy a hetedik nap az az ő napja, az az Isten napja. Hetedik napot ezért, mivel az az ő napja, elkülönítette a többi naptól, és itt azt olvassuk, hogy Isten megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt. Ami azt jelenti, hogy a hetedik napon áldás van, de nem csak a hetedik napon, hanem minden emberen, aki a hetedik napot megünnepli. Ha Istent követjük, Isten példája szerint akarunk élni, akkor egyértelmű, mert ő a hetedik napon pihent meg, és a hetedik napot áldotta meg. De nem csak megáldotta, hanem meg is szentelte. A szent szónak a kereszténységben egy kicsikét degradált más jelentésége van, és ezért szeretnék egy dolgot említeni. A megszentelt annyit jelent elkülönített valaki számára. Ezt a pénzt neked szenteltem, ezt a pénzt számodra tettem félre, hogy amikor majd hazajössz, vagy eljössz, akkor ezt neked odaadom. Kedveseim, itt látjuk azt, hogy Isten már Édenben elkülönítette ezt a napot, a hetedik napot, megáldotta és megszentelte. Azonban jogos a kérdés, minden rendben van, de melyik a hetedik nap? Ha hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a hetedik nap. Ha elmegyünk a mohamedán országokban, akkor azt mondják, hogy várjatok, számunkra a péntek az ünnep. És ezért, mivel péntek az ünnep, akkor azt jelenti, hogy péntektől kell számítani, és ha olvassuk, hogy péntek az a hetedik nap, akkor szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, és péntek a hetedik nap. Azonban a Biblia szerint, Isten szerint, mert az a lényeg, hogy emberek mit mondanak különböző vallási kérdésben, az egy perifériális dolog. De az, hogy Isten mit mond, az a döntő, és erre kell figyelnünk, hisz akkor leszünk Isten követő emberek, hogyha azt hisszük, és úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Lukács evangéliumát, amikor fellapozzuk, a 23. részben itt van leírva Jézus Krisztus keresztküzdelme, és végül is halála. És amikor meghalt Jézus Krisztus, attól kezdve olvasom az 54. versből, tehát Lukács 23:54. És aznap péntek volt, és szombat virat rá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézték a sírt, és azt, hogy miként helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugodtak a parancslat szerint. 24 első két verse. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivék az elkészített fűszerszámokat és némely más asszonyok is velük, és a követ a sírról elhengerítve találták. Itt leírja azt, hogy pénteken Jézus Krisztus meghalt, pénteken az asszonyok elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket, amelyet majd kivisznek és megkenik Jézus Krisztus testét a hét első napján. Azonban itt találjuk, hogy a következő nap szombat következett, és az 57. versben azt olvassuk, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Tehát a 10 parancsolatban, ahogy a múlt alkalomkor tanultuk, olvastuk, hogy Isten a hetedik napot, a szombatot adta ünnepnapul. Még ma is vissza fogunk majd térni néhány dologra, és megnézzünk a 4. parancsolatból. Azonban az, ami bennünket érdekel most, először, hogy a hét első napján kora reggel kimentek az asszonyok, hogy megkeressék Jézus testét és megkenjék, és a sírról a követ elhengerítve találták. Melyik napot mentek ki? A szombat után való napon, vasárnap, kora hajnalban kimentek Jézus Krisztus sírjához. És a Biblia a hét első napjának nevezi a vasárnapot. Tehát azt jelenti, hogy ha a Biblia szerint nézzük a dolgokat, akkor a hét első napja a vasárnap. És így találkozunk mindjárt a 4. parancsolattal, és Isten nagyon szépen elmondja nekünk a 10 parancsolatban, hogy igen, a 7. nap a szombat. Olvasom. Mózes 2. könyvének 20. részéből a 8-tól a 11-ig. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljél azt. Hat napon munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, ahogy Isten is tette a teremtéskor. Hat napon át végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Melyik nap a szombat? A hetedik nap. Isten által megáldott és megszentelt nap, az Isten napja, és Isten ezt a napot nekünk adta. És tovább azt mondja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Miért? Teszem fel a kérdést. Mert hat napon teremti az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldta az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Visszahivatkozik a teremtés történetére, és Isten azt mondja nekünk, emberek, teremtményeim, gyermekeim, én magam példát adtam nektek. Amikor a teremtést végeztem, hogy én a teremtés munkáját hat napra terveztem el, hatodik nap befejeztem, jó magam is megpihentem a hetedik napon a szombaton, és én nektek, gyermekeim, a szombatot adtam ünnepnapul. Hogyha ti megtartsátok a szombatot, akkor ezzel kifejezitek azt, hogy hisztek nekem, és ti is elfogadjátok tőlem az én életrendemet. Hat nap munkálkodjál, a hetedik nap a szombat, az Istennek a szombatja, és ezt a napot minden Isten szerető ember tartsa meg. Isten ezt parancsolja a negyedik parancsolatban. Isten ezt az utasítást adja. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre, és egyik alkalommal, amikor beszélget a néppel, akkor Márk evangélista feljegyzi a beszélgetést, és a beszélgetésnek a vége így fejeződik be. A Márk evangélium a második részének a 27-28. Verse. És mondta nékik, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Az előbb azt olvastuk, hogy a szombat istené. Ezt a napot, a szombatot Isten az embernek adta. Ezt olvassuk. Tehát, és még egy dolgot, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Hogy lehet Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Természetes, itt vissza kell emlékeznünk első előadásra, amikor tanultunk arról, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. És ott felsoroltuk, hogy Jézus Krisztus, ami teremtünk, megváltunk, közben járunk, főpapunk, ítélőbírunk, királyunk, és így tovább. De az elsőnél Jézus Krisztus által teremtette Isten a világot. És mivel ő a teremtő, ebből is azt senki, hisz itt azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Jézus Krisztus befejezte a hatnapi teremtést, hetedik nap ott a teremtés, hetedik napján megpihent, megáldotta és megszentelte. Amikor lejött erre a földre, akkor nekünk ezt mondja el, hogy emberek, nézzétek meg, ez az igazság, így kell élni. De nem csak itt. Jézus Krisztus maga is, amikor itt élt a földön, ő a szombatot ünnepelte. Jézus Krisztus volt az első szombatünneplő keresztény ember itt a földön. Ezt találjuk feljegyezve Lukács evangéliumának a negyedik részében, és a negyedik résznek a 16. versében, ahol Jézus Krisztus bement a názareti zsinagógába, és az erről szóló kimutatásban ezt olvassuk. Lukács 4.16. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint, tessék csak figyelni, szokása szerint, szombaton a zsinagógába, és felállt olvasni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása. Ez volt a gyakorlata. Ő amikor lejött ide a földre, ugyanúgy megtartotta Isten 10 parancsolatát. Mert ha bármelyiket nem tartotta volna be, ő is bűnös emberré lett volna. Ő is vétkezett volna, és nem lehetett volna, mi megváltunk. De itt látjuk, Jézus Krisztus maga is a szombatot ünnepelte földi élete alatt. Egy kis kitérőt szeretnék említeni. Lehet, hogy különös hallgatni ezt az igazságot a Szentírásból, azonban elmondom önöknek azt, hogy először szeretnék még bizonyos dolgokat feltárni a szombattal és a szombat igazságával a Szentírásból, és ugyanúgy tárgyilagosan, ahogy foglalkozunk a szombat igazságával és szentségével, és azzal, hogy azt kell megünnepelnünk, ugyanolyan határozottan utána fogunk nézni történelmi síkon annak, hogy honnan van a vasárnap ünneplése, ki adta, milyen céllal, és hogyan áll a vasárnap kérdése a Biblia mérlegén. De folytassuk itt tovább. Még egy kis epizód Jézus Krisztus életéből. Milyen csodálatos az, hogy Isten úgy tervezte el, hogy abban az évben haljon meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, amikor a zsidók húsvétja péntekre esik. Miért? Mert akkor megfeszítették, pénteken megfeszítették, és esetleg megfigyelni, Jézus Krisztus feltámadhatott volna azonnal, amint meghalt. Feltámadhatott volna másnap reggel is, szombaton hajnalban. Miért várt Jézus Krisztus, és csak vasárnap hajnalban támad fel? Miért? Azért, mert itt is megmutatta Jézus Krisztus a következőt. Azért jött el, hogy ő a megváltás munkáját befejezze, a megváltás munkájának földi szakaszára pontot tegyen pénteken, és ezt megtette. Szombaton nyugodott a parancsolat szerint a sírban, és vasárnap a hét első munkanapján Jézus Krisztus feltámadt, hogy végezze az ő további munkáját. Egy kis kitérőt szeretnék most tenni, milyen céllal adta Jézus Krisztus a szombatot az embernek. Két igét szeretnék olvasni, az egyiket olvassuk Mózes második könyvéből, a második könyvnek a 16. részéből. Isten csodálatos módon tanította a zsidókat, amikor kivezette egyiptomi rabságból, hogy hogyan kell megünnepelni a szombatot, például a manna hullással. Minden nap hullott a manna, a szombaton reggel nem hullott. De adott egy utasítást Isten, hogy annyit szedjenek minden nap a mannából, amennyi arra napra kell. Mert hiába teszednek többet, és eltesznek következő napra, elpusztul. De pénteken kétszer annyit szedjenek, és tegyék el szombatra, mert szombaton nem fog hullni manna. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy egyes emberek szombaton reggel is kimentek mannán szerint, de nem találtak. Milyen csodálatos módon tanította Isten a zsidókat, hogy hogyan kell igazán megünnepelni a szombatot. Mert amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor a 24 órás nap a szombat. Nem ünnepi óra, nem mise óra, hanem szentelt nap, 24 órás nap. Az, ami különös, hogy Isten a szombat szentségével és a szombat ünneplésével, amikor tanít bennünket, hogyan kell ezt tennünk, akkor még a háziasszonyokra is gondolt. Olvasom a Szentírásból Mózes második könyvének 16. részéből a 23. verset. És mondanékik, ez az, amit az Úr mondott, holnap nyugalom napja az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Melyik napon? Pénteken. Ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Milyen különös, milyen csodálatos. Isten azt mondja, hogy a háziasszonyok készítsék el a szombati ételt pénteken. És akkor, mikor elmegy az ember szombaton az imaházba, nyugodtan ott ülnek a háziasszonyok is. Nem kell azon törni a fejüket az Isten tisztelet alatt, hogy mit is fognak adni a háznépének majd ebédre. És nyugodtan mennek együtt haza, megmelegítik a pénteken elkészített ételt, és szépen feltálalják és megeszik. Az edények pedig olyan türelmesen megvárják azt, hogy amikor elmúlik a szombat, ahogy a Biblia tanít bennünket, hogy a szombatot naplementétől naplementéig ünnepeljük, megvárják az edények is, és utána mossa el a háziasszony. Milyen csodálatos isteni gondviselés ez. Itt van az egyik. Már itt részben említettem, de újból felteszem a kérdést, mire

egy nagyon komoly katolikus keresztény család olvassa a Szentírást, és megértette, hogy a szombat a szent. És megbeszélték. Megpróbálják, megünneplik a szombatot is, és megünneplik a vasárnapot is. Földműves emberek voltak. Kimentek répát kapálni. Általában egy szántóvető ember, ha elkezd valamit rendezni és kapálni, akkor azt a részét kezdi kapálni, ahol több a gyomnövény. Ők is úgy tették. Pénteken este felé abba hagyták a munkát, jóval több, mint a felét megkapálták. A másik fele nem volt annyira gazos, és azt mondták, ez kibírja a szombatot, vasárnapot, és majd hétfőn megkapáljuk. Szombaton reggel fel kell a házigazda, és azt mondja a feleségének, tudod, mit szép az idő, kimegyünk, 10-11 órára befejezzük a munkát, és egész nap tovább nem végezünk semmilyen munkát, pihenünk, ünnepeljük a szombatot. Feleség azt mondta, hát megbeszéltük, hogy nem dolgozunk, és Isten megáldott bennünket pénteken. Most próbáljuk meg, csak még ezt. Elmegy a fiához, felkölti, és végül kimennek. Ők mondták el ezt nekem. Egész nap kapálták, és nem fejezték be. Akkor megtapasztalták, és meglátták azt, hogy Isten megáld bennünket 6 napon keresztül úgy, hogy a 7. napot nyugodtan meg tudjuk ünnepelni. Azonban ennek kapcsán szeretnék még egy néhány dolgot, ami nagyon lényeges és nagyon fontos megemlíteni. Az pedig, sokszor emberek azt mondják, ez igaz, így van megírva a Bibliában, hát a szombat a szent, a 10 parancsolat szerint azt kell ünnepelni, és azt szerint kell élni, ahogy Isten a Szentírásban mondja, és ez egyértelmű, de jó, ezt a zsidóknak adta, ez nem ránk, keresztényekre, ez nem vonatkozik. Hát kedveseim, először tisztázzunk egy dolgot. Isten kinek az Istene? A zsidóké? A keresztényeké? A mohamedánoké? A hindúké? A buddhistáké? Az ateistáké? Vagy mindenkinek az Istene? Isten teremtette az embert. Ő minden embernek az Istene, aki él ezen a földön. És az ő 10 parancsolata nem csak a zsidókra vonatkozik, vagy nem csak a keresztényekre vonatkozik, minden emberre vonatkozik. Az, hogy ne ülj, az, hogy ne lopj, az, hogy ne legyenek néked idegen istenéid én előttem. Ez mindannyiunkra vonatkozik, kivétel nélkül. Milyen nyelven beszélünk, milyen nemzetiségűek vagyunk, vagy milyen vallásúak vagyunk. Ugyanaz vonatkozik ránk a szombattal kapcsolatban is. Szeretnék példagyanánt olvasni a Szentírásból, Ésaiás próféta könyvéből, Ésaiás próféta könyvének az 56. fejezetéből. Néhány igét csak kivonatosan olvasunk, olyan csodálatos. Boldog ember, aki így cselekszik, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tegyen. Milyen különös. Ki a boldog ember, aki megünnepli a szombatot? Nem azt mondja, függetlenül attól, hogy az Ószövetségi Szentírásban van megírva, nem azt mondja, hogy boldog az a zsidó, aki megünnepli a szombatot, hanem boldog ember az, aki ezeket a dolgokat cselekszi, és aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. Azonban, amikor olvassuk tovább a következő versekben, a 6. és a 7. és az idegenek, tessenek jól figyelni, és az idegenek, akik az Úrhoz adták magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy őnéki szolgái legyenek mindenki, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Szent hegyemre viszem fel ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában egészen égő és véres áldozataik, kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hívatik.

0: minden nép számára. Kikről beszél itt a Szentírásban Isten? Zsidókról? Pogányokról? Buddhistákról? Mohamedánokról? Kikről beszél? Egyszerűen így fejezi ki az idegenek, akik az Istenhez adják magukat. Nem a zsidókhoz pártolnak. Az idegenek, akik az Úrhoz adták magukat, idézem szó szerint, hogy néki szolgáljanak, kinek? Az Istennek. És hogy szeressék az Istennek a nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot. Ebből egyértelműen látszik a Szentírás alapján, hogy Isten a szombat megünneplését mindenkinek adta, és minden embertől, bárhol él a földkerekségén, elvárja, hogy ezt a napot ünnepelje meg. Mert miért? Azért, mert Jézus Krisztusról láttuk azt, hogy a földi életében ő beszélt, és ő nem csak beszélt, ő maga példát adott, és elmondta nekünk, és életével bizonyította, hogy ő a szombatot ünnepli egész földi élete alatt. Azonban nem sokkal megfeszítése előtt, Máté evangéliumában Jézus Krisztus beszél az utolsó eseményekről, beszél Jeruzsálem pusztulásáról, és többek között ezt mondja el, amikor Jeruzsálem pusztulásáról beszél, ami be is következett majdnem 40 évre Jézus Krisztus halála után, Máté 24.20-ban ezt olvassuk. Imádkozzatok, pedig hogy a ti futások ne télen legyen, se szombatnapon. Mit mond Jézus Krisztus? Imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, se szombatnapon. Ha Jézus Krisztusnak terve lett volna a halála, majd feltámadása után, amelyen másnapnak a szentélyavatása, vagy beiktatása, ha ez lett volna Jézus Krisztusnak a terve, akkor itt elmondta volna nekünk azt, hogy például, ha ő a feltámadása után azt várja el követőitől, a keresztényektől, hogy a vasárnapot ünnepeljenek, akkor azt mondta volna, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne vasárnap. Ó, de kedveseim, itt azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Isten változatlan, törvénye is az, és a szombat is megmaradt. Sőt, nem csak, hogy ő beszélt erről, hanem nézzük meg az apostoloknak a gyakorlatát. Melyik nap ünneplésére tanították a tanítványok, amikor mentek hirdetni az evangéliumot? Úgy pogányokat, mint zsidókat, vagy fordítva, úgy zsidókat, mint pogányokat. Apostolok cselekedetének 13. részében, a 42. versben olvasunk arról, hogy az apostolok szombaton prédikálnak egyik zsidó zsinagógában. Olvassuk. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. 44. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igének hallgatására. Zsidók zsinagógájában voltak szombaton. És amikor kijöttek onnan, pogányok tudták azt, hogy az apostolok a szombatot ünneplik. És erre tanították őket is, a pogányokat. Miért? Mert a következő szombaton a pogányok is összejöttek, hogy hallgassák az apostolokat. Hogy velük együtt megünnepeljék a szombatot. Tehát látjuk azt, hogy az apostolok nem a vasárnap ünneplésére tanították a pogányokat Jézus Krisztus feltámadása után, se 20, se 40, se 50 évvel később. Itt látjuk, hogy ezt így tették. Ugyanakkor, ha nézzük Pál apostolnak a gyakorlatát, a pogányok nagy apostolának gyakorlatát, apostolok cselekedete 17. részének a második versében, Pál pedig, amint szokása volt, tessék csak figyelni, ugyanazt találjuk, mint Jézusnál. Jézus Krisztus szombaton szokása szerint ment a zsinagógába, ment Isten tiszteletre, mert azt a napot ünnepelte. Pálról is ezt olvassuk. Ismétlem az ígét. Pál pedig, amint szokása vala beméne hozzájuk, és három szombaton át vetekedik velük az írásokból. Mi volt Pálnak a szokása? A szombat ünneplés. Azonban A szombat szentségével kapcsolatban nem élórányi idő, hanem egy óriási anyagot találunk a Szentírásban, hisz az elsőtől az utolsó lapig találunk utalásokat a szombat ünneplésére. És ahogy a múlt alkalomkor idéztük Pál apostol Timóteushoz írt levelét, hogy addig kell megtartanunk a törvényt, a tíz parancsolatot, amíg Jézus Krisztus el nem jön. És azok, akik itt a földön megtartják Isten tíz parancsolatát, azok lesznek Isten országának örökösei, mert azt olvastuk, hogy azok bemennek a kapukon a városba. Természetes. Engedjenek meg egy kérdést. Szeretnének örök életet nyerni és Krisztussal lenni egy örök életen át? Ha igen, akkor melyik napot kell megtartani? A Biblia szerint, Isten szava szerint. Márpedig kire hallgassunk? Istenre vagy emberekre? Jézus Krisztus azt mondta, hogy inkább kell Istennek engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, ha mi örök életet akarunk nyerni, már pedig hiszem azt, hogy azt szeretnénk. És gondolatunkat tovább fűzve, tegyünk fel még egy kérdést. Vajon az újföldön a megváltottak ünnepelnek valamilyen napot, vagy semmilyen nap sem ünnepelnek? Amikor fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 66. részét, akkor itt azt olvassuk a 22. és a 23. versben, mert amint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Melyik nap lesz az új földön az ünnep? A szombat. Tehát, ha itt a földön engedelmeskedünk Istennek, és megtartjuk tíz parancsolatát, akkor bemegyünk a kapukon a városba, az új földön is örök életet nyerünk Istentől, vagyis oda jutunk, és ott is Istennel együtt ünnepeljük azt a napot, amelyet ő adott számunkra. Azzal, amikor láttuk mindezeket a dolgokat, akkor hiszem azt, hogy türelmetlenül várták már azt. Jó, rendben van, látjuk, most már meg vagyunk győződve, és készek vagyunk elfogadni azt, hogy igen, a szombat a szent, és hogyha Isten országának örökösei akarunk lenni, akkor a szombatot adta Isten ünnepnapul, és mi készek vagyunk engedelmeskedni Istennek, és megünnepelni a szombatot. Na de hát, akkor miért ünnepli a keresztény ember nagy része a vasárnapot? Erre a kérdésre szeretnék számos dologban idézetet hozni a Szentírásból, pontosabban látni közösen együtt bizonyos dolgokat, hogy honnan van a vasárnap ünneplése. Először engedjék meg, hogy annyit elmondjak, hogy a földön élő emberek közül a 7 napból 3 napot ünnepelnek az emberek. Nem 2-t, vidékünkön ugye a szombat is munkaszünet, vasárnap is munkaszünet. 3 napot. Például az arabok, pontosabban a mohamedánok pénteket ünnepelnek. A zsidók, az adventisták, és még egy néhány egyház a szombatot ünnepli, keresztény egyházra utalok, és a kereszténységnek egy másik nagy hányada pedig a vasárnapot ünnepli. Nagyon érdemes megemlíteni azt, hogy a Bibliában 2 napnak a neve van megírva csak. Ez a péntek és a szombat. A 7 többi napja sehol nincs megemlítve. Emlékeznek arra, hogy az imént olvastuk azt, hogy a 7 első napján mentek ki az asszonyok Jézus sírjához. Jézus Krisztus a 7 első napján támad fel. De ennek a napnak nincs neve. Nincs hétfő, nincs kedd, nincs szerda, nincs sütörtök. Csak péntek és szombat. És nagyon érdemes megfigyelni. A péntek jelentése előkészület napja. Előkészület napja. Mire kell elkészülni? A szombatra, ami következik. A szombat, a sabbat szó, pedig annyit jelent, hogy nyugalom. Amikor Jeruzsálem utcáján mentem éppen szombaton, megfigyeltem azt, hogy az ismerős zsidók úgy köszönnek, hogy sabbat shalom. Szombati béke, szombati nyugalom. Tehát maga ez a név, hogy szombat, ez nyugalmat jelent. Hát akkor mit jelent a vasárnap? Amikor felmegyünk Felső Magyarországra, és ával beszélnek az emberek, nekem olyan különös volt, azt mondták, hogy vásárnap. Tehát nem csak az elsőt mondták ával, vásárnap. Valójában a vásárnap. És figyeljék meg, hogy különböző nyelveken különböző jelentősége van ennek a szónak. Például oroszul voszkörszénie. Tehát visszaemlékeznek a feltámadásra. Magyarul a vásárnap. Ha nézzünk a nyugati nyelvekben, akkor ott valami mással találkozunk. Az pedig a dies solis a latinul, vagy németül Sonntag, vagy angolul Sunday, aki bármelyiket csak sejtve beszéli, és ismeri ezt a szót, hogy Sonntag, Sunday, vagy dies solis, akkor látja azt, hogy ez két szóból tevődik össze. Tehát összekovácsol szó. A zon, az égitest, a nap, és a tág, a 24 órás idő. Vagy a sun, szintén az égitest, és úgy van a day, az 1-24 órás idő. Ami szó szerint lefordítva annyit jelent, hogy a napnak a napja. Hadd mondjam el, kedveseim, hogy amikor erről van szó, akkor én a Bibliából nem tudok önöknek olvasni. A Bibliában Isten egyetlen szót nem ejt arról, hogy a hét első napját kellene ünnepelni. Erre a Biblia hallgat. Szeretnék elolvasni a Szentírásból egy figyelmeztetést, amelyet így találunk feljegyezve Mózes 5. könyvében, és az 5. könyvnek a 14. részének a 19. versében. Ezt mondja, se szemedet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat. Az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr a te Istened minden néppel közölt az egész ég alatt. Nem azt mondja Isten, hogy nem szabad felnőzni a napra, vagy a holdra, hanem azzal a céllal ne nézz fel, hogy le ne borulj a nap előtt, és nehogy imádjad a napot, vagy imádjad a holdat, vagy imádjad a csillagokat. Sajnos mi azt olvassuk a Szentírásból, hogy akkor, amikor a zsidó nép elpártolt Istentől, akkor bezeg imádta a napot is, imádta az ég királynőjét is, és imádott bezzeg sok mindent. Azt kell megállapítanunk a Szentírásból és a Szentírás alapján, hogy az emberek inkább imádták, és a zsidók is inkább imádtak minden más pogány Istent, mint az élő Istennek szolgáltak vagy engedelmeskedtek volna. Ezt a figyelmeztetést itt találjuk. Ugyan hasonló figyelmeztetést találunk a Mózes 5. könyvének a 17. részében, a 3. versben. És elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármelyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam. Isten előre figyelmeztette, hogy ezt ne tegyék. Na most akkor jogos a kérdés, ha már a dolgok így vannak, ahogy a Szentírásban látjuk, hogy Isten ilyen figyelmeztetést ad, ugyanakkor egyetlen egy szót nem mond a Bibliában Isten arról, hogy a vasárnapot ünnepeljük, hanem mindenhol a szombat ünnepléséről van szó, akkor most jogos a következő kérdés. Honnan ered? Ki rendelte el? Hát először is el kell mondanom azt, hogy igen, a vasárnapot a napisten tiszteletére a pogányok ünnepelték. Az első rendelkezést, törvényt a vasárnap ünneplésével kapcsolatban Konstantin császár adta ki 321. március 7-én. Konstantin császár látta azt, hogy az ő országa, a Római Birodalom kezd gyengülni. Ráadásul a Római Birodalom két részből tevődik össze, olyan értelemben, hogy pogányság és kereszténység. A keresztények mind a szombatot ünnepelték, a pogányok pedig a napisten tiszteletére, a napimádás szemszögéből a vasárnapot ünnepelték, a hét első napját. És ő úgy próbálta összekovácsolni a pogányságot és a kereszténységet, hogy kiad egy törvényt. Ezt a törvényt szeretném idézni a Justinianus Codex harmadik kötetéből a 12. és 13. paragrafust. A nap tiszteletre méltó napján. Kedveseim, szeretném, hogyha itt nagyon megfigyelnénk ezt az egy dolgot. Nem azt mondja, hogy vasárnap, hanem a nap tiszteletre méltó napján. Az tény is valóság, hogy ma azt úgy mondjuk, hogy vasárnap, de akkor úgy mondták, hogy a hét első napja. A hét első napja pedig a napistennek a napja volt, és a pogányok ünnepelték, és ezért ezzel a logikus gondolkodással fogalmazta meg Konstantin császár, és elmondja azt. A napisten tiszteletre méltó napján minden városi tisztviselő, iparos és polgár köteles pihenni. Csak a földművesek végezhetik szabadon munkájukat, mert megtörténhet, hogy a másik nap nem olyan alkalmas a vetésre vagy a szőlőművelésére. Nem szabad megengedni, hogy az Isten adta ajándékok tönkre menjenek azért, mert nem használtuk ki a megfelelő időt. Hadd mondjam el, hogy ez egyik leggyengébb, ez egy kezdetleges kötelezőszerűség a vasárnap ünnepléssel kapcsolatban, és észrevették bizonyára azt, hogy a polgárságot két részre osztja a városi és a földműves. Városban az iparosok és a városban élők kötelesek ünnepelni a vasárnapot, pontosabban a naptiszteletre méltó napját, azonban a szántóvető emberek, ha éppen akkor felel meg az aratás, vagy a széna betakarítás, vagy a szüret, vagy bármi, hát akkor végezzék el, mondja Konstantin. Tehát szabad. Azonban következett az egyik, a második, és ami különös, és szeretném ezt nagyon is kihangsúlyozni, hogy az első törvényt, amely kötelezővé teszi a római polgárok számára a hét első napja, a nap tiszteletre méltó napjának a megünneplését, pogány király adta ki. Azonban nem így áll ez később. A keresztények egy része karöltve kezdett munkálkodni a császárral, elfogadták a szombat ünneplése helyett a vasárnap ünneplését, és későbbi századokban maguk a keresztények követelték, azok a keresztények, akik hátat fordítottak az Isten 10 parancsolatában levő szombat megszentelésének, és elfogadták a napisten tiszteletre méltó napját, a vasárnapot is azt ünnepelték, ők hoznak rendeletet és követelik keresztény társaiktól, hogy ugyanúgy kötelesek megünnepelni a vasárnapot. Egy másik ilyen rendelkezést szeretnék hozni, amelyet a Laodíciai zsinat hozott, tehát keresztény egyház zsinata 364-ben. Lehet, egy kicsit meglepő ez az idézet, de ez van, olvasom. A keresztények ne pihenjenek, és ne lopják a napot szombaton, hanem azon a napon is dolgozzanak. Itt jelenik meg először a vasárnap úgy nevezve, hogy az Úr napját ünnepeljék meg, és amennyire csak lehet, ne dolgozzanak ezen a napon, tehát vasárnap. Ha pedig tovább is ünnepelnek, vagyis a szombatot ünneplik, legyenek átkozottak. Nem szeretném senkinek sem az érzésvilágát megbolygatni, de nem elgondolkodható egy kicsit, hogy keresztény egyház átkozottnak nevezi azokat a keresztényeket a negyedik század második felében, akik továbbra is hűségesen ragaszkodnak a szombathoz, ahogyan az Isten adta. Ez egy bizonyíték igaz arra, hogy a negyedik század második felében a keresztények a szombatot ünneplik. Most lépjünk egy nagy időt. 1562. január 18-án Gaspar de Fosso Redi város püspöke a tridenti zsinaton egy kijelentést tett, amit nagyon érdemes elgondolkodni. Olvasom szó szerint, Frum első kötetének Atyáink hite 478. oldalán. A szombat a törvény legkiemelkedőbb napja, a vasárnappal lett felcserélve. Itt szeretném, kedveseim, hangsúlyozni azt, hogy a keresztény egyház el is ismeri ezt. Mi változtattuk meg a szombatot vasárnapra? És itt is ez van, olvasom még egyszer, a szombat a törvény legkiemelkedőbb napja a vasárnappal lett felcserélve. Ezt és az ehhez hasonló rendelkezéseket nem Jézus érvénytelenítette, hiszen ő azt mondta, nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Ezek az egyház hatalmával lettek megváltoztatva. 1562. 16. század. Keresztény egyház zsinat, híres tridenti zsinat, ami hosszú éveken át tartott. Mit mond el? Ezek az egyház hatalmával lettek megváltoztatva. Kedveseim, én önökre bízom a döntést, hogy önök döntsék el, hogy az emberek által megváltoztatott és ünnepnapkul adott napot ünnepeljük meg, a vasárnapot, vagy pedig az Istennek engedelmeskedünk és megünnepeljük a szombatot. Ez a döntés személyes ügye is dolga minden embernek. Ha embereknek engedelmeskedünk, akkor azt kaphatjuk, amit embertől kaphatunk, ha pedig Istennek engedelmeskedünk, akkor azt kaphatjuk, amit Isten nyújthat számunkra. A végkifejletre is nézzük. Ugyanebből a századból 1534-ben Etiópiából Európába látogatott egy küldöttség, és majdnem hasonló kijelentés hangzott el Lisszabonban, tehát 1534-ben. Ez megtalálható a Michael Gédes Etiópia története című könyvében. Mivel Isten a világ teremtésének befejezésével a hetedik napon pihent meg, kifejezettel ellenkeznénk Isten akaratával, ha nem tisztelnénk ezt a napot, hiszen Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Újból következik ez. Azonban amikor ide is eljutottunk, és láttuk azt, hogy már 1500-as években is voltak emberek, akik egyértelműen tudták, hitték, vallották, tanították, hogy igen, az egyház változtatta meg a szombatot vasárnapra, most lépjünk még egy hatalmas időt, és ez a hatalmas időt lépjünk egészen 1927-ig. Ebben az 1927. június 18-án a Szívújság első lapján, mint vezérszó, megjelent egy cikk, amin érdemes elgondolkodni. Ez a cikk a következő. A címe a cikknek következetlenség. Ugye Magyarországon jelent meg, és így olvasom. A reformátusok nagygyűlésük alkalmával határozatot hoztak, amelyben kérik a kormányt, hogy a vasárnap vallásos megülését jobban mozdítsa elő a polgári munkák fokozottabb eltiltásával. Kedveseim, amikor valaki bennünket tilt, és ráadásul polgári kormányt kér arra, hogy kötelezővé tegye a vallásos dolgoknak a véghezvitelét, akkor itt nincs lelkiismereti szabadság. Itt van kényszer. Itt nincs szeretetből való engedelmesség, hanem kötelességből. Azonban Jézus Krisztus azt mondta János Evangéliuma 14-15. Versében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ó, kedveseim, szeretetből akarnak engedelmeskedni Istennek, vagy szokásból, vagy kötelességszerűen engedelmeskednek embernek? Olvasom tovább. Nem új ez a kívánság, mert mi katolikusok már igen sokszor követeltük ugyanezt a kormánytól. Ebben a követelésben most találkozunk a Calvin hite szerinti polgártársainkkal. Tehát ez katolikus újság, a Szívújság, és a katolikus újságíró azt mondja, hogy most találkoztunk a Calvin hite szerinti, tehát a református egyházzal, hogy ugyanúgy az állami hatalmat követeli, hogy kényszerítse rá a vasárnap ünneplését a népre, és követelje meg, törvényt hozzon, hogy bezzeg ne dolgoznak. Azonban az, ami a továbbiakban le van írva, az érdekel bennünket különösen. Nem tudjuk azonban megérteni, hogy a protestáns testvéreink hogyan mernek lelkesedni a vasárnapért. Ó, ez egy óriási kérdőmondat. Hiszen szerintük csak az az igazi vallási igazság, amelyik a Szentírásban van, és a hagyomány nem lehet döntő a vallás dolgaiban. Ez igaz. A protestantizmusnak a jelszava csak a Biblia. Csak a Biblia lehet hitünk alappillére, és semmi más. És az a katolikus újságíró azon van megrőkönyödve, hogy ez most micsoda a református egyházon belül, hogy olyan dologért, mert a vasárnap ünneplését nem nevezhetjük igazságnak, olyan dologért fordul az egyház polgári kormányhoz, hogy kötelezővé tegye a vasárnap ünneplését, amiről a Szentírás nem tud. Honnan tudjuk ezt így állítani? Olvassuk. Hiszen szerintük csak az igazi vallási igazság az, amelyik a Szentírásban van benne. És a hagyomány nem lehet döntő a vallás dolgaiban. Tovább, a Szentírásban pedig az van, hogy a szombatot szenteljük meg, de sehol egyetlen betűt sem találhatunk arról, hogy a szombat helyett az új szövetségben a vasárnapot kellene megülnünk. És tessenek most erre mondatra jól figyelni. Ezt a kötelességünket egyedül a hagyományból tudjuk. Onnét tudják a protestánsok is. De azt már nem tudják, hogy amikor a vasárnap mellett buzgolkodnak, tulajdonképpen hitük legelső alaptantételével kerülnek ellentétben, mert olyat követelnek, ami a Szentírásban nincs meg. Mit követelnek? Olyat követelnek, ami a Szentírásban nincs meg. És mi az, ami nincs meg a Szentírásban? Az, hogy a vasárnapot kell ünnepelni. Ha már ezzel találkozunk is, amit itt látjuk, hogy itt a vasárnap ünneplése, emberi rendelés, a szombat megünneplését Isten törvénye írja elő, akkor nekünk nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ebben a kérdésben. Sorolhatok itt, kedveseim, bizonyítékot bizonyíték után, de azért hozom ezeket az idézeteket különböző helyről, hogy lássuk meg, hogy itt különbséget kell tennünk a szombat és a vasárnap ünneplése között, egyik, és lássuk meg azt, Bibliából egy szót nem tudok elolvasni, amely a vasárnap ünnepléséről beszél kötelezőszerűen. Tehát, hogy meg kell tartanunk a vasárnapot. Erről a Biblia hallgat. Ez a katolikus újságíró, aki bizonyára lelkész, nagyon jól megjegyezte, hogy ezt a kötelességünket, a vasárnap ünneplését egyedül a hagyományból tudjuk. És erről a Biblia egy szót sehol nem szól. Még egy ilyen történelmi bizonyítékot szeretnék hozni a 20. századból, egy levelet, amelyet egy bizonyos Thomas Georgia 11. Pius pápához intézett 1934. május 22-ét. Tisztelt Uram! Valóban igaz az a vád, amivel a protestánsok önöket illetik. Szerintük önök változtatták meg a 7. napi nyugalma napot az úgynevezett keresztény vasárnapra, ami a hét első napja. Ha ez így volt, akkor mikor történt ez, és milyen hatalommal, tisztelettel, saját kezű aláírás. Bizonyára eltelt valamennyi idő, válasz jelent meg a katolikus magazinban 11. Pius pápa áldásával, így hangzik. Tisztelt Uram! A következőkre szeretném felhívni a figyelmet a zsidó szombat keresztény vasárnapra történő változtatásával kapcsolatban. Ugye ez a köztudott és közismert megfogalmazás, hogy a zsidó szombat és keresztény vasárnap. Azonban ez a Bibliában nem található meg. Olvasom. Azok a protestánsok, akik a Bibliát tekintik a hit és a vallás egyedüli szabályának, mindenképpen a szombatot kellene, hogy ünnepeljék. Az a tény, hogy nem így tesznek, hanem ezzel ellenkezően a vasárnapot ünneplik, minden gondolkodó ember szemében nevetségessé válnak. Azt is mondjuk, hogy a protestánsok közül egyedül a hetednapot ünneplő adventisták érvelnek helyesen és következetesen a tanításaikban. Eléggé nevetséges a protestánsokat látni, amint prédikálnak és törvényeket hozzák, követelve a vasárnap megtartását, amire semmilyen utalás nincs a Bibliában. Úgy érzem, hogy annyi történelmi bizonyítékot hoztunk fel, hogy most már szeretnék csak egy dologra visszatérni, ami a Szentírásban található. Két ígét szeretnék befejezésül olvasni, az egyiket apostolok cselekedetében, amikor Pétert odaállítják Jeruzsálemi templom tanács elő, és elmondják vádszerűen, nagyon keményen apostolok cselekedet 5. rész, 28-29. versét olvasom, mondván, nem megparancsoltuk-e néktek parancsolattal, hogy ne tanítsátok ebben a névben? És imi betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét? Milyen kemény vád. Péter ezt mondja, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek.
1: 73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett.

a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Ugyanazon szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta tehát kedves rádióhallgatóinkat is. Beszélgetés sorozatunk, amely már tart jó néhány hete, a Végidők titkai című átfogó címet, fő címet viseli, és tulajdonképpen ez a címe ugyanannak a könyvnek, amely beszélgetés sorozatunk alapját is képezi, a könyv szerzője Mark Finley, jól ismert evangélista, igehirdető. Ennek a beszélgetés sorozatnak érkeztünk el ma a 14. fejezetéhez, amelynek alcíme, mai beszélgetésünk címe a múmiák titkai. Sokakat érdekelnek a múmiák titkai, régészektől elkezdve kalandorokon át, fantasztikus filmek rendezőig, mindenki szeretné tudni, hogy mi van a múmia világában, a múmiák világában és amögött. Úgyhogy megpróbálunk most bibliai szemmel betekinteni ide, és fontos tanulságokat meríteni ebből, és ebben a bibliai betekintésben beszélgető társunk, segítségünk emberi vonalon, ami kedves stúdióvendégünk Farkas Győző lelkipásztor Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a kedves nézőket, a kedves rádióhallgatókat.
1: Hát akkor, ahogy szokták mondani, vágjunk bele. A helyzet az, hogy ahogy ezt sugaltuk már a beszélgetésünk bevezetőjében, a piramisokat, a piramisok világát, az ehhez kapcsolódó dolgokat, tárgyakat, helyeket, történelmet, titokzatosság és rejtélyek övezik, olyanok, amelyeket manapság már így 4-5 ezer év távlatából sem sikerült még megoldani. Sokszor még abban sem vagyunk teljesen biztosak, hogy milyen kérdéseket vessünk fel. Annyira komplex és rejtélyes ez a világ. Viszont a felfedezések, amelyek időről időre történnek, amelyeket tesznek az emberek, egyre meglepőbbek. Mit mutatnak például a múmiákon végzett vizsgálatok, hiszen róluk szól legalábbis a bevezető, és mit árulnak el az ókori egyiptomiak egészségi állapotáról?
2: Valóban az embernek az érdeklődését felkelti az a régi világ, és ugye főleg azért is, mert mai napig állnak a piramisok, és ez ugye a turistákat odavonza, de az elmúlt néhány évtizedben hihetetlen felfedezéseket tettek, amikor elkezdték vizsgálni a piramisokból, sírokból talált múmiákat, és különösen az egyik Manchester egyetemi professzor foglalkozott ezzel a kísérlettel, hogy megnézze, milyen betegségekben szenvedtek, vagy mi okozta a halálukat egyes embereknek. Ugye azt mondjuk, hogy múmia, de igazából azok...
1: Hát a múmia, hát röviden fogalmazzuk meg, hogy mit értünk alatta. A múmia az egy speciális eljárással konzervált holttest.
2: Így van.
1: Aminek a mai felboncolása és a mai tudomány segítségével megtudhatunk sokat, ahogy mondtad, a betegségeikről, a elhalálozás körülményeiről és egyéb dolgokról.
2: Így van. Tehát ez a Manchesteri Egyetem gyakorlatilag 100 múmiát vizsgált meg. És nem csak boncolás formájában, hanem a legmodernebb eszközöket is bevetették. Például CT felvételeket készítettek ugye a szervezetükről.
1: És hát meg speciális laboratóriumi jelenzéseket hajtottak végre.
2: És ezek az összevetett, ugye a labori eredmények, a boncolás és a CT-s felvételeket összevetve kiderült, hogy igencsak súlyos egészségügyi problémákkal rendelkeztek már akkor az emberek. És mi, akik a Bibliát olvassuk és tanulmányozzuk, feltesszük a kérdést, hogy vajon mi lehetett az oka, hogy ennyire egészségtelenek voltak. Sőt, ha kiemeljük, név szerint megemlít itt a szerző Mark Finley néhány mumiát, illetve kettőt név szerint, ugye?
1: Hát már mint a ezeket az embereket, ismertek, akiknek a mumiáit megvizsgáltuk.
2: Akik történelmi személyek, és ismert például második Ramszesz, az egy hatalmas uralkodó volt, és hatalmas fáraó volt, az ő idejében épültek a jól ismert piramisok. Figyeljük meg azt, hogy a vizsgálatok alapján szívrohamban halt meg. És a vér erei és a vénák és az artériák ugye teljesen megbetegedtek, és elmeszesedtek. És ez mind-mind az egészségtelen életmódnak volt köszönhető. A másik ismert név, és nagyon sokan úgy tartják, hogy Mózes nevelő anyja volt, Hatshepszú. Őt a vizsgálatok alapján...
1: Mármint az a bizonyos fáraó leánya, akit a Biblia is említ. Tehát
2: így Hatshepszút, van. Hatshepszú, akit a Biblia is említ, aki most nem említi név szerint, de ugye...
1: Benne vélik felismerni.
2: A kutatók, a bibliakutatók és a régészek, és az ő múmiáját is megtalálták, és ez az egyetem megvizsgálta. Túlsúlyban szenvedett, a cukorbetegsége volt, és az élete vége fele csontrákban is szenvedett. És valószínűleg, hogy ez volt a végzetes betegség is számára. Hát döbbenetes, hogy mennyire ezek a modern laboratóriumi vizsgálatok, a CT-felvételek, a boncolások meg tudják mutatni, hogy ilyen 4000-5000 éves mumiák milyen betegségben szenvedtek vagy haltak.
1: Hát még hallottam arról, hogy komolyan küzdött az akkori társadalom a fogszúvasodással, akkor a különféle ízületi problémákkal, és csomó olyan egyéb betegséggel, ahogy az előbbi adatokkal nagyon szépen rávilágítottál, amelyek ugyanúgy megkeserítik a mai emberek életét.
2: Igen.
1: Tehát a világ ebben a tekintetben nem sokat változott.
2: Sajnos. És hogy ne csak ismert vagy híresebb, úgymond embereknek a mumiáiról beszéljünk, még a vizsgálatokban feltártak egy névtelen férfinek is a mumiáját, a holttestét, és megvizsgálták, hogy nagyon súlyos trikinózisban szenvedett, ugye? Az a trikina, az a parazita, ami a disznóhúson keresztül, a nyers, vagy a kevésbé megfőzött, vagy a kevésbé sült, vagy megfőzött disznóhúson keresztül juthat be az ember.
1: Hát itt egy nagyon érdekes dolog kerül a felszínre, és pedig az, hogy ezelőtt 5000 évvel élt generációk olyan betegségekben szenvedtek, amelyek nagy része úgynevezett életmódbetegség.
2: Igen.
1: Táplálkozásra, igen, életmódra vezethető vissza. Úgyhogy itt felmerülne az a kérdés, hogy akkor milyen életet élhettek, és esetleg mond valamit a kutatás arról, hogy hogyan táplálkoztak.
2: Igen. Tehát nagyon mértéktelen életet éltek, és rengeteg zsír és koleszterin tartalmú élelmiszert ettek, igen, rengeteg szénhidrátot vittek be, tehát ugye az édes dolgokból, és nem csak, ugye, nem csak az édes dolgokon keresztül jut be szénhidrát, és azon kívül még a feljegyzések arra is rámutattak, hogy rengeteg alkoholt is fogyasztottak.
1: Főleg a sört formájában.
2: Igen, főleg a sört. Ugye nem csuda, hogy az Izrael népét Isten kivezette onnan, és megóvta őket attól, hogy ne legyenek az egyiptomi betegségekben nekik részük, és olyan szép, ugye, egy igével is ezt aláhúzza a Szentírás. És ez a nagy kérdés ma is, hogy az ember mit tegyen, mit igyon, mit ne igyon, mit ne igyon. milyen életmódot folytasson, és ugye a modern tudomány megmondja, és ugye akik a jártasok egy picit az egészségügyben, most nagyon-nagyon sok tanácsot lehet olvasni, hallani, előadók vannak, profi előadók vannak, ugye akár az interneten, igen, podcastek és így tovább.
1: Itt igen, csak az a sok podcast és előadás kavarodásában azért nem árt egy kicsit a józan eszünket megőrizni, mert idézek valakit, hallani lehet manapság is sok mindent, igazat is, meg nem is.
2: Igen. És le kell szűrni persze. Hát
1: így van. Meg kell előbb, a legfontosabb talán az, hogy meghatározzuk a helyes viszonyítási pontjainkat, tehát mihez képes döntjük el, hogy valami helyes, vagy nem, jó, vagy nem, és ebben sokat segíthet a Szentírás. Ami pedig ezeket az előbb elmondott dolgokat illeti, hát a Jóisten tényleg, ahogy mondtad, úgy látszik, hogy a pusztában komoly nevelő munkát kellett folytasson Izrael Izrael népével, főleg nem csak, de főképpen egészségnevelői munkát, mert ők is Egyiptomban élve több száz éve már megszokták az egyiptomi életmódot. A pusztában is több alkalomról ír a Biblia, amikor ennek a hiánya miatt panaszkodtak és zúgolottak. Kérték vissza, ami ott volt Egyiptomban. Jóistennek pedig komoly küzdelmet kellett folytatni velük, hogy megértesse és megnyerje őket ennek az új életmódnak, ami a Bibliában amúgy le is van írva. Úgyhogy menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy a Jóisten milyen táplálékot, milyen étrendet és tágabb értelemben milyen életmódot tárt az ő népe elé, hogy megszabadítsa őket Egyiptom betegségeitől. Itt felmerül a Shakespeare-i kérdés parafrázisa, hogy enni vagy nem enni? Ja. Ez itt a kérdés. Nézzük meg, hogy a Jóisten mit kínált fel nekik, tehát az egyiptomi táplálékok és életmód helyett, milyen fogadtatása talált, és mit ért meg ebből az egészből?
2: Tehát úgy, ahogy akkor is, ma is, érdemes egy drasztikus életmódváltozást az életünkbe beiktatni, ahhoz, hogyha el akarunk kerülni bizonyos betegséget, illetve meg akarunk előzni bizonyos betegséget. Ugye ők erre akkor maguktól képtelenek lettek volna, mert ugye rabszolgasorsban voltak, amit adtak enni nekik, és amit megszerezhettek, és amit megtermelhettek, és így tovább, ők azt ették, tehát átvették azokat a szokásokat, azokat az élelmiszereket, azokat a főzési stílusot, és a többi. Viszont amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, akkor nem csak Egyiptom hamis isteneitől és hamis imádatától, hamis istentiszteleti formáitól szabadította meg őket, nem csak a robot munkától, a nehéz hétköznapi robotolástól és rabszolgaság munkájától, hanem megszabadította őket azoktól a betegségektől és annak az életmódnak a súlyos következményeitől, ami rájuk várt volna. Ugyanakkor látni kell, hogy Isten egy drasztikus beavatkozást kezdeményezett a legelőször a táplálkozásukban, mert nem hús esett nekik az égből, hanem Isten teljesen más adott nekik. Amikor látták, azt se tudták, hogy mi az. Nagyon szépen leírja a Szentírás, a Mózes második könyvének a 16. fejezetében, ugye, ahol mondja Mózes, hogy ez az a kenyér, amit az Úr adott nektek. Ugye, és kiderül, hogy azt se tudták, hogy mi az, és erről kapja a nevét az úgynevezett manna. Ugye, mert kérdezték, hogy mi ez, és rámaradt, hogy manna, mert ezt jelenti ez a kifejezés.
1: Mán ez, igen.
2: Mán ez.
1: Hát, ahogy néha mondják a kisgyermekeknek, ha nem akarnak valamit az orrukra kötni, hogy mi ez, hát ez valami. Hát akkor ők minden nap kapták a valamit. De hogyha a Bibliában elolvasunk egyéb információkat is ugyanebből az időszakból, ugyanezekből a forrásokból, azt látjuk, hogy ez a habár a főedelük a manna volt, azért nem volt egyoldalú ez a táplálék, mert egyrészt tápanyagokban változatos volt és gazdag, másrészt viszont a Isten emellett még sok minden egyebet is adott nekik ott a pusztában. Csak itt nem is az volt a fő problémája a pusztában vándorló zsidóságnak, hogy nem kapnak elegendő ennivalót vagy finomat. A fő probléma az volt, hogy nem azt kapták, amit kívántak. És ha belegondolunk, manapság az életmódváltásnak ez az egyik fő kihívása ugyanez. Nem arról van szó, hogy nincs másik étrend, ami ne lenne ugyanolyan ízletes, vagy ugyanolyan tápláló, hanem a fő probléma itt az, hogy az ember megszokta, megszerette, és nehezen tudja elengedni, de ha megtenni, megszeretni a másikat úgy, hogy hiányérzet vagy visszavágyás nem igazán lenne. Nézzünk egy kicsit akkor bele Istennek, milyen egészségügyi elveit fedezzük fel a Bibliában, és mielőtt erre rátérnénk, egy rövid megjegyzésem van. Tehát ha a múmiákra térünk egy picit vissza, azt láttuk, hogy akkor is olyan egészségügyi problémáik voltak nekik, az akkori embereknek, mint a maiaknak, de ezt lehet mondani fordítva is. A maiaknak is ugyanaz a problémája, mint az akkorinak, és ez logikai szempontból azért fontos, mert az akkori és a mai problémákra egyaránt megoldás az az egész egészségügyi, úgymond rendszer, amit Isten akkor közölt. Tehát ha a problémákra akkor volt egy válasz Istennek, ugyanazokra a problémákra a mai időben ugyanaz a válasz. Ezért érdemes a Bibliához visszafordulni. És akkor nézzük meg, hogy milyen egészségügyi alkotmányt fektetett le Isten a Szentírásban. Ez több különböző helyről származó igéből áll össze, ez az egészségügyi rendszer.
2: Igen. Tehát nagyon fontos, hogy a legfontosabb alapelvet megértsük, és pedig az önuralom és a mértékletesség. És itt még szeretném hozzákapcsolni, hogy lássuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz volt a manna hullásánál is. Amikor Isten a mannát adta nekik, akkor elmondta, hogy mennyit szedjenek egy napra, és mennyit egyenek belőle. Ugye hiába szedtek többet, és tárolták el másnapra, azok megférgesedtek. Ugye még be kell ékeljük az egy kivételt, ugye a szombati alkalom, amikor az kivétel volt, tehát szombaton hiába mentek ki szedegetni, mert akkor ugye nem volt manna.
1: Ugyanakkor a pénteki...
2: Két adagot kellett szedni.
1: És az a két adag a kivételesen nem romlott
2: meg? Nem romlott meg. Tehát ez egy fantasztikus tanulság számunkra, hogy az ember meg kell tanulja az önuralmat. Olyan szép a mi atyánk imádság, és azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Nem az egész hétre
1: való. Most kérjük, hogy halmozhassunk.
2: Igen. Nem a három esztendőre való, hanem mindig az aznapi kenyerünket. És itt meg is osztanák egy idézetet Ellen White-tól is, aki azt mondja, hogy a mértékletesen fogyasszunk mindent, ami egészséges, és semmit ne fogyasszunk abból, ami egészségtelen. Tehát a mértékletesség elvezet.
1: Igen.
2: Ezen a...
1: Álljunk meg itt azért, mert ez egy rendkívül fontos elv. Hát, hogyha valaki esetleg gondolatban vagy papíron jegyzi ezeket a dolgokat, ezt mindenképpen rögzítsük. Tehát, ami káros, abból semmit, ami jó,
2: abból
1: azt mértékkel.
2: Önuralommal, mértékletesen.
1: Tehát mehetünk tovább.
2: Nagyon fontos. Ezt látjuk az első elfként megfogalmazódni itt isteni elfként. És látjuk azt is, hogy amikor túllépték ezt a korlátot, túllépték ezt a határt, akkor súlyos következményei voltak. Például, amikor kívánták a húst kívántak, és Isten ad neki fűrjeket, és aztán ott, hogy nem voltak mértékletesek, abszolút nem, és halálosan megbetegedtek.
1: Itt egy zárójel, egyszer, amikor ezt a történetet tanulmányoztam, megdöbbenve fedeztem fel, tudod mit? Azt, hogy nem azért kívánták a húst, mert addig nem kaptak pusztában. Mózes maga mondja, hát nem vágattatnak nektek minden nap borjak, még most is, tehát kaptak. Nem az volt a probléma, hogy nem kaptak húst, hanem az, hogy nem kaptak eleget.
2: amennyire vágytak. Eleget
1: nem annyit
2: kaptak,
1: csak... amennyit kívántak. Igen. És itt végül a mértéktelen kívánság volt az, ami bűnre vitte őket. Igen. És a mértéktelen kívánság nem csak a hús, hanem sok minden egyéb káros étel, mértéktelen kívánása és fogyasztása az, ami ma ugyanúgy problémákat okoz az embernek.
2: De meg kell említsük azt is, hogy a 40 éves pusztai vándorlás és az Isten által biztosított remek és az ő az Isten által megszabott mérték szerint volt nekik, ugye az az élelmiszer. Megtudunk egy-két érdekességet azokról, akik kijöttek Egyiptomból, ugye nem sokan mentek be az ígéret földjére, de az egyik személy, Káleb, aki bement, arról kiderül az a nagy igazság, hogy Káleb ugyanolyan erős volt, ugyanolyan fizikai kondíciónak.
1: És mondjuk el, hogy hány éves volt Káleb?
2: Már 80 esztendős volt, tehát nem fiatal emberről beszélünk. Tehát ma egy 80 esztendős nem lehet olyan erős, mint 40 esztendősön.
1: És hogy ez nem csak hencegés volt, nem hencegésbe állított ilyet, annak a Bibliában az a bizonyítéka, hogy nem csak hogy kicsit hétköznapiasabban mondjam, nem csak a szája járt, hanem a keze is.
2: Igen.
1: Hát volt egy olyan adott pillanat, amikor előkapta a kardot, és saját kezűleg vívta meg a csatát, ami a saját örökségéért.
2: Igen. És nem a könnyű területeket kérte magának.
1: A legnehezebbet.
2: Hanem a legnehezebbet, ahol hegyvidéket. Az óriások laktak, ugye azt mondja ő.
1: És nem csak óriások, hanem ráadásul hegyvidék, ami nehezen támadható és könnyen védhető.
2: És hogyha Káleb nem elég példa, akkor még ott van Mózes is. De Mózes nem 80 éves volt, 80 éves volt, amikor elindultak, hanem Mózes 120 éves volt, és amikor Isten azt mondta, hogy nem mehetsz be, hanem ott van a
1: Pizsga hegye,
2: akkor oda ő felment, saját maga, nem kellett botot vegyen a kezébe, azt mondja, hogy a szemei nem homályosodtak meg, és az ereje el nem fogyatkozott.
1: Nekünk pedig itt már mind a kettőnknek szemüvege van. Igen. És neki nem volt szükség.
2: Alig vagyunk túl a 40.
1: Hát a 80-at még nem értük el.
2: Hát az Isten által adott táplálék és az Isten által adott egészségügyi elvek segíthetnek ma is abban, hogy jobb egészségnek örvendjünk. Ha tovább mennénk, és ugye azt mondjuk, hogy az önuralom az egy alap, tehát ez az összes többire, minden területen érvényes, ugye? Mert utána itt még összesen 8 alapelvről beszélhetünk, bibliai alapelvről, ezt Ellen White is megfogalmazza, ugye ugyanígy beszél róla Mark Finley is, és ez talán az egész világon mindegyik külön-külön, hogyha megvizsgálható, mindenki elismeri, hogy ezek az alapelvek nélkülözhetetlenek egy testi, lelki, egészségnek örvendő embernek. Ugye, és itt az önuralom az, ami testi-lelki kapcsolatban is igaz, de beszélhetünk egy másik alapelvről is, a pihenés. Mennyire fontos az, hogy az ember ne csak dolgozzon, hanem pihenjen is. És ugye Isten fantasztikusan megteremtette az embert, ugye, ezt a földet, 6. nap az embert és a nagy szárazföldi állatokat, és a 7. napot megadta arra, hogy az ember pihenjen. Tehát Isten minden hétre adott egy napot, amikor pihenhetünk. Ugyanakkor látjuk, hogy Isten az égi testekkel, a nagyvilágító testekkel elválasztotta a nappalt és a sötétséget, és az éjszakát arra adta, hogy pihenjünk, nem arra, hogy egy második műszakban valaki dolgozzon. Sőt, nem is arra adta, hogy nappal aludjál, és éjszaka dolgozzál. Persze vannak élethelyzetek, körülmények, amik az ember nem tudja elkülönni, de aki állandóan, hosszú jelleggel felcserélje a nappal

0: életmód. Ezeknek fontos része, és mindegyik külön adást megérne, a táplálkozás, a testmozgás, a víz használata egészségmegőrzés céljából, vagy gyógycélokra, azon kívül a napfény szerepe az életünkben, a levegő, a pihenés, a mértékletesség, ahogy mondtuk, és az Istenbe vetett bizalom, ez nem csak lelki, hanem a fizikai egészségnek is egy fontos része. És ezek együtt jutatják az embert egészséges állapotba, és itt egy mondatot szeretnék aláhúzni, mielőtt belevágunk egy adásunk második rövidebbik részében, egy tágabb témakörbe. Az egészségügyi alapelveknek és az egészségmegőrzési elveknek a fő célja az életünkben, gondolok azokra, amelyeket a Biblia ad, nem az, hogy sokáig éljünk boldogan, egészségesen, úgy, ahogy nekünk tetszik, hanem egyrészt a földi lét körülményei között a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani Istennek és embertársainknak, és az életmódnak ne felejtsük el, hogy kihatása van a gondolkodásmódra, a lelki egészségünkre. Isten meg akar szabadítani a betegségektől, a káros szokásoktól, szenvedélyektől, dependenciáktól azért, hogy az ő szent lelke még inkább gyakorolhassa az ő befolyását a mi életünkre. És akkor most megnézzük egy kicsit ennek az enni-nem enni kérdésnek egy sajátos esetét. Úgy olvassuk, hogy a Bibliában először Isten az embernek növény alapú táplálékot, étrendet szánt. A teremtés, az emberi test életműködése is ezt mutatják. Utána bekerült az étrendbe az özönvíz után a hús, eledel, annak egy állati húsoknak egy része, és úgy tűnik, mintha Isten próbálna az embereket visszavezetni a növény alapú ételekhez. Éppen ezért ennek a következő gondolatkörnek ezt a címet is adtam, növénytől húsig, oda és vissza. Mikkel tette fel az elmúlt évtizedekben kutatók, sportolók és más körök érdeklődését a növényi alapú táplálkozásra szemben, és melyek ennek a táplálkozási rendnek az előnyei?
1: Igen. Tehát, ahogy említetted, ugye a táplálkozás, ugye az egészséges életmód egyik fontos alapelve, és a kutatók figyelmét az utóbbi időben nagyon is felkeltette az, hogy az nem a hús és a hús alapú és az állati eredetű élelmiszerek azok, amelyek igazán az egészség megőrzését elősegítik, hanem épp ellenkezőleg a növényi alapú élelmiszerek, és főleg a zöldség, gyümölcs és gabonafélék, és de minden, ami növényi alapú és egészséges élelmiszernek számítható, az beletartozik, és az embernek az egészség megőrzését segíti, és több energiát ad, több erőt, kitartást, nem betegeznek meg azok a szervek olyan hamar, vagy talán egyáltalán, mint akik az állati étrendet követik. Sajnos, hogy konkrét kutatások bemutatják ezt, de az emberek mégis maradnak a megszokottnál, a beváltnál, az egyiptomi élelmiszernél, táplálkozási rendnél. Ugye állati zsírok, szénhidrátok és az alkohol, sajnos akkor is ez volt az alap élelmiszer a egyiptomi kultúrai embernek, és ma is az. De a kutatók felfedezték.
0: És valószínű, bocsánat, csak ez zárójel, valószínű, igen, hogy az az étrend, ami azokat a problémát okozta, ma is ugyanazokat a problémákat
1: ugyanazokat
0: okozza.
1: Ugyanazokat a problémát. Szó szerint ugyanazokat. Érés, vérrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, és nem utolsó sorban különböző rákok, rákos megbetegedések, amely mind-mind az a sok állati eredetű élelmiszereknek tudható be.
0: Na hát az előbb már céloztunk arra, a hús az emberiség étrendjében, gondolok a bibliai beszámolóra. A bibliai beszámoló szerint akkor jelent meg, amikor az özönvíz után egyszerű és érthető okoknál fogva a mezőgazdaság

0: hosszú évekre nem tudott biztosítani megfelelő táplálékot,
1: Igen.
0: tehát gondoljunk egy ilyen kataklizmára, földrengések, vízhálózat megváltozott, domborzat megváltozott, nem beszélve arról, hogy a termőtalaj minősége visszaesett, tehát évekig problémáik voltak, és akkor Isten átmenetileg megengedte nekik, hogy hússal táplálkozzanak, viszont ahogy George Orwell az Állatfarm című könyvében viccesen megjegyzi az állatfarm alkotmányában, hogy vannak állatok, amelyek egyenlőbbek a többinél, bibliai szemszögből nézve a húsok sem egyformák és egyenlők, vannak amelyek, hát most nem akarnám Orwellt parafrazálni, de vannak amelyeket a Biblia ajánl, vagy engedélyez fogyasztásra, vannak amelyeket nem. Mi a különbség, és miért fontos ez a különbség?
1: Tehát látjuk azt, hogy Isten már az özönvíz előtt különbséget tesz, amikor az állatok bementek a bárkába, ugye?
0: Tehát ez a
1: Tiszta,
0: különbség nem utólag
1: így
0: született,
1: van.
0: és bocsánat, itt azt mondják, hogy ez a zsidók étrendje volt, hát a zsidóságnak ekkor még a
1: nyoma sincs.
0: hírehamvasága se
1: Így van.
0: volt. Tehát ez sokkal korábban ez a különbség
1: Igen.
0: már létezett.
1: Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Hát Mózes azért kellett pontosítsa az egyiptomi kivonulás után a tiszta és tisztátalan állatok kérdését, mert ők sajnos ott voltak rabságban. És nem csak a tiszta-tisztátalan kérdése merült feledésbe, ott volt a szombat kérdés is. Tehát több minden volt, amiben ugye meg kellett emlékezni, emlékeztetni kellett őket, hogy várjál, mert ezek az isteni alapelvek.
0: Hát ha már a szombatot említetted, ugyanaz helyzet, mint a húsokkal, a szombat kérdése, és Isten ezt már kijelentette már a teremtés óta,
1: Így van.
0: Úgyhogy ezt sem köthetjük kimondottan a zsidósághoz, hanem ez már sokkal korábban egy kijelentett dolog volt.
1: Ezért tényleg a Mózes harmadik könyvnek a 11. fejezetében konkrétan felsorolja a tiszta és a tisztátalan állatokat. Tehát
0: és
1: olyan jó, hogy az megvan.
0: Vannak szárazföldi,
1: Igen.
0: víziállatok, madarak és
1: Igen.
0: rovarok.
1: Tehát megfigyelhető az, hogy az állatok minden területén megkülönbözteti a tisztát és a tisztátalant. Ugye, ha csak röviden említjük, hogy aminek teljesen hasított körme van, és kérődző állat.
0: Tehát a kettő egyszerre.
1: Így
0: nem
1: van.
0: Csak az
1: nem
0: a
1: csak
0: vagy,
1: az egyik vagy,
0: hanem
1: a
0: mind a két feltétel.
1: A kettő egyszerre.
0: Ez a szárazföldi állatok.
1: A szárazföldi. Tehát ha teljesen hasított, és kérődzik is, azokat lehetett fogyasztani. A teve ugyan nem fogyasztható.
0: Például.
1: Például. Mert nem felel meg ennek az elvárásnak.
0: Hát az egyiknek igen, a másiknak.
1: Egyiknek igen, a nyuszi is ugyanúgy, ugye?
0: Hát azt mondjuk kérődzik, de nincs patája.
1: Nincs patája.
0: Egyáltalán.
1: Nem hasadt a patája.
0: Vagy hát, mondjuk van, aminek van patája, de nem teljesen hasadt.
1: Így
0: tehát
1: van.
0: A teljesen hasított pata és a kérődzés egyszerre.
1: Egyszerre.
0: A víziállatoknál.
1: A víziállatoknál is.
0: Főleg halaknál.
1: Főleg halaknál. Ugye szükséges az, hogy pikeljük legyen, és úszószárjunk. Tehát nem csak pikkely.
0: Vagy, hanem és.
1: Hanem és. Tehát pikkely és úszószárnyai.
0: Hát mondjuk a madaraknál nem ennyire határozott a körvonal, de azért egy többé-kevésbé van egy szabály.
1: Igen.
0: Hát a madaraknál kizárt a ragadozók fogyasztása,
1: Igen.
0: és az iszabban turkáló,
1: Igen.
0: tehát gázló madarak
1: tehát
0: többnyire.
1: Többnyire a vegetáriánus madarakat sorolja a tiszták közé.
0: Igen.
1: Tehát,
0: habár nincs annyira éles határvonal, de itt is alkalmazható egy dolog, amiről, ha őszintén követni akarjuk ezt az étrendet, és nem tudjuk valamiről, hogy tiszta vagy nem tiszta, akkor legegyszerűbb megoldás kikerülni.
1: Nem, így van. Kikerülni.
0: És a rovaroknál ottan, hát mondjuk a rovar fogyasztás az az európai keresztény kultúrában eléggé meghökkentő tud lenni.
1: Benne.
0: Vannak világok, ahol világrészek, ahol azonban a puha testűeket, rovarokat nagyon nagy előszeretettel csemegének, vagy akár főételnek is megesznek. Viszont a Biblia itten is kategórikus.
1: Kategórikus.
0: És itten már ezeknek az állatfajoknak túlnyomó része már
1: tisztátalan.
0: Tisztátalan.
1: Tehát ezek a csúszómászó.
0: Van néhány tisztának minősített állat, de nem hiszem, hogy túl sok tévénézőt érdekelne, hogy
1: Igen.
0: melyik rovarok fogyasztható. Hát néhány sáskafaj. Például Keresztelő János menüjében is voltak.
1: És semmiképpen nem tartozik benne bele az a fehérje forrás, ami manapság népszerűsítve van az interneten, a különböző rovarok és inkább pondrókra hasonlító élőlények.
0: Hát puha testvek, stb.
1: Ezek nem tartoznak bele.
0: Viszont itt, hogy most már ezt a kérdést is megbeszéltük, végsősoron Istennek még mindig az volt a célja, és itt megfigyelhető egy elv, hogy ugye nem kezelhetjük most kimondottan a húsfogyasztás problémát úgy, hogy az egy mindenképpen erkölcsi és vallás lelki probléma és erkölcsi értelemben vett bűn, hanem tekintsük ezt úgy, mint Istennek egy olyan rendelése, amelyen meg akar óvni minket egy káros életmódtól, azért, hogy a földi életben is már többet kihozhassunk az életből, és jobbat, és ezt a többet és jobbat nem csak azért, hogy jobban érezzük magunkat, hanem azért, hogy még inkább a képességeinket, az időnket, a lehetőségeinket az ő szolgálatába állítsuk.
1: Így van. De az életminőséget ugye javítja az, hogyha minél kevesebb állati eredetű élelmiszer fogyasztunk, és főleg húst, ugye, és inkább egy vegetáriánus életmódot követünk, vagy teljesen vegán életmódot, ugye kizárunk minden állati eredetű élelmiszert, és az az érdekes, hogy tanulmányok bizonyítják, és konkrét eredményekkel, hogy akár 6-8 évvel is azok az emberek, akik vegetáriánus vagy vegán életmódot folytatnak, tovább élnek, mint a nagyon sok állateredetű vagy húsféle élelmiszereket fogyasztanak.
0: És itt nem csak a mennyiség számít, mármint hogy hosszabb ideig, hanem az életminőség.
1: És a plusz az életminőség.
0: Tehát nem kell azokkal a betegségekkel küzdeniük, cukorbetegség, ízületi problémák, érrendszeri problémák, amiket például már az egyiptomiak esetében is láttunk.
1: Utána lehet nézni, mert Loma Lindán egy 100 éves néni, aki vegetáriánus, lefutotta a maratont, ami azt jelenti, hogy...
0: Ezt még nem is hallottam, kíváncsi vagyok.
1: Az életminősége az megvan és megvolt, és ugye lefutni a maratont azért még lehet 50-60 évesen is nagy kihívás valakinek.
0: Hát főleg, ha nincs hozzászokva, de mindent meg lehet szokni, a maratonfutást is, a vegán táplálkozást is, és még nagyon sok mindent. És ha már Loma Lindát említettük, például akik szeretik a futás, ultrafutás csak kapcsolatos olvasnivalót, de nem csak nekik ajánlott. Scott Jurek Eat and Run, Egyél és Fuss című könyvében említ egy Loma Lindai tanulmányt, amit ugyanott végeztek el, ami érdekes összefüggésekre világít rám. Egyrészt a táplálkozás, másrészt a dependenciákra való hajlam között kimutatva azt, hogy aki egészséges növény alapú táplálkozást fogyaszt, táplálékot, kevésbé hajlamos dependenciák rabjaivá válni. Tehát a táplálkozás és a mentalitás, a gondolkodásmód között elég komoly összefüggés van, sokkal komolyabb, mint gondoltuk volna. És ennek kapcsán szenteljünk 5 percet, lehet 6 is, sokkal több sajnos nem, a dependenciák kérdésének. Mit foglalkozik a Biblia egyáltalán azokkal a függőségekkel, amelyek manapság annyi problémát okoznak, és itt gondolok a, elsősorban az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a különböző formájú drogok fogyasztására. Vannak ugye társadalmilag vagy jogilag elfogadott, elterjedt izgatószerek, és vannak olyanok is, amelyek illegálisak, de ugyanúgy károkozó.
1: Hát minden, ami függőséget okoz, az nem jó.
0: Gondolunk itt tehát a vegyi függőségre.
1: Így van. Itt akár gyógyszerek helytelen használata, vagy a legártatlanabbnak tűnő reggeli kávé, ugye? Vagy pedig a kóla, bármilyen koffein tartalmú ital, ugye, beletartozhat
0: hát, ebbe. Igen, most már a kóla mellé sajnos felsorakoztatható számos más forgalmazott termék
1: energia, is. Energia, italok és minden, ami magas koffein tartalmú ital.
0: Itt csak ez megjegyzés, olyan tudományos kutatások láttak világot, persze nem túl népszerűek, mert mondjuk így a profitról is szó van, nagyon sok pénzről, de például vannak olyan országok, megemlíteném például Ausztráliát, ahol az energiaitalokat 18 éven alul nem is szolgálják ki a 18 év alatti vevőket.
1: Nem kellene még talán többieket csak is szolgálni. De
0: hát igen, de ez legalább rámutat arra, hogy a veszély az konkrét és egyértelmű.
1: Igen. Sajnos ugye Romániában is 18 éven felüliek azok felnőttnek számítnak, önállóan hozhatnak döntéseket.
0: De ugyanolyan károsak, mint 18 éven aluliak.
1: Igen. Sajnos rászoknak már előtte a dohányzásra, vagy az alkoholra, vagy a koffein tartalmú italokra. Mi a probléma ezekkel?
0: És itt, ahogy mondja, a régi mondás, a baj nem jön egyedül, tehát ha egyik van egy dependencia, az ember az hajlamossá teszi egy második, vagy harmadik dependenciára is.
1: És minél hamarabb, tehát valaki minél hamarabb, tehát minél fiatalabban, mondjam így, hogy érthetőbb legyen, minél fiatalabban elkezd valamilyen rossz szokást, ami függőséget okoz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nehezebben tud megszabadulni tőle. Ezért is ajánlott, ugye, hogy ezekben a szerekből csak 18 éven felüli emberek használják. De ami a telefon képernyőt sajnálom 18 éven aluliaknak, hogy ne váljanak függőkkel az emberek, ez csak zárójelben. A probléma ezekkel a, főleg az alkohol, ami az egyik legveszélyesebb dolog, ami az embernek az agy sejtjeit pusztítja le. Tehát az ember elveszíti a józan ítélő képességét, a gondolkodását. Idő után már olyan lesz, mint egy zombi, és semmi és senki nem fog számítani, csak az, hogy megkapja azt a napi adagot, alkohol adagot. És nem egy, és nem két ember, ismerősünk, barátunk, szomszédunk, talán van valakinek, rokonunk, akit láttunk, hogy egy normális gondolkodású, jó képességű, jó kétkezi munkás emberből hogyan válik egy teljesen használhatatlan ember testileg, lelkileg roncsa.
0: És akkor még nem beszéltünk az alkoholfogyasztásnak, meg a különböző egyéb dependenciáknak a járulékos káráról. Gondolok itt arra, hogy nem csak az illető, az a pénz, amit elveszít, amikor ezeket megvásárolja, ezeket a szereket, hanem utána a szerek által okozott betegségek kezelése pénzbe Igen. kerül. Ha emiatt nem tud dolgozni, akkor már jövedelemkiesésről is beszélnünk kell, és azon kívül a hozzátartozónak, a családjának is károkat okoz, betegségeket, és így fokozódik, hatványozódik az egész. Tehát egy dependencia által okozott kárnak a mértéke messze meghaladja azt az összeget, amit ráköltünk annak megvásárlására. Igen. De most egy kicsit forduljunk bele a célegyenesbe, még van 6-7 percünk. Nézzük meg, hogy mi a legfontosabb oka annak, hogy Isten bizonyos egészségügyi elveket jelent ki az ő igéjében.
1: Hát részben már említettük, viszont tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten nekünk egy minőségi életet szánt itt a Földön is. Hogy az a 70, 80, jobb esetben 90, 100 év, az nem mindig csak, ahogy itt fáj, ott fájjal teljen, ne azzal teljen, hogy állandóan panaszkodunk és nyögdécselünk, hanem tudjunk egy minőségi életet élni, és ami a legfontosabb, hogy a testi, a lelki és a szellemi épségünk is az Isten által adott egészségügyi elvek által megóvhatóak. Tehát nem csak a fizikai, hanem a szellemi képességünket, a gondolkodásunkat is ezek az elvek meg tudják óvni. Ezért mindegyik, ugye több időt szántunk az önuralomra és a táplálkozásra, de a többi is ugyanolyan fontos, hogy azokat az elveket is komolyan vegyük, és hogy mondtad, jó lenne, itt ugye lehet majd csinálsz egy ilyen műsort, végigveszitek az egészet.
0: Hogy most eláruljak egy titkot, rajta van a szerkesztői bakancs listán.
1: Az jó. Tehát nagyon-nagyon kellene, hogy épp test, épp lélek, épp értelem, az legyen az ember számára. Ez az, amit Isten akar adni az egészségügyi elvek által.
0: Hát sokféle igevers jutott eszembe, amikor összegezni szerettem volna, vagy csokorba kötni, mint egy ennek a sok ennek a sok elvnek, tanításnak a csokrán, ez lenne a masni, ami összetartja. De végül úgy döntöttem, a Római Levél 14. fejezetéből olvasok két igét, 7. 8. verseket, közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, tehát nem mindegy, hogy hogyan élünk, és az sem, hogy hogyan halunk meg. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Ehhez viszonyítva mérlegeljük, hogy alkalmazzuk-e vagy sem. És akkor az adás utolsó pár perce teljen egy néhány motiváló, ösztönző gondolattal, bátorító gondolattal, arra nézve, hogyha valaki bármitől szabadulni akarna, vagy esetleg változtatni valamin azért, hogy közeledjen ezekhez az egészségügyi eszményekhez, azt hogyan tudnád motiválni és bátorítani?
1: Először is vegye komolyan, és forduljon segítségért a legnagyobb orvoshoz, az Úr Jézus Krisztushoz, az Istenhez. Mert maga Pál is mondja, hogy a Filippi 4:13-ban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Nagyon sokan mondják, hogy én nem tudom elhagyni a húsevést, nem tudok lemondani a csirke pörköltről, nem tudok lemondani az alkoholról, nem tudok lemondani a dohányzásról, nagyon sok ember.
0: Keressünk olyan embereket, és nem lesz nehéz találni, akiknek sikerült. Így beszéljünk van velük.
1: És nem szabad feladni. Keressünk, és töltsünk időt olyan emberek társaságában, akiknek ez sikerült, és akik gyakorolják, nem visszafele húznak, nem azt mondják, hogy gyere, igyál meg még egy pohár sört, hanem azt mondják, itt van egy pohár tiszta víz, és azt igyad, és hogy használd a vizet, és így tovább. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy ezek mind-mind sátán eszközei, hogy az embernek az akarat erejét gyengítse és megtörje. És ezért mondja Pál, hogy mindenre van öröm a Krisztusban. De azt is mondja Pál apostol, ugye a Korintus első levél 10. fejezetében, hogy ezek csak olyan próbák és kísértések, amik rajtunk vannak, amely az ember által átvészelhető, kibírható.
0: És Istennek ott írja azt is, hogy Isten elkészítette a kivezető utat is.
1: Így van. Mert
0: 1 Korintus 10.
1: Megadja a próbával a kimenekedést is. Tehát nem arról van szó, hogy Isten beleenged bennünket sodródni valamilyen függőségbe,
0: és ott hagy
1: benne. Olyan lenne, mintha a mocsárba bekerülő embert, aki esik a mocsárba vagy a sárba, akkor az Isten nézi, és nem nyújt egy segítő kezet.
0: Igen.
1: És a megerősít bennünket János is. Az első levelében, ott a 14. versben azt mondja, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. Hát, ha az emberi erőlködés csődöt mond, akkor még mindig ott van az isteni segítség.
0: Igen, és itt még több elvet fel lehetne sorolni, egyet még én is szerényen hozzáteszek az elmondottakhoz, főleg amikor vágyakról, függőségekről van szó, amikor úgy döntünk, hogy azt eltávolítjuk az életünkből, ne hagyjuk üresen a helyét, hanem helyettesítsük valami pozitív szokással, lehetőleg lelki jellegű cselekvésekkel, imával, igeolvasással, közösségbejárással, segélynyújtással, vagy akár a mi egykori függőségeinkkel még mindig küzdő embertársainknak a tanácsolásával, segítségével, amennyiben ők is ezt elfogadják, és meglátjuk, hogyha átveszi valamilyen pozitív szokás vagy életmód a régi negatívnak a helyét, akkor könnyebb lesz elengedni. A lényeg az, hogy szabadulni lehet, szabadulni kell. És az utolsó gondolat az lenne, hogy miköz az egésznek a végidőkhöz. Hát a végidők nehéz helyzet körülményei között megállani, és az Úr Jézus Krisztus fogadására felkészülni épp testben, épp lélekkel szükséges.
1: Igen. Nem megtört akaraterő.
0: És zavaros gondolkodás.
1: Zavaros gondolkodás.
0: Hát nagyon köszönjük ezeket az értékes gondolatokat, és remélem, hogy Minden kedves nézőnek, hallgatónak nagyon sok erőt, bátorítást nyújtott az egész. Köszönjük Farkas Győzőnek, lelkésztársamnak a jelenlétét, az erőfeszítését, amivel felkészült, hogy Isten áldjon meg a szolgálatban, és segítsen, hogy minél több embert ösztönözzél a jóra.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves nézőink, mai adásunk itt a végéhez érkezett, elköszönünk önöktől, emlékeztetve önöket egyrészt arra, hogy a beszélgetés sorozat alapját képező könyv, Mark Findi Végidők titkai című könyve, igényelhető ingyen magyar nyelven és román nyelven tudunk egy hasonló könyvvel segíteni, kérhetnek Bibliát is, de azt se felejtjék el, hogy már az egy hétre újból jelentkezünk beszélgetés sorozatunk 15. fordulójával. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. Várjuk önöket tehát sok szeretettel mához egy hét múlva. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Csabai Tamás.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Témánk, mi lesz az utolsó háború után? Volt egy jelenet, amelynek a címe Gog és Mágog. És hogy ők annyian voltak a Biblia szerint Sátán vezetésével, mint a tenger fövénye, akik körülvették a szentek táborát, és azután az Istentől jött a tűz, amely végső fokon így megsemmisítette őket, a tűznek tava. Na ez az utolsó háború. Mi lesz az utolsó háború után? El tudjuk képzelni azt, hogy nem lesz bűn? El tudjuk képzelni azt, hogy nem lesz betegség? Hogy nem lesznek kórházak? Nem tudom, mit fognak tenni az egészségügyi dolgozók? Mi lesz az orvosokkal? Hiába tanultak? Mi lesz az ápolónőkkel? Mi lesz a szanatóriumokkal? A Biblia alapján azt kell mondanunk, hogy ezekre már ott nem lesz szükség. Bár nem lesz gyász, meg kiáltás, meg fájdalom, meg halál, és semmi, ami ezekhez kapcsolódott. Tehát nem lesznek temetők, nem lesznek gyászmenetek, nem lesz temetési szertartás, nem lesz gyászmise, vagy gyászistentisztelet. Valami egészen más világ lesz, egy új létforma lesz a Biblia szerint, amelyet Istennel élünk majd meg, és ezekhez kapcsolódik a Biblia legszebb ígérete, sőt az ígéretek sora. De nézzük egy pillanatra a Jelenések könyve szerkezetét, hogy hol is vagyunk most. Melyik az a rész a könyvben, amelyhez kapcsolódnak ezek a gyönyörű ígéretek? A Jelenések könyve második, harmadik fejezetében van 7 gyülekezet, amely bizonyos értelemben a kereszténység széttöredezettségét is szimbolizálja, míg a legutolsó harc után, vagy az utolsó harc után már nem lesz ilyen széttöredezett világ, hanem csak egy gyülekezet. Egy város, amelyről a Biblia azt mondja, hogy az új Jeruzsálem lesz, hogy a Jeruzsálem, Sálom azt jelenti, hogy a békevárosa, vagy a békesség városa. Ez lesz a város neve. Mit tudunk erről a városról? Mi ennek a városnak, vagy gyülekezetnek a titka? A Jelenések könyve 21. és 22. fejezetében találjuk a választ, és ezek lesznek azok a bibliai részek, amelyeket különösen tanulmányozunk. Kérem, hogy lapozunk mindannyian ide. A 303. oldalon találjuk ezt, sőt a 304. oldalon a könyvjelzőtől jobbra, egészen a Biblia végén. A Jelenések könyve 21. fejezetéből olvasom először az első 7 verset. 303. oldalról. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, látem a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ím én mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És mindjárt olvassuk ezután a 22. fejezet első 5 versét. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája, amely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra. mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Na, a Jelenések könyve 21. fejezete leírja a várost, az Új Jeruzsálemet, a 22. fejezet első 5 verse pedig leírja azt, hogy mi lesz a város középpontjában. Mint hogyha János apostol egy távcsővel először látna távolról a várost, azután egyre közelebb menne a város központjához, és végül a központban egy folyóhoz, amely az élet folyója, majd azután látja az élet fáját. Tehát nagyon érdekes az, hogy a látomásban az apostol figyelme egyre inkább a dolgok lényegéhez terelődik, tudnék az élet fájához és az élet vizéhez. Miért fontos ez a bibliai rész? Miért van ez a Biblia végén? Miért van ez a Jelenések könyve végén? Ebben a néhány mondatban benne van a múlt is, és a jövő is. Ha a múlt titkait keressük ebben az ige szakaszban, bibliai részben, akkor azt kell mondanunk, hogy a győzelem az, amely a múlt titkai közé tartozik. Tudnélik, minden korban, a múltban is lehetett győzni, egészen addig, ameddig Jézus meg nem jelenik. Itt azt olvastuk a 7. versben, 21. részben, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát valaki azért győz, mondja ez a bibliai rész, mert az Isten fia. Na, ha valaki a király fia, akkor ő lesz a következő király, nem? Ha valaki úgy győz, mint a király fia, akkor ő a trón várományosa. Minden gyülekezetben, kezdve Efézustól, egészen a Laodiceáig, azt találjuk, hogy mindig lehetett győzni. Lapozzunk oda-vissza egy pillanatra, hogy vajon mi volt a feltétele annak a győzelemnek, illetve milyen ígéretet kaptak a győztesek. Kérem, hogy lapozzunk vissza a Jelenések könyve 2. fejezetéhez először, és onnan olvasom a 7. vers 2. részét, majd a 3. fejezet 21. versét. Tehát vissza kell lapoznunk egészen a 287. oldalhoz, ahol a Jelenések könyve 2. fejezete van, a 7. vers végét olvasom, ez az első levél, amely az efézusi gyülekezetnek szólt. És a 7. vers utolsó mondata így hangzik, hogy a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Mivel ért véget a Biblia? Tehát a Jelenések könyve 22. fejezete? Ezzel a képpel, nem? Nagyon érdekes, hogy az első levél elmondja azt, ami majd a legvégén lesz. Tehát a könyv, a Jelenések könyve, ahogy korábban többször mondtam, egy csodálatosan megszerkesztett könyv. És azt láthatjuk, hogy a könyvnek minden részlete valahol összefügg. Ez is egy példa erre, hogy az első gyülekezet, az efézusi, megkapja azt, hogy ehet az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ugyanezt találjuk a Jelenések 22. fejezetében. De most nézzük meg az utolsó levelet, amelyet itt találunk a 3. fejezet végén, a 289. oldalon, 3. fejezet 21. verse, a 7. gyülekezet vajon milyen ígéretet kapott? Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mit is ígér itt Jézus? Mit ad meg a győztesnek? Hogy vele üljön a királyi székben. Mert aki a királyi székbe ülhet, az csak király lehet, nem? A király nem akárkinek engedi meg, hogy a székébe üljön. De nem erről olvastunk a Jelenések könyve 21. fejezetében is? Hogy aki győz, az örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ugyanazt mondja itt a Biblia végén, amit olvasunk az utolsó gyülekezetnél. Tehát nagyon érdekes módon az első gyülekezetnek szóló üzenet vagy ígéret, és az utolsó gyülekezetnek szóló ígéret is egymás mellett itt van a Jelenések könyve utolsó két fejezetében. Mintha az apostol azt akarná mondani, hogy amiről szó volt az elején, ugyanarról van szó a könyv végén. Ez lényegében a könyv szerkezetéből is adódik, ahogy mondtuk, hogy van 7 gyülekezet, és azzal párhuzamos az egy gyülekezet, az Új Jeruzsálem a könyv utolsó szakaszában. A fiúság, amelyről itt szó van, egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog, hogy aki győz tudnilik, örökségül nyer minden, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Hát hogyan lehetünk mi az Isten fiai? Nem Jézus az Isten fia? Vajon mi is Isten fiai vagyunk? Vagy lehetünk? Nem túlzás ez? Ha azok lehetünk, milyen alapon? Kérem, hogy lapozzunk most a János evangéliumához, a 109. oldalhoz, itt az Új Szövetségben. János evangéliuma első fejezetéhez, és onnan olvasom a 9. verstől 13-ig. Itt János apostol, aki írta a Jelenések könyvét is, ebben az evangéliumban leírja, hogy hogyan is lehetünk mi az Isten fiai. Tehát itt az evangélium elején, az első rész, 9. versét olvasom, a 13. versét. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Íme itt van a megoldás, hogy hogyan lehetünk Isten fiai. Egy új születés révén. Na, ha lenne időnk, akkor János evangélium a 3. fejezetéhez kellene lapoznunk, ahol Jézus Nikodémussal beszélgetett erről az új születésről, vagy újjászületésről, és akkor ott megérthetnénk, hogy hogyan is történik. De minden esetre János apostol itt annyit elmond, hogy ha valaki befogadja Jézust, azaz hisz benne. Ilyen egyszerű dolog. Akik az ő nevében hisznek, azok lehetnek, vagy válhatnak az Isten fiaivá. Hadd mondjam itt el, hogy valójában én ebben látom a kereszténység töbletét, ha szabadna így mondanom, a kereszténység üzenetének a lényegét, hogy mi nem önmagunktól válunk jobbakká. Mi nem úgy válunk jobbakká, hogy elgondolkodunk az élet problémái felett, hogy meditálunk, hogy végig gondoljuk, esetleg a végig gondolhatatlant is, hogy bizonyos erőkkel kapcsolatba lépünk, hanem a Biblia azt mondja, hogy ez, ami történik, csak egy új élethez hasonlítható, egy új születéshez. És ez pedig úgy történik, hogy valaki Jézus Krisztust elfogadja, és ha elfogadta, hitáltal, már megtörténik benne ez az új születés, vagy új élet. Elindul benne egy új élet, amely ehhez a testhez kötődik. Nem tud kilépni ebből a testből, hogy egy másik testbe lépjen. Ebben éli le az életét. Nem vérből, nem a test akaratából, hanem az Istentől születik. Ez a fiúság lényege. De azt kell mondanunk, hogy ha valaki így születik, akkor sok minden megváltozik természetszerűleg. Minden újjá lesz. Mert is olvastunk a Jelenések könyve 21. fejezetéből? Ott Isten azt mondta, hogy ímé mindent újjá teszek. És a következő vers szerint ott van az a kis rövid szó, hogy meglett. És én vagyok az alfa és az omega. Tudnélik, az Isten nem olyan, mint mi vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, ezt szeretném elvégezni, ha lesz rá időm. Hányszor határoztunk el már az életben olyan dolgokat, hogy ezt el fogom végezni a mai napon, vagy el fogom végezni ezen a héten, és nem tudtuk elvégezni. Ismerjük ezt, hogy félbehagyunk valamit, mert nem tudjuk sose elvégezni, sose befejezni. Na, az Istennél ilyen nincsen. Tehát amikor ő azt mondja, hogy mindent újjá teszek, és a következő mondat szerint meglett, az azt jelenti, hogy ő az alfa és az omega. Ő elhatározta, hogy ezt megteszi, és meg is fogja tenni. Mit jelent közelebbről ez, hogy mindent újjá tesz? Lapozunk Pál apostolnak a 2. korintusi leveléhez, és ott az 5. fejezethez, Ez a 214. oldalon található, tehát a második Korintusi levél, 5. fejezete, 214. oldalon az Új Szövetségben, és onnan a 17. verstől olvasom a 20-ig. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Pál apostol itt egy más szót használ. János azt mondja, hogy újjászületés. Az apostol azt mondja, hogy Pál, hogy új teremtés. Valójában minden élet, tehát minden világra születő új élet, olyan, mint egy új teremtés. Ahogy korábban többször említettem, az ember néhány dolgot nem tud meghatározni. Például az időt. Az időre nincs meghatározásunk. De hasonlóképpen az életre sincs. Nem tudjuk az életet magát vizsgálni, mert amikor a mikroszkóp alá tesz valaki valamit, egy sejtet, az már nem élő. Kipreparált dolgokat tudunk vizsgálni. De ahogy az élet van bennünk, azt nem tudjuk vizsgálni. Egyszerűen nincs meghatározásunk arra, hogy mi az élet. De a Biblia ezt a két szót alternatívanként használja, tehát szinonimaként használja, hogy élet, új élet, vagy új teremtés. Kettő ugyanazt jelenti. Sőt, minden újjá lesz, Pál apostol szerint, és ez az Istentől van, amelyben beletartozik a békéltetés is. Ez tehát az a tapasztalat, amit a múltból hozunk magunkkal. Most tekintsünk a jövő felé. Milyen ígéreteket kapunk? Kérem, hogy lapozzunk megint vissza a Jelenések könyve 22. fejezetéhez. Itt olvastuk ezt a csodálatos ígéretet. Abban az új városban lesz valami, ami régen is megvolt ugyan, de valami új formában. Meg lesz az élet folyója, és meg lesz az élet fája. A Mózes első könyve 2. rész 10. versében olvashatunk arról, hogy az Éden kertjéből jött ki egy folyó, és 4 ágra szakadt. De nem olvasunk arról, hogy az az élet folyója lett volna. Ellenben itt azt olvassuk, hogy már nem egy kertből folyik a víz, hanem honnan ered ez a víz, ez a folyó. Úgy olvastuk, hogy 22. fejezet első verse, hogy ez tiszta volt, ragyogó, mint a kristály, és Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Mégpedig érdekes módon, mintha egy utca közepén folyna. El tudunk ilyet képzelni? Hogy egy folyó, amelynek a két oldalán út van. És továbbá azt olvassuk, hogy ott van az élet fája az út két oldalán. Hát akkor két élet fája van. Mit tudunk az élet fájáról? Mózes első könyve 2. rész 9. versében olvastunk az élet fájáról, vagy olvashatunk az élet fájáról. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. Egészen a Biblia elején vagyunk. Ez a 6. oldal. Mózes első könyve 2. rész, 9. verse. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót. Az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Tehát az élet fája ott volt. Nem olyan régen, néhány perccel ezelőtt azt olvastuk, hogy miután az ember vétkezett, mert a jó és rossz tudás fájáról evett, Isten nem engedte meg, hogy még egyszer az élet fájához menjen. Bár ott volt az élet fája, de a bűneset után az embernek nem volt lehetősége, hogy újra oda jusson. Na miről szól a Jelenések könyve 22. fejezete? Arról, hogy az embernek újra megadatik az, hogy amit elveszített, visszakapja, illetve hogy mehessen az élet fájához. Valójában ez egy fa. Látunk már olyan fát, hogy egy folyó két oldalán voltak a gyökerei, de összenőtt a fa egy fává a folyó felett. Van ilyen fa. Az érdekes az, hogy itt a nyelvben, a görög nyelvben a fa egyes számban szerepel, mégis a két oldalon áll. Ezzel azt akart az író kifejezni, hogy ez egy fa, csak mint egy átöleli a folyót. Tehát egy fát képzeljünk el, amelynek a törzse megoszlik, és a gyökerei táplálkoznak abból a vízből, de valójában egy hatalmas fa, amely havonta hozza meg a maga gyümölcsét, és a levelei a pogányok gyógyítására való. De ez egy nagyon érdekes mondat, mert kérdezhetné valaki, hogy hát lesznek ott pogányok? Meg egyáltalán kell ott gyógyulni? Hát, hogyha nem lesz ott halál, meg gyász, meg kiáltás, meg fájdalom, semmi ehhez hasonló, akkor mégis szükség van egy gyógyulásra, vagy nem? Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, hogy honnan fogjuk tudni abban az új világban, hogy mikor lesz a hetedik nap. Egyáltalán tudni fogjuk-e azt, hogy hogyan telik az idő, ha egyáltalán időről beszélhetünk. Na, nagyon érdekes az, hogy bár a jelenések könyve úgy írja le, hogy ott nem lesz nap, sőt nem lesz éjszaka. Tehát akkor honnan tudom, hogy melyik nap? Honnan tudom, hogy melyik hónap? Honnan tudom, hogy merre haladunk? Hol vagyunk? Én azt hiszem, hogy itt van az óra. Ez a fa minden hónapban hozza gyümölcsét. És gondolom, hogy Istennek megvan a módja arra is, hogy jelezze nekünk a hetedik napot is. Valamilyen formában, amiről tudni fogjuk, hogy mikor kell összegyűlnünk ünneplésre. De hogy mit jelent a gyógyulás? Ismerjük azt a szót, hogy terápia? Fizioterápia például? Na, itt ez a görög szó szerepel, hogy a pogányok, azaz a népek egész pontosan, hadd mondjam, hogy itt nem vallás nélküli emberekre, pogány emberekre gondolunk, hanem a népekre, az etnikumokra ez a szó szerepel, az etnosz. És minden népre vonatkozik, a gyógyulás pedig a terápia. Tehát itt ne arra gondoljunk, hogy valaki beteg, hanem arra, hogy valamit, ha az Isten kegyelméből oda jutunk, ott kell letennünk. Mégpedig a terápia segítségével. Hogy mi lesz ez? El tudjuk azt képzelni, hogy lesznek ott olyanok, akikről azt gondoltuk, hogy nem lesznek ott? Mit fogunk csinálni, ha ott találkozunk velük? De még komolyabb kérdés. Mit fogunk tenni, ha nem találjuk ott azokat, akikről azt gondoltuk, hogy ott lesznek? Tehát keresni fogjuk azokat, akikkel megvolt itt a Földön a családi, baráti vagy bármi más kapcsolatunk, és arra vágyunk, hogy ott folytatódjék ez a kapcsolat, hogy találkozzunk velük, hogy lássuk őket, és nem fogjuk őket látni. Na, mivel ez a lehetőség fennáll, sőt, ez a két lehetőség, ezért kell a terápia. Ez a terápia lesz az, ahogy az Isten valahogy gyógyít majd bennünket. Mert nem tudjuk úgy elképzelni, én legalábbis nem, hogy az Isten valahogyan egy agymosást végez, és nem fogunk semmire emlékezni. Hát ha nem emlékeznénk semmire, hogyan mondhatnánk el a tapasztalatainkat? Ha nem emlékeznénk semmire, hogyan köszönhetnénk meg Jézusnak azt, amit értünk tett? Nyilván, hogy emlékezni fogunk. És hogyha valakinek a felesége itt marad, és ő oda kerül, valakinek a férje itt marad, és ő oda kerül, valakinek a gyermekei ott lesznek, és ő itt marad, ha ő oda kerül, és a gyermekei itt maradnak, akkor mit csinál? Na, ezért kell ez a terápia. Számomra elgondolkodtató az a mondat a 21. fejezet 4. verséből, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja János apostol, hogy nem lesz könny. Azt mondja, hogy nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. De amikor a könnyről van szó, akkor azt mondja, hogy az Isten eltörli a könnyet. De ahhoz, hogy eltöröljük a könnyet, meg kell valakit érintenünk, nem? Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nem lesz halál, vagy gyász, vagy kiáltás, elég egy szó. De hogy az a könny ne legyen ott az arcon. Mit csinál az édesanyja, amikor a könnyező gyereke odaszalad hozzá? Láttunk már ilyet, vagy megtettünk ilyet, hogy a gyerekünk odaszaladt, mert valahol a játszótéren, nem tudom én, a Pistike vagy a Józsika megütötte, vagy megvette, odaszalad sírva, és akkor mit tesz az édesanyja, vagy az édesapa? fölkapja a gyerekét, magához szorítja, és miközben magához szorítja, letörli a könycseppeket az arcáról. Számomra ez az ige azt mondja, hogy az Isten egy érző lény. Ő nem egy olyan úr, aki ül a trónon távol minden.

hogy ott lesz Istennek és a báránynak királyi széke, és a szolgái szolgálnak neki. Utána pedig azt olvastuk, hogy az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Tehát mintha az egyik mondat azt fejeznék ki, hogy szolgálnak, a másik mondat azt, hogy uralkodnak, országolnak. El lehet képzelni azt, hogy valaki ezt a kettőt így együtt meg tudja tenni? Mit ismerünk itt a földi életben? Hogyha valaki uralkodik, akkor a többiek szolgálnak neki. Ha ő szolgál, akkor a másik uralkodik. De hogy valaki uralkodjon és szolgáljon egyszerre, ezt nagyon nehezen tudjuk megérteni, ha csak arra nem gondolunk, hogy János evangélium a 13. fejezetében Jézus lehajol és megmossa tanítványok lábát. Egyiket a másik után. És miközben mossa a lábukat, kérdezi tőlük, hogy ti engem így hívtok, hogy Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. És ha én az Úr és a Mester megmostom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Csak hogy az Úr sosem mosta meg a másik lábát az ókorban, hanem a szolga vagy a rabszolga mosta meg a vendég lábát. Na hogyan lehet, hogy Jézus azt mondja, hogy jól mondjátok, hogy Uram, és közben mossa a lábukat. Úgyhogy ő egyszerre Úr és szolga. Ha mi hasonlóképpen akarunk cselekedni, akkor hasonlítanunk kell Jézus Krisztushoz. Tőle kell megtanulnunk, hogy hogyan lehet úgy uralkodni, hogy közben szolgálunk, hogyan lehet úgy szolgálni, hogy közben uralkodunk. De az örökké valóságon keresztül valahogy ezt fogjuk tanulni. Ez jelenti a győzelmet Istennel. Pontosabban három dolgot jelent ez, és kérem, hogy lapozzuk fel ezeket a Biblia verseket most, és röviden egy néhány gondolatban szeretnék róluk beszélni. Az első, amit elmondhatunk erről a világról, vagy erről az új létformáról, hogy ez az örök fejlődés, az örök kiteljesedés ideje lesz. Lapozzunk most a Korintusi első levél 13. fejezetéhez, és onnan a 8. verstől olvasom a 13. versig. Ez a 206. oldalon található könyvezőtől jobbra. Korintusi első levél 13. rész 8. versétől 13. olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profitálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Na, a szeretet tanít meg bennünket arra, hogy szolgáljunk. Máskülönben nem tudunk szolgálni. Jézust a szeretet indította arra, hogy ide jöjjön közénk, hogy fölvegye a szolgai formát, és hogy leélje az életét engedelmességben. Itt azt olvastam, hogy az ismeretünk rész szerint való. Amikor eljön a teljesség, egy dolog fog megmaradni. A szeretet. A szeretet, ami megtanított arra, hogy hogyan kell szolgálni. Néha az ember nagyra van, különösen a mai ember azzal, amit tud. De vajon megtanult-e, hogy hogyan kell szolgálni? Miközben egyre növekszik a tudásunk, de a mai embert ez az egy dolog foglalkoztatja, tudni, meg tudni, meg tudni, és tudni. De ez alatt nem ért mást, mint tudományos ismereteket. De azt megtanulnunk, hogy hogyan kell szolgálnunk. Ezt nem lehet az egyetemen megtanulni, az nincs benne a tankönyvekben. Azt csak Jézustól tanulhatjuk meg. De Pál apostol azt mondja, hogy ami van itt, az csak rész szerinti, sőt, hogy tükör által homályos dolog. Ami megmarad végül, nem lesz más, mint a szeretet. Amely arra tanított, hogy hogyan szolgáljunk.

Na, mit tudunk az uralkodásról, az érem másik oldaláról? Mert azt mondtuk, hogy szolgálva kell uralkodnunk, és uralkodva kell szolgálnunk, nem? Ahogy Jézus tette. Na, mit tudunk a másik elemről, az uralkodásról? Kérem, hogy lapozzunk Lukács evangéliuma 19. fejezetéhez, a könyvezőtől jobbra, a 98. oldalhoz. Lukács evangéliuma 19. fejezete, ahol egy különös példázatot, a gírák példázatát találjuk, és ebben Jézus a 11.-12. versekben ezt mondja: amikor azok ezeket hallották, folytatá és mondta egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért: egy nemes ember elméne messzi tartományba, hogy országot vegyen magának, azután visszatérjen. És olvasuk tovább a 16. verstől, hogy mi történt, amikor visszatért. 15. vers, bocsánat. És amikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgái, akiknek a pénzt adta, azokat hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljöve pedig az első mondva: Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondané ki: jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalmat 10 városon. És jöve a második mondván: Uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is: neked is legyen birodalmad 5 városon. Miről van itt szó? Hogy egy nemes ember elment, hogy országot vegyen magának, és amikor visszatért, mit csinált a szolgáival? Megkérdezte tőlük, hogy mit tettek azzal, amit rájuk bírt, az nem bízott, ami nem volt nagy dolog. De amikor látta, hogy jól gazdálkodtak, azt mondta nekik, hogy legyen birodalmatok most már 10 városon vagy 5 városon. Na, ha számunkra az örökké valóság úgy kezdődne, hogy Jézus azt mondaná nekünk, hogy legyen birodalmad a naprendszeren, mit csinálná? Ha azt mondaná, hogy a te útrendszer felett kell, hogy irányítsd a dolgokat és uralkodj. A másiknak azt mondaná, hogy neked 10 galaxist fogok adni, mit csinálnánk akkor? Ő megteheti, hogy ezt mondja nekünk, ha megtanultunk itt uralkodni. Jól van, jó és hű szolga, mondta neki, kevesen voltál hű. Tehát ha megtanuljuk kicsibe, hogy hogy kell uralkodni, akkor Isten ránk bíz nagy dolgokat. Ez az örök lehetőség, örök fejlődés, amely előttünk áll. A második dolog, amire néhány pillanatot kell szánnunk, a végtelen kreativitás. Ha a fűszálakat, a faleveleket nézzük, vagy a hópelyheket, a madarakat, a bogarakat, az állatokat körülöttünk, az embereket, senki nem egyforma, és semmi nem egyforma. Minden más. Miért? Mert az Isten egy végtelen teremtő, egy kreatív lény, aki mindig újat, mindig új formát, mindig új életet teremt. És ő ebből részt akar adni nekünk is. Kérem, hogy lapozzunk Ézsaiás könyve 35. fejezetéhez. Ez a Biblia Ószövetségi részében van, a könyvjelzőtől balra kell lapoznunk, a 687. 688. oldalakra, Ézsaiás könyve 35. fejezete. Ez egy nagyon rövid fejezet, és szeretném végigolvasni, így hangzik. A 687. oldalon kezdődik, és a 88. oldalon ér véget. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság, és virul, mint őszike. Virulva virul, és örvend újjongva. A Libánon dicsősége adatot néki, Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat, kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek. Ímé Istenünk bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásaivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út,
és szentség utának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az. Aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel rejá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hiszen az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Sajnos ennek a gyönyörű fejezetnek nem tudjuk minden részletét áttanulmányozni, de talán az 5.-6. versre, ha figyelünk, mit is olvastunk itt? A vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyittatnak. Ugrándoz, mint a szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. El tudjuk ezt képzelni? Ha egy vakkal beszélünk, el tudjuk ezt neki mondani? Hogy nézd, barátom, te sose láttad a napfényt, te sose láttad a színeket. Te csak úgy tájékozottál a világban, hogy tapogattad a dolgokat, és amit tapogattál, amit megérintettél, az alapján tudtál fogalmat alkotni, de sose láttad a napfényt, sose láttad a zöld füvet, sose láttad a csillogó fényeket, mondjuk egy tó felszínén a naplementekor. Ezeket te nem ismered. Nem ismered a színeket. És ott ez az ember egyszer csak meglátja a színeket, meglátja a gyönyörű valóságot, ami körülötte van. A másik, aki soha nem hallott, egyszer csak meghallja azokat a hangokat. Aki nem tudott mozogni, mert talán betegség megbénította, úgy olvastuk, hogy ugrándozni fog, mint a szarvas. Aki nem tudott beszélni, így olvasjuk, hogy újjong a néma nyelve. El tudunk képzelni egy ilyen világot? Ahogy az élet múlik felettünk és öregszünk, egy kicsit elveszítünk bizonyos képességeinkből, így a látásunkból, a hallásunkból, a mozgásképességünkből. És valahogy átéljük, ha nem is így, hogy vakok leszünk, vagy süketek leszünk, vagy némák leszünk. De valahogy azt érezzük, hogy ahogy az élet vége felé haladunk, egyre veszítünk, és egyre többet veszítünk azokból, amik értéket jelentettek. És akkor Isten azt mondja, hogy ezeket mind visszaadom nektek. Sőt, lapozzunk tovább Ézsaiás könyve 65. fejezetéhez, amelyben még csodálatosabb dolgokat találunk, 17. verstől kezdődően, ez a 712. oldalon található, tehát Ézsaiás 65. rész, 17. versétől, mert ímé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert ímé Jeruzsálemet vigassággá teremtém, és az ő népét örömmé, és én vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban síralomnak és kiáltásnak szava. És nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú százesztendős korában hal meg, és a bűnös százesztendős korában átkoztatik meg. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úrnak áldottai, magvai ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, és az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. Sokaknak komoly fejtörést okoz ez a bibliai rész. Tudnélik, ennek van néhány eleme, amelyet nem tudunk megérteni. Például az, hogy nem lesz ott csupán néhány napot ért gyermek, vagy a vén ember, aki napjait be nem töltötte, sőt, még nehezebb megérteni azt, hogy az ifjú százesztendős korában hal meg, tehát lesz ott halál. Az előbb azt olvastuk a Jelenések könyvében, hogy nem lesz halál sem, gyász sem, kiáltás sem, fájdalom. Hogy a bűnös százesztendős korában átkoztatik meg, azt olvastuk, hogy semmi elátkozott, nem lesz ott többé. Amit olvastunk, Ézsaiás
könyvéből, a 35. fejezetből, abból arra következtethetünk, hogy nem lesz ott oroszlán, amely pusztítana, itt meg azt olvassuk, hogy ott lesz az oroszlán és a bárány együtt, vagy a farkas és a bárány, és az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik. Vagy nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak. Vajon mire gondolhatunk itt? A következő a megoldás. Istennek volt egy csodálatos terve Izraellel, amely sose valósult meg. Ha megvalósult volna, tudnék az, amit Ézsaiás proféta itt elmond, akkor ez így lehetett volna velük. Akkor élhettek volna 100 évig, vagy még tovább. Láthatták volna a generációkat. Akkor olyan béke lett volna körülöttük, hogy tényleg a farkas, a bárány együtt lehetett volna. Akkor építhettek volna, nem úgy, hogy más lakjék benne. Plantálhattak volna, nem úgy, hogy más egye a gyümölcsöt. De ez sose valósult meg. De mivel ez az új égről és az új földről szól, ebből valami meg fog valósulni. Nem úgy, ahogyan elképzeljük, vagy ahogyan ez Izraelre igaz lehetett volna. Őrájuk ez sosem volt igaz, sajnálatos módon. De ami ebből igaz lehet, például, hogy házakat építenek, vagy plantálnak szőlőket, és úgy építenek, nem úgy, hogy más lakik benne, nem úgy plantálnak, hogy más egy a gyümölcsöt, ez biztosan igaz lesz. Hogy ott lesznek körülötte, mert a Jeruzsálem a vigalom helye lesz, és örvend az Úr a népe fölött, ezt tudjuk a Jelenések könyve 21. fejezetéből. És hadd mondjam bárkinek, aki úgy érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol nem szívesen tartózkodik. És hogy az életében soha nem tudott oda jutni, hogy egy házat építsen magának. Ez a csodálatos profécia azt mondja, hogy igen, ott tud magának házat építeni. Ha soha nem volt kertje, és nem munkálkodott szőlővel, vagy más gyümölcsfával, akkor ez a vers azt mondja, hogy plantálhat szőlőt, és meg is érti a gyümölcsét. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten végtelen kreativitást ad nekünk. Még egy dolog, amit szeretnék befejezésül mondani, és olvasnám a Zsoltárok könyvéből, a 37. fejezetből a következő mondatot. A könyvjelzőtől most tovább kell balra lapoznunk az 568. oldalhoz, ahol a tapasztalatainkat is elmondhatjuk majd az örökké valóságon keresztül. A 37. Zsoltár harmadik versétől olvasom a 11-ig, az 568. oldalon találhatjuk, és ez így hangzik. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, sem arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelédek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Jézus ebből a Zsoltárból idézett egy néhány mondatot, amikor a hegyi beszédet mondta, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. De valójában ez a Zsoltár arról szól, hogy mi az a tapasztalat, amin át kell mennünk a földi életben, amiről majd beszélhetünk ott abban az új világban is. Ha megtanuljuk azt, hogy bíznunk kell az Úrban, ha megtanuljuk azt, hogy hűséggel kell érnünk, ha megtanuljuk azt, hogy rá kell bízni az utainkat, mert ő teljesíti. Ha le tudunk csillapodni az Úrban, ha nem bosszankodunk, ha megszűnünk a haragtól. Egyszerűen, hogyha tudunk úgy élni, ahogy az Isten ezt kéri tőlünk, akkor ez a tapasztalat egy örök kincs lesz, amelyet az örökké valóságon keresztül mondhatunk mindazoknak, akik nem mentek át ezeken a tapasztalatokon. Mi a tanulság mindebből? Hogy az örökké valóság, amely az utolsó háború után kezdődik, azt fogja jelenteni számunkra, hogy Isten a hűséget, a kicsit meg fogja jutalmazni, sokszorosan. Az alázatot, amikor a szolgálat és az uralkodás egyensúlyban van, Isten meg fogja jutalmazni.
Amikor a lényegeset tudunk összpontosítani az életben, ami nem más, mint a szeretet. Pál apostol azt mondja, hogy ez az egy dolog marad meg, a szeretet. És amikor megtanultuk azt, hogy a jövőt úgy kell szemlélni, hogy annak a hatása a jelenben itt van. Ezt jelenti az örökké valóság. Ez az a világ, amelyet Isten készíteni akar mindannyiunknak. És én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos kép, csodálatos ígéretek vannak itt, olyan ígéretek, amelyeket talán a maguk mélységében nem is értünk, és nem biztos, hogy át tudjuk gondolni. Én úgy gondolom, hogy a Bibliának csodálatos ígéretei vannak, mert egy olyan Istentől származik a Biblia, aki jobban szeret bennünket, mint ahogy szerette önmagát. Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, és úgy érezte, hogy egy borzalmas óra következik, mert nem sokára keresztre feszítik, akkor azt mondta, hogy a mag, hogyha egy maga marad, nem fog gyümölcsöt teremni, de ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. És ez az Isten, aki ezt vállalta érettünk. Ő ígérte meg mindezeket. Egy olyan világot, amely nem fog hasonlítani ehhez a világhoz. Egy olyan világot, amelyben semmi olyan dologra nem emlékezünk, ami rossz. Ha mégis lesz valami emlékünk a rosszról, akkor ez a terápia, amiről János apostol beszélt, fog segíteni. És az Isten el fog törölni minden könnyet a szemünkről. Hiszem azt, hogy az Isten mindannyiunkhoz szól, mert a Biblia minden emberé. Akárhol is születtünk a világon, akármilyen a neveltetésünk, akármilyen körülmények között nőttünk fel, a Biblia miénk. És az az Isten, aki a Biblián keresztül szól, nagyon-nagyon szeret bennünket. Az az Isten, aki így szeret, csak egyetlen dolgot kér, hogy legyek az ő követője. Hogy azt a Jézust szeressem, aki előbb szeretett engem, mint ahogy én egyáltalán meg tudtam volna tanulni, hogy mi a szeretet. Én megtanította arra, hogy a szeretetben hogyan lehet élni, hiszen ő a szeretetben élt, és a Biblia alapján arra is megtanít, hogy ez a szeretet valami olyan örök dolog, ami túlél mindent. Manapság sokszor hallunk arról, hogy túlélni dolgokat. Az ember előkészületeket tesz, hogy hogyan lehet túlélni bizonyos dolgokat, de ez a bibliai rész azt mondja nekünk, hogy igazán így lehet túlélni, hogy a szerető Isten kezét megfogjuk és vele haladunk. Ezért most kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket így mindannyian, és mondjunk egy közös imát. Drága jó Jézusunk, nem tudjuk igazán elmondani, hogy mit érzünk, de vigasztal bennünket az Urunk, hogy Te ismersz minket. Ahogy a Biblia mondja, neked nem volt szükséged arra, hogy bárki bizonyságot tegyen az emberről, mert Te magad tudtad, hogy mi van az emberben. Amikor a szívünk egyet rezdül, amikor van egy gondolatunk, amit ki se tudunk mondani, amikor vannak kimondhatatlan érzéseink, de amikor egyedül vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy mindenki elfordult tőlünk, amikor az életünk sikertelen, amikor nem tudunk olyan otthonban élni, amelyet megálmodtunk magunknak, talán a családunk is olyan, hogy inkább elfordult tőlünk, talán csalódunk a gyermekeinkben, csalódunk a munkahelyen, a kollégáinkban, vagy a fiatalok csalódnak az iskolában, a tanárokban, akkor mégis ott van az a biztatás nekünk, hogy ha Te benned bízunk, Urunk, akkor soha nem fogunk csalódni. És ezért most azt kérjük tőled, hogy ezt a hitet erősítsd meg bennünk. A Jelenések könyvéből azt tanultuk, hogy Te tudod a dolgainkat. Amit senki nem ismer, Te azt is ismered. Amit soha nem mondunk el senkinek, Te azt is jól tudod. És az a legcsodálatosabb dolog, hogy mindezek mellett és mindezek fölött mégis szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk. Mert így akarsz elfogadni. Hiszen a Zsoltárok könyvéből is ezt tanultuk. Hogyha mi Te rád bízzuk magunkat, akkor még a szívünk vágya is mind teljesülnek. Kérünk, add meg ezt mindenkinek, aki itt van. A Te kegyelmed gazdagsága szerint. A Jézus nevét kérjük, Urunk. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenkit.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Tesszalonika beliekhez írt második levélben tallózunk. Mielőtt ezt tennénk, jegyezzünk meg néhány fontos tudnivalót ezzel a levéllel kapcsolatban. Pálnak a Tesszalonika beliekhez írt második levele az apostol lelki gondozói tevékenységének a dokumentuma. Mély bepillantást nyerünk a pásztornak az ő lelki gyermekeivel való bensőséges és bizalmas kapcsolatába. Nagy bölcsességgel tárja fel a gyülekezet előtt az Úr visszajövetelének egyszerű alapvonásait. A fiatal missziói gyülekezet helyzete nem lett könnyebb, ellenkezőleg az üldözés nyomása növekedett. Elmélyült azonban az igazság keresése is, az Isten bizonyos kinyilatkoztatásai feletti elmélkedés. Az első fejezet első verse szerint Pál a levél szerzője. Az egész tartalom és az a mód, ahogyan a szerző úrrá lesz a tesszalonikai gyülekezetben a különböző nehézségek felett, senki másra nem enged következtetni, mint Pál apostolra, egy gyülekezet lelki atyára. Ugyancsak a levél első fejezetének az első verséből megtudhatjuk azt is, hogy a levél címzetje a tesszalonikai gyülekezet, Istenben. Ami a levél jásba foglalásának az idejét illeti, a bevezetésen kívül a levél semmilyen támpontot nem nyújt. Az elején olvasható három név, Pál, Szilvánusz és Timóteus, ez azonban azt sejteti velünk, hogy a levél küldését csekély idő választja el az első üzenettől. Nagyon valószínű, hogy Korintusban készült, mert az ebben a városban való tartózkodásuk után Pál és két útitársa soha többé nem voltak együtt. Másrészt úgy látszik, hogy a gyülekezet szellemi állapota is nagyjából ugyanolyan, és a tesszalonikai keresztényeket foglalkoztató kérdések is körülbelül azonosak az első levélben szereplőkkel. E meggondolások lehetővé teszik annak a megállapítását, hogy a második tesszalonikai levelet a Krisztus utáni 51. év vége felé Korintusban írta Pál. Ami pedig a levél hitelességét illeti, a bizonyságok az első két évszázadban, mint az első levélnél is, a második levél mellett szólnak. Ezek nagyjából ugyanabból a forrásból is származnak. Már Polikárposz nagyon világosan hivatkozik e levél különböző helyeire. Később, Krisztus után 150 körül, Justinus mártír hivatkozik a második levél harmadik fejezetére. Márkion kánonja a második tesszalonikai levélként sorolja fel. Valamennyi régi kánon tartalmazza ezt a levelet, és több egyházatja és apologéta gyakran idézi. Lássuk a továbbiakban a levél értelmét és célját. Noha Pál apostolnak öröme lehet a gyülekezet fejlődésében, úgy látszik, hogy első levele mégsem érte el a kívánt eredményt. Az üldözés tartós nyomása közben Krisztus visszajövetelének a lázas és nem józan várása egyre jobban erősödött. A tesszalonikaiakat többé már nem azok sorsa foglalkoztatja, akik az elragadtatás előtt meghalnak, hanem magának Jézus Krisztusnak elgondolásuk szerint közvetlenül küszöbön álló visszajövetele. Ezt a várakozást részint egy jövendőlés, részint Pálnak állítólagos szóbeli vagy írásos kijelentései idézték elő, s ez a várakozás rajongó lelkek hatására sokakat rendetlen életmódra késztetett, munkájuk és mindennapi életük feladatainak aggasztó elhanyagolására. Ilyen állapotról az első levélben csak jelentéktelen nyomokat találunk. Pál érthető módon most már nem elégszik meg a puszta intéssel, mint az első levélben, hanem energikusan felhívja a tesszalonika belieket az akkori gyülekezeti fegyelemnek megfelelő rendre. A továbbiakban ejtsünk néhány szót a levél tartalmáról és felosztásáról. A tesszalonika beliekhez írt második levél három szakaszból áll. Az első szakasz azonos a levél első fejezetével, amely címzéssel és üdvözléssel kezdődik, majd hálaadással folytatódik, a szorongattatások közepette is tapasztalható előrehaladásért. Ezt követi a vigasz a Krisztus visszajövetelére tekintve. Ezután következik a megtéretlenekhez intézett intés, majd az imádság a hit új erejéért. A tesszalonikai második levél második szakaszának és egyben a második fejezetének az elején egy óvást találunk a nyugtalanságtól és türelmetlenségtől. A továbbiakban a visszajövetel előjeleiről olvashatunk, amelyek a következők. A szakadás és az Antikrisztus megjelenése. Ezután következik a hálaadás a kiválasztásért, majd egy intés az ígéhez való ragaszkodásra, végül egy imádság és megerősítés a tanításban. A Tesszalonika beliekhez írt második levélnek a harmadik szakasza felhívást tartalmaz a közben járó imádságra, felhívást a munkára és a rendre. E felhívások után található az üdvözlet és az áldás. Mint minden bibliai könyvnek, ugyanígy ennek a páli levélnek is van kulcsszava, ez pedig úgy hangzik, hogy jelek. A levél kulcsverse pedig a második fejezet harmadik versében található. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Mikor jön el az Úr napja? Pál a tesszalonikaiaknak Krisztus hirtelen megjelenéséről írt, nem csupán az ő közeli eljöveteléről, noha az apostol mint olyan eseménnyel számolt ezzel, amely már az ő életében bekövetkezhet. Helyesen tette, mert Isten, aki fia visszajövetelének napját titokkal vette körül, ezzel éppen azt célozta, hogy a keresztényeket várakozó magatartásban őrizze meg. Vessünk egy pillantást mindezek után a második tesszalonikai levél első fejezetére, amelynek a harmadik versében a következőket olvashatjuk. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyám fiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivel hogy felettébbeg növekedik a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Következik egy idézet Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írott levél magyarázata című könyvéből, ezzel az igeverssel kapcsolatban. A tesszalonikai atyafiak hite növekedett, szeretete bővölködött. A macedóniai gyülekezet élete tehát tovább virágzik, mert nem fordultak el Istentől, nem tértek vissza a bálványokhoz, hanem egyre erősödő bizalommal néztek Istenre, a mennyei atyára, aki az evangéliumban kijelentette, megismertette magát, a hitben való növekedés azt jelentette, hogy Isten szavára megszólító beszédére egyre nagyobb bizonyossággal feleltek, ígéreteire az üdvösségre vonatkozó kijelentéseire igent és ámment mondottak. A Jézus Krisztussal való közösségük minden nap teljesebb lett. A felemelkedett Úr iránti engedelmességben mindinkább előre haladtak. A szeretetben való bővölködés szintén arra utal, hogy a tesszalonikai gyülekezet nem torpant meg a Krisztus követésében. Isten meghallgatta az apostol imádságát. Az egyházura meggazdagította a híveket az egymás és a kívülállók iránti szeretetben. A gyülekezetet maga Isten tanította meg az egymás iránti szeretetre. A levél olvasói tehát előre jutottak a keresztény életben, minden külső nehézség ellenére, mely körülvette őket. Az apostol azonban nem úgy tekint a tesszalonikaiak hitére és szeretetére, mint az Isten előtti érdemre, hanem úgy, mint a Krisztusban való élet jeleire. Eddig az idézet az említett Biblia kommentárból. A Tesszalonika beliekhez írt második levél első fejezetének a további verseiben a levél szerzője azt is a címzettek tudomására hozza, hogy dicsekszik az üldözések és szorongattatások között tanúsított kitartásuk és hitük felől a többi keresztény gyülekezetekben. Valószínűleg azzal a céllal, hogy azokat a hívőket is hasonló hűségre és kitartásra ösztönözze ezzel. Továbbá kifejezi abeli reményét, hogy tesszalonikai hittestvérei is méltóknak lesznek ítélve Isten országára. Ha szenvedniük is kell hitükért, bízzanak abban az Istenben, aki szorongatással fog megfizetni azoknak, akik őket szorongatják. Olvassuk ezzel kapcsolatban a Tesszalonikabeliekhez írt második levél első fejezetének a 7-től a 10-ig terjedő verseit. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mi velünk egybe, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor eljő majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel hogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt nálatok, a ma napon. Fejezet utolsó két versében az apostol bátorítja a levelének olvasóit. Imádkozik érettük, hogy Isten tartsa őket méltóknak az elhívásra, töltse be őket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatos munkálásával. Ennek a végcélja az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak neve legyen dicsőítve bennük, és ők is ő benne, az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak kegyelméből. A Tesszalonikabeliekhez intézett második levél második fejezetének az első és második versében a következőket találjuk. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és ami hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Úgy tűnik, Pál reménykedett abban, hogy még az ő idejében minden beteljesedik, és Krisztus visszajön, noha Krisztus visszajövetelének az idejét nem jövendőlte meg. Ugyanebben reménykedtek a Pál korabeli többi keresztények is. De ha jobban megvizsgálták volna az apostol üzenetét, valamint Krisztus szavait, akkor mindez figyelmeztette volna őket arra, hogy talán hosszabban kell várakozniuk. A legjobb állásfoglalás ebben a tekintetben, bízni Istenben, aki meghatározza megjelenésének idejét, készen lenni a dicső eseményre, és ha ez az esemény még várat magára, emiatt ez a várakozásunk és készenlétünk ne hagyjon alább. A Tesszalonikai levél második fejezetének a 3. és a 4. versében olyan jel és esemény van megjövendőlve, amely megelőzi a Jézus Krisztus visszajövetelét. A 2. vers szerint a Krisztusnak a manapját. Következik a 3. és a 4. vers. Ne csaljon meg titeket semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. A szakadás magában foglalja a buzgalom csökkenését, a Krisztus iránti elkötelezettség gyengülését, az eltávolodást attól, hogy Krisztus parancsait pontosan és hűségesen követnék. Ez egy olyan állapot, amikor az ember hite meggyengül, és keresztényi életstílusa romlik. Az imént idézett Biblia versekben azt találjuk, hogy a bűn embere ellene és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, vagyis embernek tulajdonítja azokat az erőket, tetteket, bölcsességet és kiváltságokat, amelyek határozottan és kizárólagosan Istent illetik meg. Egyedül a teremtőt megillető imádatot, csodálatot és hódolatot követel embertársaitól. Az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetének a 22. verse szerint, valamint a Kolossibeliekhez írt levél első fejezetének a 18. verse szerint az egyház feje egyedül és kizárólag Jézus Krisztus. A Máté evangélium a 28. fejezetének a 20. versében megparancsolja tanítványainak, tanítsák az embereket, hogy tartsák meg azt, amit ő parancsolt. A Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetének a további verseiből kitűnik, hogy Sátán különböző jelek és csodák véghezvitelével fog sok embert csapdába ejteni, a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 23-tól a 26-ig terjedő verseiben Jézus Krisztus arra figyelmeztet, hogy nem sokkal az ő visszajövetele előtt hamis Krisztusok és hamis proféták fognak megjelenni, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. A hívő ember ne engedje magát az ilyen jelenségektől félrevezettetni. Szívleje meg a krisztusi intelmet. Azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Olvassunk egy rövid idézetet Ellen Gould White Nagy küzdelem című könyvének az 556. oldaláról. Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyulejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást és szeretik az igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. Eddig az idézet. Erreint Pál apostol is a második Tesszalonikai levél második fejezetének a 15. versében. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. A Tesszalonika beliekhez intézett második levél harmadik fejezetében a levél szerzője óv a restségtől. A 10. versben a következőket írja. Mert mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Idézzünk a továbbiakban Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből. A tesszalonikai hívők azonnali szabadulást reméltek, most intette őket, hogy bátran és Isten félelmében végezzék a rájuk váró munkát. Az apostol felszólította őket, hogy ne hanyagolják el kötelességeik teljesítését, s ne adják át magukat a tétlen várakozásnak. Az azonnali szabadulás izzó vágyakozása után a mindennapi élet lekötöttsége és az ellenállás, amelybe ütköztek, kétszeresen fájdalmasnak tűnt. Pál ezért buzdította őket, hogy a hitben álhatatosak legyenek. Az apostol intette őket, hogy a jó cselekedetekben meg ne restüljenek. Megfedte azokat, akik túnya és céltalan semmittevésnek adták át magukat, és elrendelte, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Kötelességévé tette azon kívül a gyülekezetnek, hogy zárja ki mindazokat a közösségből, akik állandóan becsmérelték és figyelmen kívül hagyták az Isten szolgái által adott utasításokat. De hozzáfűzte, ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Pál ezt a levelét is azzal a könyörgéssel fejezte be, hogy az élet nehézségei és kísértései között Isten békéje és az Úr Jézus Krisztus kegyelme vigasztalja és bátorítsa őket. Vigasztaljon és bátorítson minket is.

hollam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Halleluja!

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szemem.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hultál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, és örülök annak, hogy folytathatjuk tovább a Biblia tanulmányozását. Tanulmányozhassuk azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban, mint alappilléreket helyezett el. Valóban, amikor az ember megismeri ezeket az alapigazságokat, akkor erre tud építeni egy életen át. Megérti a hitnek alapelveit. Megépíti a hitházának az alappilléreit. És tovább tanulmányozva a Szentírást, ezekre az igazságokra megépítheti hitének a házát. Miért? Azért, mert azt találjuk feljegyezve Efézusi levélben, a második részben, a 20. versben, kik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Erre szólít fel bennünket Isten, hogy mi is hitünket építsük fel az igazság kősziklájára, őrá, Jézus Krisztusra, de ugyanakkor építsük hitünket a Szentírásra, az Isten szavára. Múlt alkalommal tanulmányoztuk a 10 parancsolatot, láttuk azt, hogy Isten két kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot. Az első kőtáblán van 4, a második kőtáblán 6. Olvastuk a Szentírásból, hogy miért van ez az ilyen felosztás. Azért van, mert az első 4 parancsolat szabályozza az ember Isten iránti kapcsolatát, a második kőtáblán levő 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. És ha mi szeretjük fel a barátunkat, akiket látunk, megtesszük a 5-től a 10. parancsolatig van, tehát a 6 parancsolatot, utána természetes, hogy megtesszük azt is, ami az első kőtáblán van, vagyis kifejezzük Isten iránti szeretetünket. Mert ha szeretjük az Istent, akit nem látunk, akkor szeretjük fele barátunkat is, akiket látunk. És hogy mi mennyire szeretjük az Istent, az abból tudjuk megállapítani, amennyire szeretjük fele barátunkat. Ma a témakörünk egy teljesen új témakör, azonban mégis kötődik a 10 parancsolathoz, mert a 10 parancsolatból fogunk kiindulni. Minden nemzetnek vannak ünnepei. Felszabadulás ünnepe, vándorlás ünnepe, vannak különböző egyházi ünnepek is, amelyeket emberek rendeltek el. Azonban szeretném, hogyha ma töviről hegyére foglalkoznánk Istennek ünnepével. Például a teremtés ünnepe. Melyik napot adta Isten ünnepnapul az embernek, amikor megteremtette? Hogyan is állnak ezek a dolgok? Lapozzuk fel a Biblia első lapját, Mózes első könyvének első részében, a 31. verset olvasom, így hangzik. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ime igen jó, és lett este és reggel 6. nap. Amikor Isten a mindent fürkésző tekintetével visszanézett 6 napi munkájára, akkor ezt mondja el, íme mindaz, amit teremtettem, igen jó. Vajon a 6 nappal befejeződött a teremtés? Igen. Azonban mit tett Isten a 7. napon? Olvassuk a folytatásban, a 2. rész első 3 versében. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Tehát Isten 6. napon befejezte a teremtést. Mikor pedig elvégzi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten. Elmondja a Szentírásban azt, hogy ő 6 napon teremtette a világot, a 7. napon ő maga is megpihent, és megáldotta, és megszentelte a 7. napot. Az első dolog, vajon kellett Istennek pihenni? Belefáradt a 6 napi teremtésben? Hogyan teremtett Isten? Isten szólt, parancsolt, és előállt. Isten nem földhöz kötött ember, hogy elfáradjon. Hát akkor miért pihent meg? azért, hogy nekünk teremtményeinek példát adjon, hogy a hetedik nap az az ő napja, az az Isten napja. Hetedik napot ezért, mivel az az ő napja, elkülönítette a többi naptól, és itt azt olvassuk, hogy Isten megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt. Ami azt jelenti, hogy a hetedik napon áldás van, de nem csak a hetedik napon, hanem minden emberen, aki a hetedik napot megünnepli. Ha Istent követjük, Isten példája szerint akarunk élni, akkor egyértelmű, mert ő a hetedik napon pihent meg, és a hetedik napot áldotta meg. De nem csak megáldotta, hanem meg is szentelte. A szent szónak a kereszténységben egy kicsikét degradált, más jelentésége van, és ezért szeretnék egy dolgot említeni. A megszentelt annyit jelent elkülönített valaki számára. Ezt a pénzt neked szenteltem, ezt a pénzt számodra tettem félre, hogy amikor majd hazajössz, vagy eljössz, akkor ezt neked odaadom. Kedveseim, itt látjuk azt, hogy Isten már Édenben elkülönítette ezt a napot, a hetedik napot, megáldotta és megszentelte. Azonban jogos a kérdés, minden rendben van, de melyik a hetedik nap? Ha hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a hetedik nap. Ha elmegyünk a mohamedán országokban, akkor azt mondják, hogy várjatok, számunkra a péntek az ünnep. És ezért, mivel péntek az ünnep, akkor azt jelenti, hogy péntektől kell számítani, és ha olvassuk, hogy péntek az a hetedik nap, akkor szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, és péntek a hetedik nap. Azonban a Biblia szerint, Isten szerint, mert az a lényeg, hogy emberek mit mondanak különböző vallási kérdésben, az egy perifériális dolog. De az, hogy Isten mit mond, az a döntő, és erre kell figyelnünk, hisz akkor leszünk Isten követő emberek, hogyha azt hisszük, és úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Lukács evangéliumát, amikor fellapozzuk, a 23. részben itt van leírva Jézus Krisztus keresztküzdelme, és végül is halála. És amikor meghalt Jézus Krisztus, attól kezdve olvasom az 54. versből, tehát Lukács 23:54. És aznap péntek volt, és szombat virat rá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézték a sírt, és azt, hogy miként helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítjenek fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. 24 első két verse. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivék az elkészített fűszerszámokat és némely más asszonyok is velük, és a követ a sírról elhengerítve találták. Itt leírja azt, hogy pénteken Jézus Krisztus meghalt, pénteken az asszonyok elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket, amelyet majd kivisznek és megkenik Jézus Krisztus testét a hét első napján. Azonban itt találjuk, hogy a következő nap szombat következett, és az 57. versben azt olvassuk, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Tehát a 10 parancsolatban, ahogy a múlt alkalomkor tanultuk, olvastuk, hogy Isten a hetedik napot, a szombatot adta ünnepnapul. Még ma is vissza fogunk majd térni néhány dologra, és megnézzünk a 4. parancsolatból. Azonban az, ami bennünket érdekel most, először, hogy a hét első napján kora reggel kimentek az asszonyok, hogy megkeressék Jézus testét és megkenjék, és a sírról a követ elhengerítve találták. Melyik napot mentek ki? A szombat után való napon, vasárnap, kora hajnalban kimentek Jézus Krisztus sírjához. És a Biblia a hét első napjának nevezi a vasárnapot. Tehát azt jelenti, hogy ha a Biblia szerint nézzük a dolgokat, akkor a hét első napja a vasárnap. És így találkozunk mindjárt a 4. parancsolattal, és Isten nagyon szépen elmondja nekünk a 10 parancsolatban, hogy igen, a 7. nap a szombat. Olvasom. Mózes 2. könyvének 20. részéből a 8-tól a 11-ig. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljél azt. Hat napon munkálkodjál és végezd minden dolgodat, ahogy Isten is tette a teremtéskor. Hat napon át végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Melyik nap a szombat? A hetedik nap. Isten által megáldott és megszentelt nap, az Isten napja, és Isten ezt a napot nekünk adta. És tovább azt mondja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Miért? Teszem fel a kérdést. Mert hat napon teremti az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Visszahivatkozik a teremtés történetére, és Isten azt mondja nekünk, emberek, teremtményeim, gyermekeim, én magam példát adtam nektek. Amikor a teremtést végeztem, hogy én a teremtés munkáját hat napra terveztem el, hatodik nap befejeztem, jó magam is megpihentem a hetedik napon a szombaton, és én nektek, gyermekeim, a szombatot adtam ünnepnapul. Hogyha ti megtartsátok a szombatot, akkor ezzel kifejezitek azt, hogy hisztek nekem, és ti is elfogadjátok tőlem az én életrendemet. Hat nap munkálkodjál, a hetedik nap a szombat, az Istennek a szombatja, és ezt a napot minden Isten szerető ember tartsa meg. Isten ezt parancsolja a negyedik parancsolatban. Isten ezt az utasítást adja. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre, és egyik alkalommal, amikor beszélget a néppel, akkor Márk evangélista feljegyzi a beszélgetést, és a beszélgetésnek a vége így fejeződik be. A Márk evangélium a második részének a 27-28. Verse. És mondta nékik, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Az előbb azt olvastuk, hogy a szombat istené. Ezt a napot, a szombatot Isten az embernek adta. Ezt olvassuk. Tehát, és még egy dolgot, annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Hogy lehet Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Természetes, itt vissza kell emlékeznünk első előadásra, amikor tanultunk arról, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. És ott felsoroltuk, hogy Jézus Krisztus a mi teremtőnk, megváltunk, közben járunk, főpapunk, ítélőbírunk, királyunk, és így tovább. De az elsőnél Jézus Krisztus által teremtette Isten a világot. És mivel ő a teremtő, ebből is azt senki, hisz itt azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Jézus Krisztus befejezte a hatnapi teremtést, hetedik nap ott a teremtés, hetedik napján megpihent, megáldotta és megszentelte. Amikor lejött erre a földre, akkor nekünk ezt mondja el, hogy emberek, nézzétek meg, ez az igazság, így kell élni. De nem csak itt. Jézus Krisztus maga is, amikor itt élt a földön, ő a szombatot ünnepelte. Jézus Krisztus volt az első szombatünneplő keresztény ember itt a földön. Ezt találjuk feljegyezve Lukács evangéliumának a negyedik részében, és a negyedik résznek a 16. versében, ahol Jézus Krisztus bement a názareti zsinagógába, és az erről szóló kimutatásban ezt olvassuk. Lukács 4.16. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint, tessék csak figyelni, szokása szerint, szombaton a zsinagógába, és felállt olvasni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása. Ez volt a gyakorlata. Ő amikor lejött ide a földre, ugyanúgy megtartotta Isten 10 parancsolatát. Mert ha bármelyiket nem tartotta volna be, ő is bűnös emberré lett volna. Ő is vétkezett volna, és nem lehetett volna, hogy megváltunk. De itt látjuk, Jézus Krisztus maga is a szombatot ünnepelte földi élete alatt. Egy kis kitérőt szeretnék említeni. Lehet, hogy különös hallgatni ezt az igazságot a Szentírásból, azonban elmondom önöknek azt, hogy először szeretnék még bizonyos dolgokat feltárni a szombattal és a szombat igazságával a Szentírásból, és ugyanúgy tárgyilagosan, ahogy foglalkozunk a szombat igazságával és szentségével, és azzal, hogy azt kell megünnepelnünk, ugyanolyan határozottan utána fogunk nézni történelmi síkon annak, hogy honnan van a vasárnap ünneplése, ki adta, milyen céllal, és hogyan áll a vasárnap kérdése a Biblia mérlegén. De folytassuk itt tovább. Még egy kis epizód Jézus Krisztus életéből. Milyen csodálatos az, hogy Isten úgy tervezte el, hogy abban az évben haljon meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, amikor a zsidók húsvétja péntekre esik. Miért? Mert akkor megfeszítették, pénteken megfeszítették, és ezt ennek megfigyelni, Jézus Krisztus feltámadhatott volna azonnal, amint meghalt. Feltámadhatott volna másnap reggel is, szombaton hajnalban. Miért várt Jézus Krisztus, és csak vasárnap hajnalban támad fel? Miért? Azért, mert itt is megmutatta Jézus Krisztus a következőt. Azért jött el, hogy ő a megváltás munkáját befejezze, a megváltás munkájának földi szakaszára pontot tegyen pénteken, és ezt megtette. Szombaton nyugodott a parancsolat szerint a sírban, és vasárnap a hét első munkanapján Jézus Krisztus feltámadt, hogy végezze az ő további munkáját. Egy kis kitérőt szeretnék most tenni, milyen céllal adta Jézus Krisztus a szombatot az embernek. Két igét szeretnék olvasni, az egyiket olvassuk Mózes második könyvéből, a második könyvnek a 16. részéből, és egy csodálatos módon tanította a zsidókat, amikor kivezette egyiptomi rabságból, hogy hogyan kell megünnepelni a szombatot, például a manna hullással. Minden nap hullott a manna, a szombaton reggel nem hullott. De adott egy utasítást Isten, hogy annyit szedjenek minden nap a mannából, amennyi arra napra kell. Mert hiába teszednek többet, és eltesznek következő napra, elpusztul. De pénteken kétszer annyit szedjenek, és tegyék el szombatra, mert szombaton nem fog hullni manna. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy egyes emberek szombaton reggel is kimentek mannán szerint, de nem találtak. Milyen csodálatos módon tanította Isten a zsidókat, hogy hogyan kell igazán megünnepelni a szombatot. Mert amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor a 24 órás nap a szombat. Nem ünnepi óra, nem mise óra, hanem szentelt nap, 24 órás nap. Az, ami különös, hogy Isten a szombat szentségével és a szombat ünneplésével, amikor tanít bennünket, hogyan kell ezt tennünk, akkor még a háziasszonyokra is gondolt. Olvasom a Szentírásból Mózes második könyvének 16. részéből a 23. verset. És mondta nékik, ez az, amit az Úr mondott, holnap nyugalom napja az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Melyik napon? Pénteken. Ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Milyen különös, milyen csodálatos. Isten azt mondja, hogy a háziasszonyok készítsék el a szombati ételt pénteken. És akkor, mikor elmegy az ember szombaton az imaházba, nyugodtan ott ülnek a háziasszonyok is, nem kell azon törni a fejüket az Isten tisztelet alatt, hogy mit is fognak adni a háznépének majd ebédre, és nyugodtan mennek együtt haza, megmelegítik a pénteken elkészített ételt, és szépen feltalálják és megeszik. Az edények pedig olyan türelmesen megvárják azt, hogy amikor elmúlik a szombat, ahogy a Biblia tanít bennünket, hogy a szombatot naplementétől naplementéig ünnepeljük, megvárják az edények is, és utána mossa el a háziasszony. Milyen csodálatos isteni gondviselés ez. Itt van az egyik. Már itt részben említettem, de újból felteszem a kérdést, mire használjuk a szombatot? Mit mond Isten? Olyan szép tanítást ad Mózes második könyvének a 23. részében, A 23. rész 3. versében. 6 napon át munkálkodjatok. A 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mire használjuk a szombatot? Istennek szenteljük. Menjünk Isten tiszteletre. Dicsérjük és magasztaljuk a mindenható Isten azokért az áldásokért, amelyet 6 napon keresztül elvetünk szent kezéből. És ez mennyire így van, és mennyire csodálatos. Ezt csak meg kell tapasztalni. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egy nagyon komoly katolikus keresztény család olvassa a Szentírást, és megértette, hogy a szombat a szent. És megbeszélték. Megpróbálják, megünneplik a szombatot is, és megünneplik a vasárnapot is. Földműves emberek voltak. Kimentek répát kapálni. Általában egy szántóvető ember, ha elkezd valamit rendezni és kapálni, akkor azt a részét kezdi kapálni, ahol több a gyomnövény. Ők is úgy tették. Pénteken este felé abba hagyták a munkát, jóval több, mint a felét megkapálták. A másik fele nem volt annyira gazos, és azt mondták, ez kibírja a szombatot, vasárnapot, és majd hétfőn megkapáljuk. Szombaton reggel felkel a házigazda, és azt mondja a feleségének, tudod, mit szép az idő, kimegyünk, 10-11 órára befejezzük a munkát, és egész nap tovább nem végezünk semmilyen munkát, pihenünk, ünnepeljük a szombatot. Feleség azt mondta, hát megbeszéltük, hogy nem dolgozunk, és Isten megáldott bennünket pénteken. Most próbáljuk meg, csak még ezt. Elmegy a fiához, felkölti, és végül kimennek. Ők mondták el ezt nekem. Egész nap kapálták, és nem fejezték be. Akkor megtapasztalták és meglátták azt, hogy Isten megállt bennünket 6 napon keresztül úgy, hogy a 7. napot nyugodtan meg tudjuk ünnepelni. Azonban ennek kapcsán szeretnék még egy néhány dolgot, ami nagyon lényeges és nagyon fontos megemlíteni. Az pedig, sokszor emberek azt mondják, ez igaz, így van megírva a Bibliában, hát a szombat a szent, a 10 parancsolat szerint azt kell ünnepelni, és azt szerint kell élni, ahogy Isten a Szentírásban mondja, és ez egyértelmű, de jó, ezt a zsidóknak adta, ez nem ránk, keresztényekre ez nem vonatkozik. Hát kedveseim, először tisztázzunk egy dolgot. Isten kinek az Istene? A zsidóké? A keresztényeké? A mohamedánoké? A hindúké? A buddhistáké? Az ateistáké? Vagy mindenkinek az Istene? Isten teremtette az embert. Ő minden embernek az Istene, aki él ezen a földön. És az ő 10 parancsolata nem csak a zsidókra vonatkozik, vagy nem csak a keresztényekre vonatkozik, minden emberre vonatkozik. Az, hogy ne ülj, az, hogy ne lopj, az, hogy ne legyenek néked idegen istenéid én előttem. Ez mindannyiunkra vonatkozik, kivétel nélkül. Milyen nyelven beszélünk, milyen nemzetiségűek vagyunk, vagy milyen vallásúak vagyunk. Ugyanaz vonatkozik ránk a szombattal kapcsolatban is. Szeretnék példagyanánt olvasni a Szentírásból, Ésaiás próféta könyvéből, Ésaiás próféta könyvének az 56. fejezetéből néhány igét csak kivonatosan olvasunk, olyan csodálatos. Boldog ember, aki így cselekszik, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tegyen. Milyen különös. Ki a boldog ember, aki megünnepli a szombatot? Nem azt mondja, független attól, hogy az Ószövetségi Szentírásban van megírva, nem azt mondja, hogy boldog az a zsidó, aki megünnepli a szombatot, hanem boldog ember az, aki ezeket a dolgokat cselekszi, és aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. Azonban, amikor olvassuk tovább a következő versekben, a 6. és a 7. és az idegenek, tessenek jól figyelni, És az idegenek, akik az Úrhoz adták magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő néki szolgái legyenek mindenki, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Szent hegyemre viszem fel ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában egészen égő és véres áldozataik, kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hívatik minden nép számára. Kikről beszél itt a Szentírásban Isten? Zsidókról? Pogányokról? Buddhistákról? Mohamedánokról? Kikről beszél? Egyszerűen így fejezi ki az idegenek, akik az Istenhez adják magukat. Nem a zsidókhoz pártolnak. Az idegenek, akik az Úrhoz adták magukat, idézem szó szerint, hogy néki szolgáljanak, kinek? Az Istennek. És hogy szeressék az Istennek a nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot. Ebből egyértelműen látszik a Szentírás alapján, hogy Isten a szombat megünneplését mindenkinek adta, és minden embertől, bárhol él a földkerekségén, elvárja, hogy ezt a napot ünnepelje meg. Mert miért? Azért, mert Jézus Krisztusról láttuk azt, hogy a földi életében ő beszélt, és ő nem csak beszélt, ő maga példát adott, és elmondta nekünk, és életével bizonyította, hogy ő a szombatot ünnepli egész földi élete alatt. Azonban nem sokkal megfeszítése előtt, Máté evangéliumában Jézus Krisztus beszél az utolsó eseményekről, beszél Jeruzsálem pusztulásáról, és többek között ezt mondja el, amikor Jeruzsálem pusztulásáról beszél, ami be is következett majdnem 40 évre Jézus Krisztus halála után, Máté 24.20-ban ezt olvassuk. Imádkozzatok, pedig hogy a ti futások ne télen legyen, se szombatnapon. Mit mond Jézus Krisztus? Imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Ha Jézus Krisztusnak terve lett volna a halála, majd feltámadása után, amelyen más napnak a szentélyavatása, vagy beiktatása, ha ez lett volna Jézus Krisztusnak a terve, akkor itt elmondta volna nekünk azt, hogy például, ha ő a feltámadása után azt várja el követőitől, a keresztényektől, hogy a vasárnapot ünnepeljenek, akkor azt mondta volna, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne vasárnap. Ó, de kedveseim, itt azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Isten változatlan, törvénye is az, és a szombat is megmaradt. Sőt, nem csak, hogy ő beszélt erről, hanem nézzük meg az apostoloknak a gyakorlatát. Melyik nap ünneplésére tanították a tanítványok, amikor mentek hirdetni az evangéliumot, úgy pogányokat, mint zsidókat, vagy fordítva, úgy zsidókat, mint pogányokat. Apostolok cselekedetének 13. részében, a 42. versben olvasunk arról, hogy az apostolok szombaton prédikálnak egyik zsidó zsinagógában. Olvassuk. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. 44. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igének hallgatására. Zsidók zsinagógájában voltak szombaton. És amikor kijöttek onnan, pogányok tudták azt, hogy az apostolok a szombatot ünneplik. És erre tanították őket is, a pogányokat. Miért? Mert a következő szombaton a pogányok is összejöttek, hogy hallgassák az apostolokat, hogy velük együtt megünnepeljék a szombatot. Tehát látjuk azt, hogy az apostolok nem a vasárnap ünneplésére tanították a pogányokat Jézus Krisztus feltámadása után, se 20, se 40, se 50 évvel később.

Azonban a szombat szentségével kapcsolatban nem élórányi idő, hanem egy óriási anyagot találunk a Szentírásban, hisz az elsőtől az utolsó lapig találunk utalásokat a szombat ünneplésére. És ahogy a múlt alkalomkor idéztük Pál apostol Timóteushoz írt levelét, hogy addig kell megtartanunk a törvényt, a tíz parancsolatot, amíg Jézus Krisztus el nem jön. És azok, akik itt a földön megtartják Isten tíz parancsolatát, azok lesznek Isten országának örökösei, mert azt olvastuk, hogy azok bemennek a kapukon a városba. Természetes. Engedjenek meg egy kérdést. Szeretnének örök életet nyerni és Krisztussal lenni egy örök életen át? Ha igen, akkor melyik napot kell megtartani? A Biblia szerint, Isten szava szerint. Márpedig kire hallgassunk? Istenre, vagy emberekre? Jézus Krisztus azt mondta, hogy inkább kell Istennek engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, ha mi örök életet akarunk nyerni, már pedig hiszem azt, hogy azt szeretnénk. És gondolatunkat tovább fűzve, tegyünk fel még egy kérdést. Vajon az új földön a megváltottak ünnepelnek valamilyen napot, vagy semmilyen nap sem ünnepelnek? Amikor fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 66. részét, akkor itt azt olvassuk a 22. és a 23. versben. Mert amint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Melyik nap lesz az új földön az ünnep? A szombat. Tehát, ha itt a földön engedelmeskedünk Istennek, és megtartjuk tíz parancsolatát, akkor bemegyünk a kapukon a városba, az új földön is örökké életet nyerünk Istentől, vagyis oda jutunk, és ott is Istennel együtt ünnepeljük azt a napot, amelyet ő adott számunkra. Azonban, amikor láttuk mindezeket a dolgokat, akkor hiszem azt, hogy türelmetlenül várták már azt. Jó, rendben van, látjuk, most már meg vagyunk győződve, és készek vagyunk elfogadni azt, hogy igen, a szombat a szent, és hogyha Isten országának örökösei akarunk lenni, akkor a szombatot adta Isten ünnepnapul, és mi készek vagyunk engedelmeskedni Istennek, és megünnepelni a szombatot. Na de hát, akkor miért ünnepli a keresztény ember nagy része a vasárnapot? Erre a kérdésre szeretnék számos dologban idézetet hozni a Szentírásból, pontosabban látni közösen együtt bizonyos dolgokat, hogy honnan van a vasárnap ünneplése. Először engedjék meg, hogy annyit elmondjak, hogy a Földön élő emberek közül a 7 napból 3 napot ünnepelnek az emberek. Nem 2-t, vidékünkön ugye a szombat is munkaszünet, vasárnap is munkaszünet. 3 napot. Például az arabok, pontosabban a mohamedánok pénteket ünnepelnek. A zsidók, az adventisták, és még egy néhány egyház a szombatot ünnepli. Keresztény egyházra utalok. És a kereszténységnek egy másik nagy hányada pedig a vasárnapot ünnepli. Nagyon érdemes megemlíteni azt, hogy a Bibliában 2 napnak a neve van megírva csak. Ez a péntek és a szombat. A 7 többi napja sehol nincs megemlítve. Emlékeznek arra, hogy az imént olvastuk azt, hogy a 7 első napján mentek ki az asszonyok Jézus sírjához. Jézus Krisztus a 7 első napján támad fel. De ennek a napnak nincs neve. Nincs hétfő, nincs kedd, nincs szerda, nincs sütörtök. Csak péntek és szombat. És nagyon érdemes megfigyelni. A péntek jelentése előkészület napja. Előkészület napja. Mire kell elkészülni? A szombatra, ami következik. A szombat, a sabbat szó, pedig annyit jelent, hogy nyugalom. Amikor Jeruzsálem utcáján mentem éppen szombaton, megfigyeltem azt, hogy az ismerős zsidók úgy köszönnek, hogy sabbat shalom. Szombati béke, szombati nyugalom. Tehát maga ez a név, hogy szombat, ez nyugalmat jelent.

akkor mit jelent a vasárnap? Amikor felmegyünk Felső Magyarországra, és A-val beszélnek az emberek, nekem olyan különös volt, azt mondták, hogy vásárnap. Tehát nem csak az elsőt, mondták A-val, vásárnap. Valójában a vásárnap. És figyeljék meg, hogy különböző nyelveken különböző jelentősége van ennek a szónak. Például oroszul voskresenie. Tehát visszaemlékeznek a feltámadásra. Magyarul a vásárnap. Ha nézzünk a nyugati nyelvekben, akkor ott valami mással találkozunk. Az pedig a dies solis a latinul, vagy németül Sonntag, vagy angolul Sunday, aki bármelyiket csak sejtve beszéli, és ismeri ezt a szót, hogy Sonntag, Sunday, vagy dies solis, akkor látja azt, hogy ez két szóból tevődik össze. Tehát összekovácsol szó. A zon, az égitest, a nap, és a tág, a 24 órás idő. Vagy a sun, szintén az égitest, és úgy van a day, az 1-24 órás idő. Ami szó szerint lefordítva annyit jelent, hogy a napnak a napja. Hadd mondjam el, kedveseim, hogy amikor erről van szó, akkor én a Bibliából nem tudok önöknek olvasni. A Bibliában Isten egyetlen szót nem ejt arról, hogy a hét első napját kellene ünnepelni. Erre a Biblia hallgat. Szeretnék elolvasni a Szentírásból egy figyelmeztetést, amelyet így találunk feljegyezve Mózes 5. könyvében, és az 5. könyvnek a 14. részének a 19. versében. Ezt mondja, se szemedet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat. Az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr a te Istened minden néppel közölt az egész ég alatt. Nem azt mondja Isten, hogy nem szabad felnőzni a napra, vagy a holdra, hanem azzal a céllal ne nézz fel, hogy le ne borulj a nap előtt, és nehogy imádjad a napot, vagy imádjad a holdat, vagy imádjad a csillagokat. Sajnos mi azt olvassuk a Szentírásból, hogy akkor, amikor a zsidó nép elpártolt Istentől, akkor bezeg imádta a napot is, imádta az ég királynőjét is, és imádott bezzeg sok mindent. Azt kell megállapítanunk a Szentírásból és a Szentírás alapján, hogy az emberek inkább imádták, és a zsidók is inkább imádtak minden más pogány Istent, mint az élő Istennek szolgáltak, vagy engedelmeskedtek volna. Ezt a figyelmeztetést itt találjuk. Ugyan hasonló figyelmeztetést találunk a Mózes 5. könyvének a 17. részében, a 3. versben. És elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármelyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam. Isten előre figyelmeztette, hogy ezt ne tegyék. Na most akkor jogos a kérdés, ha már a dolgok így vannak, ahogy a Szentírásban látjuk, hogy Isten ilyen figyelmeztetést ad, ugyanakkor egyetlen egy szót nem mond a Bibliában Isten arról, hogy a vasárnapot ünnepeljük, hanem mindenhol a szombat ünnepléséről van szó, akkor most jogos a következő kérdés. Honnan ered? Ki rendelte el? Hát először is el kell mondanom azt, hogy igen, a vasárnapot a napisten tiszteletére a pogányok ünnepelték. Az első rendelkezést, törvényt a vasárnap ünneplésével kapcsolatban Konstantin császár adta ki 321. március 7-én. Konstantin császár látta azt, hogy az ő országa, a Római Birodalom kezd gyengülni. Ráadásul a Római Birodalom két részből tevődik össze, olyan értelemben, hogy pogányság és kereszténység. A keresztények mind a szombatot ünnepelték, a pogányok pedig a napisten tiszteletére, a napimádás szemszögéből a vasárnapot ünnepelték, a hét első napját.
És ő úgy próbálta összekovácsolni a pogányságot és a kereszténységet, hogy kiad egy törvényt. Ezt a törvényt szeretném idézni a Justinianus Kódex 3. kötetéből a 12. és 13. paragrafust. A nap tiszteletre méltó napján. Kedveseim, szeretném, hogyha itt nagyon megfigyelnénk ezt az egy dolgot. Nem azt mondja, hogy vasárnap, hanem a nap tiszteletre méltó napján. Az tény is valóság, hogy ma azt úgy mondjuk, hogy vasárnap, de akkor úgy mondták, hogy a hét első napja. A hét első napja pedig a napistennek a napja volt, és a pogányok ünnepelték, és ezért ezzel a logikus gondolkodással fogalmazta meg Konstantin császár, és elmondja azt. A napisten tiszteletre méltó napján minden városi tisztviselő, iparos és polgár köteles pihenni. Csak a földművesek végezhetik szabadon munkájukat, mert megtörténhet, hogy a másik nap nem olyan alkalmas a vetésre vagy a szőlő művelésére. Nem szabad megengedni, hogy az Isten adta ajándékok tönkre menjenek azért, mert nem használtuk ki a megfelelő időt. Hadd mondjam el, hogy ez egyik leggyengébb, ez egy kezdetleges kötelezőszerűség a vasárnap ünnepléssel kapcsolatban, és észrevették bizonyára azt, hogy a polgárságot két részre osztja a városi és a földműves. Városban az iparosok és a városban élők kötelesek ünnepelni a vasárnapot, pontosabban a naptiszteletre méltó napját, azonban a szántóvető emberek, ha éppen akkor felel meg az aratás, vagy a széna betakarítás, vagy a szüret, vagy bármi, hát akkor végezzék el, mondja Konstantin. Tehát szabad. Azonban következett az egyik, a második, és ami különös, és szeretném ezt nagyon is kihangsúlyozni, hogy az első törvényt, amely kötelezővé teszi a római polgárok számára a hét első napja, a nap tiszteletre méltó napjának a megünneplését, pogány király adta ki. Azonban nem így áll ez később. A keresztények egy része karöltve kezdett munkálkodni a császárral, elfogadták a szombat ünneplése helyett a vasárnap ünneplését, és későbbi századokban maguk a keresztények követelték, azok a keresztények, akik hátat fordítottak az Isten 10 parancsolatában levő szombat megszentelésének, és elfogadták a napisten tiszteletre méltó napját, a vasárnapot is azt ünnepelték, ők hoznak rendeletet és követelik keresztény társaiktól, hogy ugyanúgy kötelesek megünnepelni a vasárnapot. Egy másik ilyen rendelkezést szeretnék hozni, amelyet a laodíciai zsinat hozott, tehát keresztény egyház zsinata 364-ben. Lehet, hogy kicsit meglepő ez az idézet, de ez van. Olvasom. A keresztények ne pihenjenek, és ne lopják a napot szombaton, hanem azon a napon is dolgozzanak. Itt jelenik meg először a vasárnap úgy nevezve, hogy az Úr napját ünnepeljék meg, és amennyire csak lehet, ne dolgozzanak ezen a napon, tehát vasárnap. Ha pedig tovább is ünnepelnek, vagyis a szombatot ünneplik, legyenek átkozottak. Nem szeretném senkinek sem az érzésvilágát megbolygatni, de nem elgondolkodható egy kicsit, hogy keresztény egyház átkozottnak nevezi azokat a keresztényeket a 4. század második felében, akik továbbra is hűségesen ragaszkodnak a szombathoz, ahogyan az Isten adta. Ez egy bizonyíték igaz arra, hogy a 4. század második felében a keresztények a szombatot ünneplik. Most lépjünk egy nagy időt. 1562. január 18-án Gaspar de Fosso Redi város püspöke a tridenti zsinaton egy kijelentést tett, amit nagyon érdemes elgondolkodni. Olvasom szó szerint, Frum első kötetének Atyáink hite,
478. oldalán. A szombat a törvény legkiemelkedőbb napja, a vasárnappal lett felcserélve. Itt szeretném, kedveseim, hangsúlyozni azt, hogy a keresztény egyház el is ismeri ezt. Mi változtattuk meg a szombatot vasárnapra? És itt is ez van, olvasom még egyszer, a szombat a törvény legkiemelkedőbb napja a vasárnappal lett felcserélve. Ezt és az ehhez hasonló rendelkezéseket nem Jézus érvénytelenítette, hiszen ő azt mondta, nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Ezek az egyház hatalmával lettek megváltoztatva. 1562. 16. század. Keresztény egyház zsinat, híres tridenti zsinat, ami hosszú éveken át tartott. Mit mond el? Ezek az egyház hatalmával lettek megváltoztatva. Kedveseim, én önökre bízom a döntést, hogy önök döntsék el, hogy az emberek által megváltoztatott és ünnepnapkul adott napot ünnepeljük meg, a vasárnapot, vagy pedig az Istennek engedelmeskedünk és megünnepeljük a szombatot. Ez a döntés személyes ügye is dolga minden embernek. Ha embereknek engedelmeskedünk, akkor azt kaphatjuk, amit embertől kaphatunk, ha pedig Istennek engedelmeskedünk, akkor azt kaphatjuk, amit Isten nyújthat számunkra. A végkifejletre is nézzük. Ugyanebből a századból 1534-ben Etiópiából Európába látogatott egy küldöttség, és majdnem hasonló kijelentés hangzott el Lisszabonban, tehát 1534-ben. Ez megtalálható a Michael Gédes Etiópia története című könyvében. Mivel Isten a világ teremtésének befejezésével a hetedik napon pihent meg, kifejezetten ellenkeznénk Isten akaratával, ha nem tisztelnénk ezt a napot, hiszen Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Újból következik ez. Azonban amikor ide is eljutottunk, és láttuk azt, hogy már 1500-as években is voltak emberek, akik egyértelműen tudták, hitték, vallották, tanították, hogy igen, az egyház változtatta meg a szombatot vasárnapra. Most lépjünk még egy hatalmas időt, és ez a hatalmas időt lépjünk egészen 1927-ig. Ebben az 1927. június 18-án a Szívújság első lapján, mint vezérszó, megjelent egy cikk, amin érdemes elgondolkodni. Ez a cikk a következő. A címe a cikknek következetlenség. Ugye Magyarországon jelent meg, és így olvasom. A reformátusok nagygyűlésük alkalmával határozatot hoztak, amelyben kérik a kormányt, hogy a vasárnap vallásos megülését jobban mozdítsa elő a polgári munkák fokozottabb eltiltásával. Kedveseim, amikor valaki bennünket tilt, és ráadásul polgári kormányt kér arra, hogy kötelezővé tegye a vallásos dolgoknak a véghezvitelét, akkor itt nincs lelkiismereti szabadság. Itt van kényszer. Itt nincs szeretetből való engedelmesség, hanem kötelességből. Azonban Jézus Krisztus azt mondta, János evangéliuma 14-15. Versében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ó, kedveseim, szeretetből akarnak engedelmeskedni Istennek, vagy szokásból, vagy kötelességszerűen engedelmeskednek embernek? Olvasom tovább. Nem új ez a kívánság, mert mi katolikusok már igen sokszor követeltük ugyanezt a kormánytól. Ebben a követelésben most találkozunk a Calvin hite szerinti polgártársainkkal. Tehát ez katolikus újság, a Szívújság, és a katolikus újságíró azt mondja, hogy most találkoztunk a Calvin hite szerinti, tehát a református egyházzal, hogy ugyanúgy az állami hatalmat követeli, hogy kényszerítse rá a vasárnap ünneplését a népre, és követelje meg, törvényt hozzon,
hogy bezzeg ne dolgoznak. Azonban az, ami a továbbiakban le van írva, az érdekel bennünket különösen. Nem tudjuk azonban megérteni, hogy a protestáns testvéreink hogyan mernek lelkesedni a vasárnapért. Ó, ez egy óriási kérdőmondat. Hiszen szerintük csak az az igazi vallási igazság, amelyik a Szentírásban van, és a hagyomány nem lehet döntő a vallás dolgaiban. Ez igaz. A protestantizmusnak a jelszava csak a Biblia. Csak a Biblia lehet hitünk alappillére, és semmi más. És az a katolikus újságíró azon van megrőkönyödve, hogy ez most micsoda a református egyházon belül, hogy olyan dologért, mert a vasárnap ünneplését nem nevezhetjük igazságnak, olyan dologért fordul az egyház polgári kormányhoz, hogy kötelezővé tegye a vasárnap ünneplését, amiről a Szentírás nem tud. Honnan tudjuk ezt így állítani? Olvassuk. Hiszen szerintük csak az igazi vallási igazság az, amelyik a Szentírásban van benne. És a hagyomány nem lehet döntő a vallás dolgaiban. Tovább. A Szentírásban pedig az van, hogy a szombatot szenteljük meg, de sehol egyetlen betűt sem találhatunk arról, hogy a szombat helyett az új szövetségben a vasárnapot kellene megülnünk. És tessenek most erre mondatra jól figyelni. Ezt a kötelességünket egyedül a hagyományból tudjuk. Onnét tudják a protestánsok is. De azt már nem tudják, hogy amikor a vasárnap mellett buzgolkodnak, tulajdonképpen hitük legelső alaptantételével kerülnek ellentétben, mert olyat követelnek, ami a Szentírásban nincs meg. Mit követelnek? Olyat követelnek, ami a Szentírásban nincs meg. És mi az, ami nincs meg a Szentírásban? Az, hogy a vasárnapot kell ünnepelni. Ha már ezzel találkozunk is, amit itt látjuk, hogy itt a vasárnap ünneplése, emberi rendelés, a szombat megünneplését Isten törvénye írja elő, akkor nekünk nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ebben a kérdésben. Sorolhatok itt, kedveseim, bizonyítékot bizonyíték után, de azért hozom ezeket az idézeteket különböző helyről, hogy lássuk meg, hogy itt különbséget kell tennünk a szombat és a vasárnap ünneplése között, egyik, és lássuk meg azt, Bibliából egy szót nem tudok elolvasni, amely a vasárnap ünnepléséről beszél kötelezőszerűen. Tehát, hogy meg kell tartanunk a vasárnapot. Erről a Biblia hallgat. Ez a katolikus újságíró, aki bizonyára lelkész, nagyon jól megjegyezte, hogy ezt a kötelességünket, a vasárnap ünneplését egyedül a hagyományból tudjuk. És erről a Biblia egy szót sehol nem szól. Még egy ilyen történelmi bizonyítékot szeretnék hozni a 20. századból, egy levelet, amelyet egy bizonyos Thomas Georgia 11. Pius pápához intézett 1934. május 22-ét. Tisztelt Uram! Valóban igaz az a vád, amivel a protestánsok önöket illetik. Szerintük önök változtatták meg a 7. napi nyugalma napot az úgynevezett keresztény vasárnapra, ami a hét első napja. Ha ez így volt, akkor mikor történt ez, és milyen hatalommal, tisztelettel, saját kezű aláírás. Bizonyára eltelt valamennyi idő, válasz jelent meg a katolikus magazinban 11. Pius pápa áldásával, így hangzik. Tisztelt Uram! A következőkre szeretném felhívni a figyelmet a zsidó szombat keresztény vasárnapra történő változtatásával kapcsolatban. Ugye ez a köztudott és közismert megfogalmazás, hogy a zsidó szombat és keresztény vasárnap. Azonban ez a Bibliában nem található meg. Olvasom.
Azok a protestánsok, akik a Bibliát tekintik a hit és a vallás egyedüli szabályának, mindenképpen a szombatot kellene, hogy ünnepeljék. Az a tény, hogy nem így tesznek, hanem ezzel ellenkezően a vasárnapot ünneplik, minden gondolkodó ember szemében nevetségessé válnak. Azt is mondjuk, hogy a protestánsok közül egyedül a hetednapot ünneplő adventisták érvelnek helyesen és következetesen a tanításaikban. Eléggé nevetséges a protestánsokat látni, amint prédikálnak és törvényeket hozzák, követelve a vasárnap megtartását, amire semmilyen utalás nincs a Bibliában. Úgy érzem, hogy annyi történelmi bizonyítékot hoztunk fel, hogy most már szeretnék csak egy dologra visszatérni, ami a Szentírásban található. Két ígét szeretnék befejezésül olvasni, az egyiket apostolok cselekedetében, amikor Pétert odaállítják Jeruzsálemi templom tanács elő, és elmondják vádszerűen, nagyon keményen, apostolok cselekedet 5. rész, 28-29. versét olvasom, mondván, nem megparancsoltuk-e néktek parancsolattal, hogy ne tanítsátok ebben a névben? És imi betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét? Milyen kemény vád. Péter ezt mondja. Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Ugyanazon szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta tehát kedves rádióhallgatóinkat is. Beszélgetés sorozatunk, amely már tart jó néhány hete, a Végidők titkai című átfogó címet, fő címet viseli, és tulajdonképpen ez a címe ugyanannak a könyvnek, amely beszélgetés sorozatunk alapját is képezi, a könyv szerzője Mark Finley, jól ismert evangélista, igehirdető. Ennek a beszélgetés sorozatnak érkeztünk el ma a 14. fejezetéhez, amelynek alcíme, mai beszélgetésünk címe a múmiák titkai. Sokakat érdekelnek a múmiák titkai, régészektől elkezdve kalandorokon át, fantasztikus filmek rendezőig, mindenki szeretné tudni, hogy mi van a múmia világában, a múmiák világában és amögött. Úgyhogy megpróbálunk most bibliai szemmel betekinteni ide, és fontos tanulságokat meríteni ebből. És ebben a bibliai betekintésben beszélgető társunk, segítségünk emberi vonalon, ami kedves stúdióvendégünk, Farkas Győző lelkipásztor, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a kedves nézőket, a kedves rádióhallgatókat.
1: Hát akkor, ahogy szokták mondani, vágjunk bele. A helyzet az, hogy ahogy ezt sugaltuk már a beszélgetésünk bevezetőjében, a piramisokat, a piramisok világát, az ehhez kapcsolódó dolgokat, tárgyakat, helyeket, történelmet, titokzatosság és rejtélyek övezik, olyanok, amelyeket manapság már így 4-5 ezer év távlatából sem sikerült még megoldani. Sokszor még abban sem vagyunk teljesen biztosak, hogy milyen kérdéseket vessünk fel. Annyira komplex és rejtélyes ez a világ. Viszont a felfedezések, amelyek időről időre történnek, amelyeket tesznek az emberek, egyre meglepőbbek. Mit mutatnak például a múmiákon végzett vizsgálatok, hiszen róluk szól legalábbis a bevezető, és mit árulnak el az ókori egyiptomiak egészségi állapotáról?
2: Valóban az embernek az érdeklődését felkelti az a régi világ, és ugye főleg azért is, mert mai napig állnak a piramisok, és ez ugye a turistákat odavonza, de az elmúlt néhány évtizedben hihetetlen felfedezéseket tettek, amikor elkezdték vizsgálni a piramisokból, sírokból talált múmiákat, és különösen az egyik Manchester egyetemi professzor foglalkozott ezzel a kísérlettel, hogy megnézze, milyen betegségekben szenvedtek, vagy mi okozta a halálukat egyes embereknek. Ugye azt mondjuk, hogy múmia, de igazából azok...
1: Hát a múmia, röviden fogalmazzuk meg, hogy mit értünk alatta. A múmia az egy speciális eljárással konzervált holttest.
2: Így van.
1: Aminek a mai felboncolása és a mai tudomány segítségével megtudhatunk sokat, ahogy mondtad, a betegségeikről, a elhalálozás körülményeiről és egyéb dolgokról.
2: Így van. Tehát ez a Manchesteri Egyetem gyakorlatilag 100 múmiát vizsgált meg. És nem csak boncolás formájában, hanem a legmodernebb eszközöket is bevetették. Például CT felvételeket készítettek ugye a szervezetükről.
1: Hát és meg speciális laboratóriumi elemzéseket hajtottak végre.
2: És ezek az összevetett, ugye a labori eredmények, a boncolás és a CT-s felvételeket összevetve kiderült, hogy igencsak súlyos egészségügyi problémákkal rendelkeztek már akkor az emberek. És mi, akik a Bibliát olvassuk és tanulmányozzuk, feltesszük a kérdést, hogy vajon mi lehetett az oka, hogy ennyire egészségtelenek voltak. Sőt, ha kiemeljük, név szerint megemlít itt a szerző Mark Finley néhány mumiát, illetve kettőt név szerint, ugye?
1: Hát már mint a ezeket az embereket, ismertek, akiknek a mumiáit megvizsgáltuk.
2: Akik történelmi személyek, és ismert például második Ramszesz, az egy hatalmas uralkodó volt, és hatalmas fáraó volt, az ő idejében épültek a jól ismert piramisok. Figyeljük meg azt, hogy a vizsgálatok alapján szívrohamban halt meg. És a vér erei és a vénák és az a artériák ugye teljesen megbetegedtek, és elmeszesedtek. És ez mind-mind az egészségtelen életmódnak volt köszönhető. Egy másik ismert név, és nagyon sokan úgy tartják, hogy Mózes nevelő anyja volt, Hatshepszú. Őt a vizsgálatok alapján...
1: Mármint az a bizonyos fáraó leánya, akit a Biblia is említ. Tehát
2: így Hatshepszút, van. Hatshepszú, akit a Biblia is említ, aki nem említi név szerint, de ugye...
1: Benne vélik felismerni.
2: A kutatók, a bibliakutatók és a régészek, és az ő múmiáját is megtalálták, és ez az egyetem megvizsgálta. Túlsúlyban szenvedett, a cukorbetegsége volt, és az élete vége fele csontrákban is szenvedett. És valószínűleg, hogy ez volt a végzetes betegség is számára. Hát döbbenetes, hogy mennyire ezek a modern laboratóriumi vizsgálatok, a CT-felvételek, a boncolások meg tudják mutatni, hogy ilyen 4000-5000 éves mumiák milyen betegségben szenvedtek vagy haltak.
1: Hát meg hallottam arról, hogy komolyan küzdött az akkori társadalom a fogszúvasodással, akkor a különféle ízületi problémákkal, és csomó olyan egyéb betegséggel, ahogy az előbbi adatokkal nagyon szépen rávilágítottál, amelyek ugyanúgy megkeserítik a mai emberek életét.
2: Igen.
1: Tehát a világ ebben a tekintetben nem sokat változott.
2: Sajnos. És hogy ne csak ismert vagy híresebb, úgymond embereknek a múmiáiról beszéljünk, még a vizsgálatokban feltártak egy névtelen férfinek is a múmiáját, a holttestét, és megvizsgálták, hogy nagyon súlyos trikinózisban szenvedett, ugye? Az a trikina, az a parazita, ami a disznóhúson keresztül, a nyers, vagy a kevésbé megfőzött, vagy a kevésbé sült, vagy megfőzött disznóhúson keresztül juthat be az ember.
1: Hát itt egy nagyon érdekes dolog kerül a felszínre, és pedig az, hogy ezelőtt 5000 évvel élt generációk olyan betegségekben szenvedtek, amelyek nagy része úgynevezett életmódbetegség.
2: Igen.
1: Táplálkozásra, igen, életmódra vezethető vissza. Úgyhogy itt felmerülne az a kérdés, hogy akkor milyen életet élhettek, és esetleg mond valamit a kutatás arról, hogy hogyan táplálkoztak.
2: Igen. Tehát nagyon mértéktelen életet éltek, és rengeteg zsír és koleszterintartalmú élelmiszert ettek, igen, rengeteg szénhidrátot vittek be, tehát ugye az édes dolgokból, és nem csak, ugye, nem csak az édes dolgokon keresztül jut be szénhidrát, és azon kívül még a feljegyzések arra is rámutattak, hogy rengeteg alkoholt is fogyasztottak.
1: Főleg a sör formájában.
2: Igen, főleg a sört. Ugye nem csuda, hogy az Izrael népét Isten kivezette onnan, és megóvta őket attól, hogy ne legyenek az egyiptomi betegségekben nekik részük is. Olyan szép, ugye, egy igével is ezt aláhúzza a Szentírás. És ez a nagy kérdés ma is, hogy az ember mit tegyen, mit igyon, mit ne igyon. milyen életmódot folytasson, és ugye már modern tudomány megmondja, és ugye akik a jártasok egy picit az egészségügyben, most nagyon-nagyon sok tanácsot lehet olvasni, hallani, előadók vannak, profi előadók vannak, ugye akár az interneten, igen, podcastek, és így tovább.
1: Itt igen, csak az a sok podcast és előadás kavarodásában azért nem árt egy kicsit a józan eszünket megőrizni, mert idézek valakit, hallani lehet manapság is sok mindent, igazat is, meg nem is.
2: Igen.
1: És
2: le kell szűrni, persze. Hát
1: így van. Meg kell előbb, a legfontosabb talán az, hogy meghatározzuk a helyes viszonyítási pontjainkat, tehát mihez képest döntjük el, hogy valami helyes, vagy nem, jó, vagy nem, és ebben sokat segíthet a Szentírás. Ami pedig ezeket az előbb elmondott dolgokat illeti, hát a Jóisten tényleg, ahogy mondtad, úgy látszik, hogy a pusztában komoly nevelő munkát kellett folytasson Izrael Izrael népével, főleg nem csak, de főképpen egészségnevelői munkát, mert ők is Egyiptomban élve több száz éve már megszokták az egyiptomi életmódot. A pusztában is több alkalomról ír a Biblia, amikor ennek a hiánya miatt panaszkodtak és zúgolottak. Kérték vissza, ami ott volt Egyiptomban. Jóistennek pedig komoly küzdelmet kellett folytatni velük, hogy megértesse és megnyerje őket ennek az új életmódnak, ami a Bibliában amúgy le is van írva. Úgyhogy menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy a Jóisten milyen táplálékot, milyen étrendet és tágabb értelemben milyen életmódot tárt az ő népe elé, hogy megszabadítsa őket Egyiptom betegségeitől. Itt felmerül a Shakespeare-i kérdés parafrázisa, hogy enni, vagy nem enni? Ja. Ez itt a kérdés. Nézzük meg, hogy a Jóisten mit kínált fel nekik, tehát az egyiptomi táplálékok és életmód helyett, milyen fogadtatása talált, és mit ért meg ebből az egészből?
2: Tehát úgy, ahogy akkor is, ma is, érdemes egy drasztikus életmódváltozást az életünkbe beiktatni, ahhoz, hogyha el akarunk kerülni bizonyos betegséget, illetve meg akarunk előzni bizonyos betegséget. Ugye ők erre akkor maguktól képtelenek lettek volna, mert ugye rabszolgasorsban voltak, amit adtak enni nekik, és amit megszerezhettek, és amit megtermelhettek, és így tovább, ők azt ették, tehát átvették azokat a szokásokat, azokat az élelmiszereket, azokat a főzési stílus, és a többi. Viszont amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, akkor nem csak Egyiptom hamis isteneitől és hamis imádatától, hamis istentiszteleti formáitól szabadította meg őket, nem csak a robot munkától, a nehéz hétköznapi robotolástól és rabszolgaság munkájától, hanem megszabadította őket azoktól a betegségektől és annak az életmódnak a súlyos következményeitől, ami rájuk várt volna. Ugyanakkor látni kell, hogy Isten egy drasztikus beavatkozást kezdeményezett a legelőször a táplálkozásukban, mert nem hús esett nekik az égből, hanem Isten teljesen más adott nekik is. Amikor látták, azt se tudták, hogy mi az. Nagyon szépen leírja a Szentírás, a Mózes második könyvének a 16. fejezetében, ugye, ahol mondja Mózes, hogy ez az a kenyér, amit az Úr adott nektek. Ugye, és kiderül, hogy azt se tudták, hogy mi az, és erről kapja a nevét az úgynevezett manna. Ugye, mert kérdezték, hogy mi ez, és rámaradt, hogy manna, mert ezt jelenti ez a kifejezés.
1: Mán ez, igen.
2: Mán ez.
1: Hát, ahogy néha mondják a kisgyermekeknek, ha nem akarnak valamit az orrukra kötni, hogy mi ez, hát ez valami. Hát akkor ők minden nap kapták a valamit. De hogyha a Bibliában elolvasunk egyéb információkat is ugyanebből az időszakból, ugyanezekből a forrásokból, azt látjuk, hogy habár a főerdelük a manna volt, azért nem volt egy oldal az a táplálék, mert egyrészt tápanyagokban változatos volt és gazdag, másrészt viszont a Isten emellett még sok minden egyebet is adott nekik ott a pusztában. Csak itt nem is az volt a fő problémája a pusztában vándorló zsidóságnak, hogy nem kapnak elegendő ennivalót vagy finomat. A fő probléma az volt, hogy nem azt kapták, amit kívántak.
2: Igen.
1: És ha belegondolunk, manapság az életmódváltásnak ez az egyik fő kihívása ugyanez. Nem arról van szó, hogy nincs másik étrend, ami ne lenne ugyanolyan ízletes, vagy ugyanolyan tápláló, hanem a fő probléma itt az, hogy az ember megszokta, megszerette, és nehezen tudja elengedni, de ha megtenni, megszeretni a másikat úgy, hogy hiányérzet vagy visszavágyás nem igazán lenne. Nézzünk egy kicsit akkor bele Istennek, milyen egészségügyi elveit fedezzük fel a Bibliában, és mielőtt erre rátérnénk, egy rövid megjegyzésem van. Tehát ha a múmiákra térünk egy picit vissza, azt láttuk, hogy akkor is olyan egészségügyi problémáik voltak nekik, az akkori embereknek, mint a maiaknak, de ezt lehet mondani fordítva is. A maiaknak is ugyanaz a problémája, mint az akkorinak, és ez logikai szempontból azért fontos, mert az akkori és a mai problémákra egyaránt megoldás az az egész egészségügyi, úgymond rendszer, amit Isten akkor közölt. Tehát ha a problémákra akkor volt egy válasz Istennek, ugyanazokra a problémákra a mai időben ugyanaz a válasz. Ezért érdemes a Bibliához visszafordulni. És akkor nézzük meg, hogy milyen egészségügyi alkotmányt fektetett le Isten a Szentírásban. Ez több különböző helyről származó igéből áll össze, ez az egészségügyi rendszer.
2: Igen. Tehát nagyon fontos, hogy a legfontosabb alapelvet megértsük, és pedig az önuralom és a mértékletesség. És itt még szeretném hozzákapcsolni, hogy lássuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz volt a manna hullásánál is. Amikor Isten a mannát adta nekik, akkor elmondta, hogy mennyit szedjenek egy napra, és mennyit egyenek belőle. Ugye hiába szedtek többet, és tárolták el másnapra, azok megférgesedtek. Ugye, és ugye még be kell ékeljük az egy kivételt, ugye a szombati alkalom, amikor az kivétel volt, tehát szombaton hiába mentek ki szedegetni, mert akkor ugye nem volt manna.
1: Ugyanakkor a pénteki...
2: Két adagot kellett szedni.
1: És az a két adag a kivételesen nem romlott meg?
2: Nem romlott meg. Tehát ez egy fantasztikus tanulság számunkra, hogy az ember meg kell tanulja az önuralmat. Olyan szép a mi atyánk imádság, és azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Nem az egész hétre
1: való. Azt kérjük, hogy halmozhassunk.
2: Igen. Nem a három esztendőre való, hanem mindig az aznapi kenyerünket. És itt meg is osztanák egy idézetet Ellen White-tól is, aki azt mondja, hogy a mértékletesen fogyasszunk mindent, ami egészséges, és semmit ne fogyasszunk abból, ami egészségtelen. Tehát a mértékletesség elvezet.
1: Igen.
2: Ezen a...
1: Álljunk meg itt azért, mert ez egy rendkívül fontos elv. Hát, hogyha valaki esetleg gondolatban vagy papíron jegyzi ezeket a dolgokat, ezt mindenképpen rögzítsük. Tehát, ami káros, abból semmit. Ami jó,
2: abból
1: azt mértékkel.
2: Önuralommal, mértékletesen.
1: Tehát mehetünk tovább.
2: Nagyon fontos. Ezt látjuk az első elfként megfogalmazódni itt isteni elfként. És látjuk azt is, hogy amikor túllépték ezt a korlátot, túllépték ezt a határt, akkor súlyos következményei voltak. Például, amikor kívánták a húst kívántak, és Isten ad neki fűrjeket, és aztán ott ők nem voltak mértékletesek, abszolút nem, és halálosan megbetegedtek.
1: Itt egy zárójel, egyszer, amikor ezt a történetet tanulmányoztam, megdöbbenve fedeztem fel, tudod mit? Azt, hogy nem azért kívánták a húst, mert addig nem kaptak a pusztában. Mózes maga mondja, hát nem vágattatnak nektek minden nap borjak, még most is, tehát kaptak. Nem az volt a probléma, hogy nem kaptak húst, hanem az, hogy nem kaptak eleget.
2: amennyire vágytak. Eleget
1: nem annyit
2: kaptak, csak
1: amennyit kívántak. Igen. És itt végül a mértéktelen kívánság volt az, ami bűnre vitte őket. Igen. És a mértéktelen kívánság nem csak a hús, hanem sok minden egyéb káros étel, mértéktelen kívánása és fogyasztása az, ami ma ugyanúgy problémákat okoz az embernek.
2: De meg kell említsük azt is, hogy a 40 éves pusztai vándorlás és az Isten által biztosított remek és az ő az Isten által megszabott mérték szerint volt nekik, ugye az az élelmiszer. Megtudunk egy-két érdekességet azokról, akik kijöttek Egyiptomból, ugye nem sokan mentek be az ígéret földjére, de az egyik személy, Káleb, aki bement, arról kiderül az a nagy igazság, hogy Káleb ugyanolyan erős volt, ugyanolyan fizikai kondíciónak.
1: És mondjuk el, hogy bővendett. Hány éves volt Káleb?
2: Már 80 esztendős volt, tehát nem fiatal emberről beszélünk. Tehát majd 80 esztendős, nem lehet olyan erős, mint 40 esztendősön.
1: És hogy ez nem csak hencegés volt, nem hencegésbe állított ilyet, annak a Bibliában az a bizonyítéka, hogy nem csak hogy kicsit hétköznapiasabban mondjam, nem csak a szája járt, hanem a keze is.
2: Igen.
1: Hát volt egy olyan adott pillanat, amikor előkapta a kardot, és saját kezűleg vívta meg a csatát, ami a saját örökségéért.
2: Igen. És nem a könnyű területeket kérte magának.
1: A legnehezebbet.
2: Hanem a legnehezebbet, ahol hegyvidék. Az óriások laktak, ugye azt mondja ő.
1: És nem csak óriások, hanem ráadásul a hegyvidék, ami nehezen támadható és könnyen védhető.
2: És hogyha Káleb nem elég példa, akkor még ott van Mózes is. De Mózes nem 80 éves volt. 80 éves volt, amikor elindultak, hanem Mózes 120 éves volt, és amikor Isten azt mondta, hogy nem mehetsz be, hanem ott van a Pizsga hegye, akkor oda ő felment, saját maga, nem kellett botot vegyen a kezébe, azt mondja, hogy a szemei nem homályosodtak meg, és az ereje el nem fogyatkozott.
1: Nekünk igen. Pedig itt már mind a kettőnknek szemüvege van.
2: Igen.
1: És neki nem volt szükség.
2: Alig vagyunk túl a 40.
1: Hát a 80-at még nem értük el.
2: Hát az Isten által adott táplálék és az Isten által adott egészségügyi elvek segíthetnek ma is abban, hogy jobb egészségnek örvendjünk. Ha tovább mennénk, és ugye azt mondjuk, hogy az önuralom az egy alap, tehát ez az összes többire, minden területen érvényes, ugye? Mert utána itt még összesen 8 alapelvről beszélhetünk, bibliai alapelvről, ezt Ellen White is megfogalmazza, ugye ugyanígy beszél róla Mark Finley is, és ez talán az egész világon mindegyik külön-külön, hogyha megvizsgálható, mindenki elismeri, hogy ezek az alapelvek nélkülözhetetlenek egy testi, lelki, egészségnek örvendő embernek. Ugye, és itt az önuralom az, ami testi-lelki kapcsolatban is igaz, de beszélhetünk egy másik alapelvről is, a pihenés. Mennyire fontos az, hogy az ember ne csak dolgozzon, hanem pihenjen is. És ugye Isten fantasztikusan megteremtette az embert, ugye, ezt a földet, hatodik nap az embert és a nagy szárazföldi állatokat, és a hetedik napot megadta arra, hogy az ember pihenjen. Tehát Isten minden hétre adott egy napot, amikor pihenhetünk. Ugyanakkor látjuk, hogy Isten az égi testekkel, a nagyvilágító testekkel elválasztotta a nappalt és a sötétséget, és az éjszakát arra adta, hogy pihenjünk, nem arra, hogy egy második műszakban valaki dolgozzon. Sőt, nem is arra adta, hogy nappal aludjál, és éjszaka dolgozzál. Persze vannak élethelyzetek, körülmények, amik az ember nem tudja elkülönni, de aki állandóan, hosszú jelleggel felcserélje a nappalt az éjszakára, tanulmányok mutatják ki, hogy az mennyire káros az egészségre. Aki legalább hetente egy napot nem pihen, az testileg, lelkileg, vagy szellemileg is kikészül. Tehát érdemes hetente egy napot, ugye a Biblia tanítása szerint ugye a szombatnapot pihenőnapként is tekinteni. Nem csak lelki, hanem a fizikai szemszögből is.
1: Hát ha a Bibliát figyelmesen átolvassuk és összevetjük a modern életmódkutatás eredményeivel, akkor ezek az utóbbiak igazolják a bibliai elveket, és szeretném azt a bizonyos egészségügyi alkotmányt ezt megemlíteni csupán, hogy milyen alapkövekre épül a bibliai szempont, elvekre épül egészséges életmód. Ezeknek fontos része, mindegyik külön adást megérne. A táplálkozás, a testmozgás, a víz használata egészségmegőrzés céljából, vagy gyógycélokra, azon kívül a napfény szerepe az életünkben, a levegő, a pihenés, a mértékletesség, ahogy mondtuk, és az Istenbe vetett bizalom, ez nem csak lelki, hanem a fizikai egészségnek is egy fontos része. És ezek együtt jutatják az embert egészséges állapotba, és itt egy mondatot szeretnék aláhúzni, mielőtt belevágunk egy adásunk második rövidebbik részében, egy tágabb témakörbe. Az egészségügyi alapelveknek és az egészségmegőrzési elveknek a fő célja az életünkben, gondolok azokra, amelyeket a Biblia ad, nem az, hogy sokáig éljünk boldogan, egészségesen, úgy, ahogy nekünk tetszik, hanem egyrészt a földi lét körülményei között a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani Istennek és embertársainknak, és az életmódnak ne felejtsük el, hogy kihatása van a gondolkodásmódra, a lelki egészségünkre. Isten meg akar szabadítani a betegségektől, a káros szokásoktól, szenvedélyektől, dependenciáktól azért, hogy az ő szent lelke még inkább gyakorolhassa az ő befolyását a mi életünkre. És akkor most megnézzük egy kicsit ennek az enni-nem enni kérdésnek egy sajátos esetét. Úgy olvassuk, hogy a Bibliában először Isten az embernek növényalapú táplálékot, étrendet szánt. A teremtés, az emberi test életműködése is ezt mutatják. Utána bekerült az étrendbe az özönvíz után a hús, eledel, annak egy állati húsoknak egy része, és úgy tűnik, mintha Isten próbálna az embereket visszavezetni a növény alapú ételekhez. Éppen ezért ennek a következő gondolatkörnek ezt a címet is adtam, növénytől húsig, oda és vissza. Mikkel tette fel az elmúlt évtizedekben kutatók, sportolók és más körök érdeklődését a növényi alapú táplálkozásra szemben, és melyek ennek a táplálkozási rendnek az előnyei?
2: Igen. Tehát, ahogy említetted, ugye a táplálkozás ugye az egészséges életmód egyik fontos alapelve, és a kutatók figyelmét az utóbbi időben nagyon is felkeltette az, hogy az nem a hús és a hús alapú és az állati eredetű élelmiszerek azok, amelyek igazán az egészség megőrzését elősegítik, hanem épp ellenkezőleg a növényi alapú élelmiszerek, és főleg a zöldség, gyümölcs és gabonafélék, és de minden, ami növényi alapú és egészséges élelmiszernek számítható, az beletartozik, és az embernek az egészség megőrzését segíti, és több energiát ad, több erőt, kitartást, nem betegeznek meg azok a szervek olyan hamar, vagy talán egyáltalán, mint akik az állati étrendet követik. Sajnos, hogy konkrét kutatások bemutatják ezt, de az emberek mégis maradnak a megszokottnál, a beváltnál, az egyiptomi élelmiszernél, táplálkozási rendnél. Ugye állati zsírok, szénhidrátok és az alkohol, sajnos akkor is ez volt az alap élelmiszere egyiptomi kultúrai embernek, és ma is az. De a kutatók felfedezték.
1: És valószínű, bocsánat, csak ez zárójel, valószínű, igen, hogy az az étrend, ami azokat a problémát okozta, ma is ugyanazokat a problémákat
2: ugyanazokat
1: okozza.
2: Ugyanazokat a problémát. Szó szerint ugyanazokat. Érés, vérrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, és nem utolsó sorban különböző rákok, rákos megbetegedések, amely mind-mind az a sok állati eredetű élelmiszereknek tudható be.
1: Na hát az előbb már céloztunk

0: Vannak állatok, amelyek egyenlőbbek a többinél. Bibliai szemszögből nézve a húsok sem egyformák és egyenlők. Vannak, amelyek, hát most nem akarnám Orwellt parafrazálni, de vannak, amelyeket a Biblia ajánl, vagy engedélyez fogyasztásra, vannak, amelyeket nem. Mi a különbség, és miért fontos ez a különbség?
1: Tehát látjuk azt, hogy Isten már az özönvíz előtt különbséget tesz, amikor az állatok bementek a bárkába, ugye?
0: Tehát ez a
1: tiszta,
0: különbség nem utólag született.
1: Így van.
0: És bocsánat, itt azt mondják, hogy ez a zsidók étrendje volt. Hát a zsidóságnak ekkor még a
1: nyomas
0: híre hamos se volt. Van. Tehát sokkal korábban ez a különbség Igen. már létezett.
1: Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Tehát Mózes azért kellett pontosítsa az egyiptomi kivonulás után a tiszta és tisztátalan állatok kérdését, mert ők sajnos ott voltak rabságban. És nem csak a tiszta-tisztátalan kérdése merült feledésbe, ott volt a szombat kérdés is. Tehát több minden volt, amiben ugye meg kellett emlékezni, emlékeztetni kellett őket, hogy várjál, mert ezek az isteni alapelvek.
0: Hát ha már a szombatot említetted, ugyanaz a helyzet, mint a húsokkal, a szombat kérdése, és Isten ezt már kijelentette már a teremtés óta, úgyhogy ezt sem köthetjük kimondottan a zsidósághoz, hanem ez már sokkal korábban egy kijelentett dolog volt.
1: Ezért tényleg a Mózes harmadik könyvnek a 11. fejezetében konkrétan felsorolja a tiszta és a tisztátalan állatokat. Tehát
0: és
1: olyan jó, hogy az megvan.
0: Vannak szárazföldi, Igen. víziállatok, madarak és
1: Igen.
0: rovarok.
1: Tehát megfigyelhető az, hogy az állatok minden területén megkülönbözteti a tisztát és a tisztátalant. Ugye, ha csak röviden említjük, hogy aminek teljesen hasított körme van, és kérődző állat.
0: Tehát a kettő egyszerre.
1: Így
0: nem
1: van.
0: Csak az
1: nem
0: vagy,
1: csak az
0: vagy, hanem mind a két feltétel.
1: A kettő egyszerre.
0: Ez a szárazföldi állatok.
1: A szárazföldi. Tehát ha teljesen hasított, és kérődzik is, azokat lehetett fogyasztani. A teve ugyan nem fogyasztható.
0: Például.
1: Például. Mert nem felel meg ennek az elvárás.
0: Hát az egyiknek igen, a másiknak.
1: Egyiknek nem. Igen, a nyuszi is ugyanúgy, ugye?
0: Hát azt mondjuk kérődzik, de nincs patája.
1: Nincs patája.
0: Egyáltalán.
1: Nem hasadt a patája.
0: Vagy hát, mondjuk van, vagy van, aminek van patája, de nem teljesen hasadt. Tehát
1: van.
0: A teljesen hasított pata és a kérődzés egyszerre.
1: Egyszerre.
0: A vízállatoknál főleg halaknál.
1: Főleg halaknál, ugye? Szükséges az, hogy pikeljük legyen, és úszószárjuk. Tehát nem csak pikkely.
0: Vagy, hanem és.
1: Hanem és. Tehát pikkely és úszószárjuk.
0: Hát mondjuk a madaraknál nem ennyire határozott a körvonal, de azért egy többé-kevésbé van egy szabály.
1: Igen.
0: Hát a madaraknál kizárt a ragadozók fogyasztása,
1: Igen.
0: és az iszabban turkáló,
1: Igen.
0: tehát gázló madarak
1: tehát
0: többnyire.
1: Többnyire a vegetáriánus madarakat sorolja a tiszták közé.
0: Igen.
1: Tehát,
0: habár nincs annyira éles határvonal, de itt is alkalmazható egy dolog, amiről, ha őszintén követni akarjuk ezt az étrendet, és nem tudjuk valamiről, hogy tiszta vagy nem tiszta, akkor legegyszerűbb megoldás, kikerülni.
1: Nem, így van. Kikerülni.
0: És a rovaroknál ottan, hát mondjuk a rovar fogyasztás az az európai keresztény kultúrában eléggé meghökkentő tud lenni.
1: Benne.
0: Vannak világok, ahol világrészek, ahol azonban a puha testűeket, rovarokat nagyon nagy előszeretettel csemegének, vagy akár főételnek is megesznek. Viszont a Biblia itten is kategórikus. És itten már állat. Ezeknek az állatfajoknak túlnyomó része már
1: tisztátalan. Tehát ezek a csúszómászó.
0: Van néhány tisztának minősített állat, de nem hiszem, hogy túl sok tévénézőt érdekelne, hogy
1: Igen.
0: melyik rovarok fogyaszthatók. Hát néhány sáskafaj. Például Keresztelő János menüjében is voltak.
1: És semmiképpen nem tartozik benne bele az a fehérje forrás, ami manapság népszerűsítve van az interneten, a különböző rovarok és inkább pondrókra hasonlító élőlények.
0: Hát puha testvek, stb.
1: Ezek nem
0: hát,
1: tartoznak bele.
0: Viszont itt, hogy most már ezt a kérdést is megbeszéltük,

0: Végső soron Istennek még mindig az volt a célja, és itt megfigyelhető egy elv, hogy ugye nem kezelhetjük most kimondottan a húsfogyasztás problémát úgy, hogy az egy mindenképpen erkölcsi és vallás lelki probléma és erkölcsi értelemben vett bűn, hanem tekintsük ezt úgy, mint Istennek egy olyan rendelése, amelyel meg akar óvni minket egy káros életmódtól, azért, hogy a földi életben is már többet kihozhassunk az életből, és jobbat, és ezt a többet és jobbat nem csak azért, hogy jobban érezzük magunkat, hanem azért, hogy még inkább a képességeinket, az időnket, a lehetőségeinket az ő szolgálatába állítsuk.
1: Így van. De az életminőséget ugye javítja az, hogyha minél kevesebb állati eredetű élelmiszer fogyasztunk, és főleg húst, ugye, és inkább egy vegetáriánus életmódot követünk, vagy teljesen vegán életmódot, ugye kizárunk minden állati eredetű élelmiszert, és az az érdekes, hogy tanulmányok bizonyítják, és konkrét eredményekkel, hogy akár 6-8 évvel is azok az emberek, akik vegetáriánus vagy vegán életmódot folytatnak, tovább élnek, mint a nagyon sok állateredetű vagy húsféle élelmiszereket fogyasztanak.
0: És itt nem csak a mennyiség számít, mármint hogy hosszabb ideig, hanem az életminőség.
1: És a plusz az életminőség.
0: Tehát nem kell azokkal a betegségekkel küzdeniük, cukorbetegség, ízületi problémák, érrendszeri problémák, amiket például már az egyiptomiak esetében is láttunk.
1: Utána lehet nézni, mert Loma Lindán egy 100 éves néni, aki vegetáriánus, lefutotta a maratont, ami azt jelenti, hogy...
0: Ezt még nem is hallottam, kíváncsi vagyok.
1: Az életminősége az megvan és megvolt, és ugye lefutni a maratont azért még lehet 50-60 évesen is nagy kihívás valakinek.
0: Hát főleg, ha nincs hozzászokva, de mindent meg lehet szokni, a maratonfutást is, a vegán táplálkozást is, és még nagyon sok mindent. És ha már Loma Lindát említettük, például akik szeretik a futás, ultrafutással kapcsolatos olvasnivalót, de nem csak nekik ajánlott. Scott Jurek Eat and Run, Egyél és Fuss című könyvében említ egy Loma Lindai tanulmányt, amit ugyanott végeztek el, ami érdekes összefüggésekre világít rám. Egyrészt a táplálkozás, másrészt a dependenciákra való hajlam között kimutatva azt, hogy aki egészséges növény alapú táplálkozást fogyaszt, táplálékot, kevésbé hajlamos dependenciák rabjaivá válni. Tehát a táplálkozás és a mentalitás, a gondolkodásmód között elég komoly összefüggés van, sokkal komolyabb, mint gondoltuk volna. És ennek kapcsán szenteljünk 5 percet, lehet 6 is, sokkal több sajnos nem, a dependenciák kérdésének. Mit foglalkozik a Biblia egyáltalán azokkal a függőségekkel, amelyek manapság annyi problémát okoznak, és itt gondolok a, elsősorban az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a különböző formájú drogok fogyasztására. Vannak ugye társadalmilag vagy jogilag elfogadott, elterjedt izgatószerek, és vannak olyanok is, amelyek illegálisak, de igen, ugyanúgy károkozók.
1: Hát minden, ami függőséget okoz, az nem jó.
0: Gondolunk itt tehát a vegyi függőségre.
1: Így van. Itt akár gyógyszerek helytelen használata, vagy a legártatlanabbnak tűnő reggeli kávé, ugye? Vagy pedig a kóla, bármilyen koffein tartalmú ital, ugye, beletartozhat.
0: Hát, igen, most már a kóla mellé sajnos felsorakoztatható számos más forgalmazott termék is.
1: Energia, italok és minden, ami magas koffein tartalmú ital.
0: Itt csak egy megjegyzés, olyan tudományos kutatások láttak világot, persze nem túl népszerűek, mert mondjuk így a profitról is szó van, nagyon sok pénzről, de például vannak olyan országok, megemlíteném például Ausztráliát, ahol az energiaitalokat 18 éven alul nem is szolgálják ki a 18 év alatti vevőket.
1: Nem kellene még talán többieket se kiszolgálni, De
0: hát igen, de ez legalább rámutat arra, hogy a veszély az konkrét és egyértelmű.
1: Igen. Sajnos ugye Romániában is 18 éven felüliek azok felnőttnek számítnak, önállóan hozhatnak döntéseket.
0: De ugyanolyan károsak, mint 18 éven aluliak.
1: Igen. Sajnos rászoknak már előtte a dohányzásra, vagy az alkoholra, vagy a koffein tartalmú italokra. Mi a probléma ezekkel?
0: És itt, ahogy mondja a régi mondás, a baj nem jön egyedül, tehát ha van egy dependencia, az ember az hajlamossá teszi egy második vagy harmadik dependenciára is.
1: És minél hamarabb, tehát valaki minél hamarabb, tehát minél fiatalabban, mondjam így, hogy érthetőbb legyen, minél fiatalabban elkezd valamilyen rossz szokást, ami függőséget okoz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nehezebben tud megszabadulni tőle. Ezért is ajánlott, ugye, hogy ezekben a szerekben csak 18 éven felüli emberek használják. De ami a telefon képernyőt se ajánlom 18 éven aluliaknak, hogy ne váljanak függők az emberek, ez csak kizárójelben. A probléma ezekkel a, főleg az alkohol, ami az egyik legveszélyesebb dolog, ami az embernek az agy sejtjeit pusztítja le. Tehát az ember elveszíti a józan ítélő képességét, a gondolkodását. Egy idő után már olyan lesz, mint egy zombi, és semmi és senki nem fog számítani, csak az, hogy megkapja azt a napi alkohol adagot. És nem egy, és nem két ember, ismerősünk, barátunk, szomszédunk, talán van valakinek, rokonunk, akit láttunk, hogy egy normális gondolkodású, jó képességű, jó kétkezi munkás emberből hogyan válik egy teljesen használhatatlan ember testileg, lelkileg roncsa.
0: És akkor még nem beszéltünk az alkoholfogyasztásnak, meg a különböző egyéb dependenciáknak a járulékos káráról. Gondolok itt arra, hogy nem csak az illető, az a pénz, amit elveszít, amikor ezeket megvásárol, ezeket a szereket, hanem utána a szerek által okozott betegségek kezelése pénzbe Igen. kerül. Ha emiatt nem tud dolgozni, akkor már jövedelemkiesésről is beszélnünk kell, és azon kívül a hozzátartozónak, a családjának is károkat okoz, betegségeket, és így fokozódik, hatványozódik az egész. Tehát egy dependencia által okozott kárnak a mértéke messze meghaladja azt az összeget, amit ráköltünk annak megvásárlására. De most egy kicsit forduljunk bele a célegyenesbe, még van 6-7 percünk. Nézzük meg, hogy mi a legfontosabb oka annak, hogy Isten bizonyos egészségügyi elveket jelent ki az igéjében.
1: Hát részben már említettük, viszont tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten nekünk egy minőségi életet szánt itt a Földön is. Hogy az a 70, 80, jobb esetben 90, 100 év, az nem mindig csak, ahogy itt fáj, ott fájjal teljen, ne azzal teljen, hogy állandóan panaszkodunk és nyögdécselünk, hanem tudjunk egy minőségi életet élni, és ami a legfontosabb, hogy a testi, a lelki és a szellemi épségünk is az Isten által adott egészségügyi elvek által megóvhatóak. Tehát nem csak a fizikai, hanem a szellemi képességünket, a gondolkodásunkat is ezek az elvek meg tudják óvni. Ezért mindegyik, ugye több időt szántunk az önuralomra és a táplálkozásra, de a többi is ugyanolyan fontos, hogy azokat az elveket is komolyan vegyük, és hogy mondtad, jó lenne, itt ugye lehet majd csinálsz egy ilyen műsort, végigveszitek az egészet.
0: Hogy most eláruljak egy titkot, rajta van a szerkesztői bakancs listán.
1: Az jó. Tehát nagyon-nagyon kellene, hogy épp test, épp lélek, épp értelem az legyen az ember számára. Ez az, amit Isten akar adni az egészségügyi elvek által.
0: Hát sokféle igevers jutott eszembe, amikor összegezni szerettem volna, vagy csokorba kötni, mint egy ennek a sok elvnek, tanításnak a csokrán ez lenne a masni, ami összetartja. De végül úgy döntöttem, a Római Levél 14. fejezetéből olvasok két igét. hetedik, nyolcadik verseket, közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, tehát nem mindegy, hogy hogyan élünk, és az sem, hogy hogyan halunk meg. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úré vagyunk. Ehhez viszonyítva mérlegeljük, hogy alkalmazzuk-e vagy sem. És akkor az adás utolsó pár perce teljen egy néhány motiváló, ösztönző gondolattal, bátorító gondolattal, arra nézve, hogyha valaki bármitől szabadulni akarna, vagy esetleg változtatni valamin azért, hogy közeledjen ezekhez az egészségügyi eszményekhez, azt hogyan tudnád motiválni és bátorítani?
1: Először is vegye komolyan, és forduljon segítségét a legnagyobb orvoshoz, az Úr Jézus Krisztushoz, az Istenhez. Mert maga Pál is mondja, ugye a Filippi 4:13-ban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Nagyon sokan mondják, hogy én nem tudom elhagyni a húsevést, nem tudok lemondani a csirke mellpörköltről, nem tudok lemondani az alkoholról, nem tudok lemondani a dohányzásról, nagyon sok ember.
0: Keressünk olyan embereket, és nem lesz nehéz találni, akiknek sikerült. Így beszéljünk velük.
1: És nem szabad feladni. Keressünk, és töltsünk időt olyan emberek társaságában, akiknek ez sikerült, és akik gyakorolják, nem visszafele húznak, nem azt mondják, hogy gyere, igyál meg még egy pohár sört, hanem azt mondják, itt van egy pohár tiszta víz, és azt igyad, és hogy használd a vizet, és így tovább. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy ezek mind-mind sátán eszközei, hogy az embernek az akarat erejét gyengítse és megtörje. És ezért mondja Pál, hogy mindenre van öröm a Krisztusban. De azt is mondja Pál apostol, ugye a Korintus első levél 10. fejezetében, hogy ezek csak olyan próbák és kísértések, amik rajtunk vannak, amely az ember által átvészelhető, kibírható.
0: És Istennek ott írja azt is, hogy Isten elkészítette a kivezető utat is.
1: Így van. Mert
0: 1 Korintus 10.
1: Megadja a próbával a kimenekedést is. Tehát nem arról van szó, hogy Isten beleenged bennünket sodródni valamilyen függőségbe,
0: és ott hagy
1: benne. Olyan lenne, mintha a mocsárba bekerülő embert, aki esik a mocsárba vagy a sárba, akkor az Isten nézi, és nem nyújt egy segítő kezet.
0: Igen.
1: És a megerősít bennünket János is. Az első levelében, ott a 14. versben azt mondja, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. Hát, ha az emberi erőlködés csődöt mond, akkor még mindig ott van az isteni segítség.
0: Igen, és itt még több elvet fel lehetne sorolni, egyet még én is szerényen hozzáteszek az elmondottakhoz, főleg amikor vágyakról, függőségekről van szó, amikor úgy döntünk, hogy azt eltávolítjuk az életünkből, ne hagyjuk üresen a helyét, hanem helyettesítsük valami pozitív szokással, lehetőleg lelki jellegű cselekvésekkel, imával, igeolvasással, közösségbejárással, segélynyújtással, vagy akár a mi egykori függőségeinkkel még mindig küzdő embertársainknak a tanácsolásával, segítségével, amennyiben ők is ezt elfogadják, és meglátjuk, hogyha átveszi valamilyen pozitív szokás vagy életmód a régi negatívnak a helyét, akkor könnyebb lesz elengedni. A lényeg az, hogy szabadulni lehet, szabadulni kell. És az utolsó gondolat az lenne, hogy miköz az egésznek a végidőkhöz, hát a végidők nehéz helyzet körülményei között megállani, és az Úr Jézus Krisztus fogadására felkészülni épp testben, épp lélekkel szükséges.
1: Igen. Nem megtört akaraterő.
0: És zavaros gondolkodás.
1: Zavaros gondolkodás.
0: Hát nagyon köszönjük ezeket az értékes gondolatokat, és remélem, hogy minden kedves nézőnek, hallgatónak nagyon sok erőt, bátorítást nyújtott az egész. Köszönjük Farkas Győzőnek, lelkésztes társamnak a jelenlétét, az erőfeszítését, amivel felkészült, ha Isten áldjon meg a szolgálatban, és segítsen, hogy minél több embert ösztönözzél a jóra.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves nézőink, mai adásunk itt a végéhez érkezett, elköszönünk önöktől, emlékeztetve önöket egyrészt arra, hogy a beszélgetés sorozat alapját képező könyv, Mark Findi Végidők titkai című könyve, igényelhető ingyen magyar nyelven és román nyelven tudunk egy hasonló könyvvel segíteni, kérhetnek Bibliát is, de azt se felejtjék el, hogy már az egy hétre újból jelentkezünk beszélgetés sorozatunk 15. fordulójával. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. Várjuk önöket tehát sok szeretettel mához egy hét múlva. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál filippibeliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Harmadik előadás. Az evangélium és Pál sorsa.
1: Jártam ókori börtönökbe. Egy időben egész sor tanulmányt is olvastam ezzel kapcsolatban. Valamikor valamilyen iskolai szemináriumban, már nem tudom melyik főiskolán volt, ahova jártam, vagy egyetemen, ahová jártam. Az volt a dolgom, hogy az ókori börtön viszonyokról írjak egy dolgozatot. Jártam Filippiben is, a filippi börtönben is, és így el tudom képzelni a börtön állapotokat. És most szeretnék néhány szót ezekről a börtön állapotokról mondani, mert különben nem értenénk meg ezt a levelet, ami minden bizonnyal, benne van a levélbe, onnan tudjuk, fogságból íródott, méghozzá nem is akármilyen fogságból. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik fogságból, az írásmagyarázók nagy része azt mondja, hogy ez a Efézusban lévő fogság lett volna, amiről ugyan a Biblia nem beszél, de tudjuk, hogy Pálnak 7 fogsága volt, és ezek közül csak 4-ről tudósít a Biblia, 3-ról nem. És most ennek a fogságnak úgy néz ki, hogy vége lesz. Ezért hát Pál örömébe, először, amikor teheti, Filippibe ír egy levelet. Képzeljük el ezt a helyzetet, és képzeljük el, hogy mi mit írnánk egy ilyen esetben. Halálos veszedelembe voltunk, tudtuk azt, hogy a gyülekezet imádkozott értünk. Most ez a halálos veszedelem elmúlt, és most írni kell az első tudósítást a gyülekezetnek, hogy egy kicsit vigasztaljuk őket, bátorítsuk őket. Mit írnánk ekkor? Ha börtönviszonyokra gondolok, akkor az is csodálatos, hogy lehet az, hogy Pál írni tudott még ilyen helyzetben. Kis alacsony cellák voltak ráccsal, ahol minden nap egyszer lökték be az ételt, lényegében ki se lehetett mozdulni ezekből a börtönökből, bűz és szemét, ez volt ezeknek a börtönöknek a világa, emberfeletti kínlódás. Én ha belegondolok ebbe a helyzetbe, bizonyára valami ilyesmit írtam volna a gyülekezetnek, hogy én kitartottam, én hűséges voltam, és ilyen és ilyen kalandjaim voltak, írtam volna az átélt szenvedésekről, kicsit sajnáltattam volna magamat, mert ezt mindig nagyon szereti az ember. Aztán írtam volna néhány általánosságot. A Filippi levélnek az a szenzációja, hogy valami egészen mást olvasunk ebben a levélben. Páli leveleknek ugye a szerkezetéről már az első 2 alkalommal elég sokat mondtam, most egy harmadik tényt szeretnék elmondani. Az ókori levelek, Pál levelei is ilyenek, a címzés, a feladó és a címzés után, tehát hogy ki írta kinek, a levélkező hálaadás, ami egy hálaima volt, amiről a múltkor beszéltünk után, mindig leírták azt, hogy mi az a tárgy, amiről írnak ebben a levélben. De azért mondom, mert én rengeteg levelet kapok még most is, bár kezd kimenni ez a műfaj a divatból, most már e-mailezni szoktunk, és nem pedig levelezni. De nem ártana, hogyha a levélírók is tudnák ezt a szabályt, hogy először megírnák azt, hogy mit is akarnak. Néha ákom-bákomos levelekből 5-6 oldalt végigolvas az ember, még végre nagy nehezen kisüti, hogy miért is írta tulajdonképpen ezt a levelet. Ez az ókorban nem fordulhatott elő, mert a címzés, a hálaadás után mindig elmondták a levél tárgyát. A római levélből megtudjuk, hogy ez milyen teológiai kérdések merültek fel, megtudjuk azt, hogy milyen célja van, missziói célkitűzése van Pálnak, ehhez hogy kér segítséget. Minden levélnek az elején, a levélkezdő hálaadás után mindig ott találjuk a levél tárgyát. A Filippi levélben most értünk el a levél tárgyához, és az előbbi jelzett szenzáció ebben van. Ez egy egész rövid szakasz, általában minden levélben rövid szakasz, mert nem hosszan, tekervényesen mondják el az ókori levelezők azt, hogy miről is akarnak írni, hanem röviden, tömören. Ez is egy rövid, tömör szakasz. Na most figyeljünk erre, olvassuk el azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a Filippi levél célja. Amiért Pál tollat ragadott. Amiért Pál most elmondja, vagy esetleg lediktálja, ez is valószínű, lediktálja ezt a levelet kedves tanítványának, hiszen Pálról tudjuk azt, hogy a szeme nem volt éppen rendben, az egyik levelének a végén azt írja, hogy nézzétek meg, szabadon fordítom a görög szöveget, hogy milyen nagy ákombákomokkal írok én nektek. Ez nem azért írt ákombákomokkal, mert nem tudott másképpen írni, hanem valószínűleg a szeme nem látta a kis rendes betűket. Hát ezért Pál valószínűleg diktálta a leveleit. De nézzük azt, hogy mi ennek a levélnek a célja. A Filippi levél első fejezetében a 12-től 17. versig található a levél célkitűzése, amiben elmondja Pál, hogy miért is írta ezt a levelet. Olvasom az igét, keressük meg az igét, és hagyjuk is nyitva, mert erről fogunk beszélni egy kicsikét bővebben. Én szokásom szerint egy új fordításból olvasom, azért, hogy ti két szólamba halljátok. A Biblia Tanácsok Világszövetségének van egy ajánlás, hogy minden 50 évben le kellene fordítani a Bibliát minden nyelvre, mert körülbelül 50 év az, amíg egy csomó szó elavul, más lesz, és a Biblia az egy nagyon élő nyelven íródott valami, és ezt a bibliai élő stílust kell mindig a fordításokban utána követni, ez egy élő fordítás, amit én itt olvasok, így szól ez. Első fejezet 12. verse. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium elterjedését szolgálja, mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeitől bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igét, némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust, ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nékem fogságomban. Itt van a cél. Első pillanatra, hogy megdörgöljük a szemünket. Azért, mert valami olyasmit tapasztalunk ebben az igében, ami pontosan hiányzik a mi életünkből. A mai keresztény ember, a mai vallásos ember azt mondja, hogy a vallásom az egy élettevékenységen. Mi úgynevezett szabadegyházi közösségek, vagy hívőgyülekezetek, ahogy népiesen mondják, mi egy kicsikét több részt adunk az életünkből, a hitünknek, ugye vannak olyan szokásaink, amik nincsenek másnak, és el tudják mondani a szomszédaink is, hogy mi adventisták ezt is csináljuk, meg ezt se csináljuk, meg elmegyünk rendesen az istentiszteletbe, persze már ahogy, és ott vagyunk az istentiszteleten, állítólag szoktuk naponta tanulmányozni a Bibliát, állítólag, meg állítólag a reggeli dicséretet is meg szoktuk nézni, állítólag. Szóval egy kicsit több része az életünknek van a kereszténység vagy az evangélium ellenőrzése alatt. A mai ember azt mondja, hogy a vallás az egyik élettevékenységünk. Ha vallásos vagyok, akkor ilyen élettevékenységem van, és emellett én magánember is vagyok, hozzátartozom egy munkahely közösségéhez, ott végezzük közösen a munkát, van egy vállalkozásunk, akkor a vállalkozásért égünk, élünk, halunk, vagy elszegényedünk, vagy meggazdagodunk belőle. Aztán van egy családunk, a családban is ez és ez és ez történik, családi életet élünk, és még mellette keresztények is vagyunk. Tehát azt lehet mondani, ma úgy fogjuk fel az életet, hogy van egy keresztény ember, és ez a keresztény ember többek között vallásos is még. De ezen kívül munkahelye van, családja van, különböző élettevékenységei vannak, hivatása van. És a gyülekezeten belül is úgy gondolkodunk, hogy igen, Hát ugye mi, akik ennek a gyülekezetnek, vagy egy gyülekezetnek a tagjai vagyunk, megcsináljuk, eljárunk, áldozunk, ezt se tesszük, ezt is megtesszük, fenntartjuk a közösséget, elvárjuk a tisztségviselőktől, hogy ott legyenek, és elgondoljuk úgy a gyülekezetet, mint egy csodálatos komputert, megfelelő tisztségviselőnél meg kell nyomni a gombot, és akkor kiugrik a kész eredmény. Szóval valahogyan mi a fogyasztói társadalomban szeretnénk, hogyha kiszolgálna bennünket a gyülekezet. Nem szolgálni akarunk, hanem szolgáltatásokat várunk. És azt mondjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra megfelelő embereket kell beállítani, és akkor mi vagyunk azok, akik ezeket a szolgáltatásokat élvezzük. Első pillanatra ez látszik, hogy nagyon messze van az apostol életfelfogásától. És azért élezem ezt ennyire ki, mert itt van ennek a levélnek az igazi mondani valója. Itt van az öröm titka. Mert itt miről van szó? Nem azt olvassuk, amit várnánk, nem a fogságról élménybeszámolót hallunk, hanem az első mondatban Pál azt mondja, hogy én ugyan fogságban voltam, de ez az evangélium ügye. Szóval az evangélium ügye az nem az, hogy én felállok a szószékre, és egy csodálatos, szép prédikációt tartok, vagy írok egy cikket, vagy valahol én elmegyek, és bizonyságot teszek. Nem ez az evangélium ügye. Az evangélium ügye az a sorsom. Ha az Isten megengedte, hogy én börtönbe kerüljek, akkor a börtön az evangélium ügye. És mivel én szolga vagyok, én nem mondhatom az Istennek, hogy Istenem, az evangéliumot csak a börtön széléig tart, utána már nem. Addig csak az evangélium, ugye még én jó megmondom majd a bíráimnak, hogy kénkővel égő tüzes tóba fog sercegni a zsírotok, mert engem a nagypált elítéltek. Nem. A sorsom az evangélium ügye. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ebből csak egy kis szeletet veszünk, ami a lényege Pál életének, és azt mondjuk, hogy misszió, akkor mi úgy gondolkodunk, hogy van egy keresztény élet, abban ugye meg kell tenni a munkának a részét, a pihenésnek a részét, a szombatünneplést, akkor ezeket, azokat a tevékenységeket, amit rám bíztak a gyülekezetben, és hát van egy osztály a gyülekezetben, amelyik a misszió osztály, az toboroz embereket, akiknek netán lenne szabad idejük, azok eljönnek misszió munkára. És ez alapvetően más, mint amit az evangélista mond. Az evangélista azt mondja, hogy nem így van ez. Hanem én az én egész életemet oda tettem Krisztus kezébe. Ez nem azt jelenti, hogy kivonultam a világból. Sőt, Pál annyira nem vonult ki a világból, hogy maga mondja a leveleiben, hogy annak ellenére, hogy ezt a hatalmas utakat végigjárta gyalog. Én Pál útjaiból valamennyit végigjártam buszon, az 6-7-es út volt. És el tudtam képzelni, hogy az az ember, aki hátán azzal a batyujával, amit kellett vinni egy ilyen útra, úttalan utakon végigjárt. Megálltam ott a kilikiai hágónál, Sztárszusz fölött van, ahol többször is átment Pál. A busz köhögve megy fel, ez egy hágó, amelyik 2100 méter magasan van. Most már van autóút, mert ugye a németek a II. Világháború idején kirobbantottak egy autóutat, de égigérő sziklák vannak ott, egy patak, egy folyócska, nem is patak, folyócska csörgedezik, és ugye a régi feljegyzésekből tudjuk azt, hogy ott olyan keskeny volt az út, hogy a hátizsákot nem lehetett vinni, mert az se fért el, csak így oldalvást kellett végigmenni, kilométereken keresztül lent az örvénylő folyó, és ezen végigment Pál. És Pál azt mondja, hogy ez az egész élet, ez tulajdonképpen az evangélium ügye. Nincs úgy, hogy magánélet. Nincs így, hogy most én a munkahelyen vagyok, aztán majd misszió munkát végzek, nem. Pál azt mondja, az egész életem, a börtön is, az az evangélium ügye volt. És valahol itt van a missziónak a baja. Mi a missziónál úgy vagyunk, mint a komputereknél. Mindig modernebb módszereket akarunk, modernebb komputer, és azt mondjuk, hogy modernebb program kell, és modernebb hardware, és modernebb szoftver kell, modernebb legyen az input és az output is, így modernebb lesz, és mit tudom én, mit találunk ki. Ezt mind missziológiai könyvekből idézem. És közben egyre kevesebb az, aki azt mondja, hogy az életem a misszió. Ha megyek az utcán, az a misszió. Felszállok a villamosra, az a misszió. Nem attól lesz az misszió, kérem, hogy én azt mondom a villamoson, hogy megrázom másikat, hét, most misszionálni akarok, mert ugye 7-8-ig be van írva a naptáromban, hogy misszionálni kell, nem? Ki sem mondod Isten nevét. Egy szót se szólsz. Csak követed Krisztust. Elvégzed becsületesen a munkádat, de nem úgy, hogy csak pénzért, hanem úgy hivatásba. Úgy Krisztusért járván követségben, ahogy Pál mondja. Hát ez a misszió. Mert nézzük meg, a kereszténységnek mi a baja. A kereszténységnek nem az a baj, hogy nincsenek nagy evangelizációk, nincsenek okos prédikátorok, nincsen elég tömegkommunikációs eszköz a kereszténység birtokában, ilyen ostobaságokat szoktak mondani. És nem is az a baj, hogy az emberek, persze, hát az emberekben nincs meg az az érzék. Nem erről van szó. A missziónak az a baja, hogy kiszorult a mi életünkből. Nem az életünk a misszió, hanem egy szabadidős tevékenység, nem? És ennek a levélnek a titka abban van, hogy Pál, ez a sokat szenvedett ember, most, amikor életveszedelemből szabadult, aki pontosan tudja, hogy a gyülekezetben nem fenékig tejfel áll minden. Ugye beszél itt rögtön, majd fogunk róla beszélni részletesebben is, hogy vannak emberek, akik csak színből hirdetik az evangéliumot. Vannak karrieristák a gyülekezetben, akik a kis pecsenyéjüket sütik. Tudom, hogy ilyen ma egy sincsen közöttünk, de akkor volt. És Pál azt mondja, mégis az evangélium ügye csodálatos, mert az én életem az. Az, hogyha fogságban, ez is az evangélium ügye. És Pál, amikor prédikál, ezt mondja el. Mi az evangelizálás alapján mindig elméleteket szoktunk elmondani, hogy ezt és ezt az igazságot így kell követni. Én nagyon félek, hogy egyszer majd valaki, akinek be lesz kellő humor, meg fogja kérdezni, na nem mond, ha nem mondanád, akkor nem is tudnám. Mert az életedből nem látom. A misszió az nem elmélet. Nem elméleti igazságtétel. A misszió egy életforma. Pál azt mondja, hogy a fogságom az az evangélium ügye. És aztán senki nem ütődött meg. És ez az a szemléleti mód, amelyik megtanít igazán örülni. Nézzük meg, azok az emberek, akik ilyen teljesítményelvek, azt mondják, hogy akkor lesz majd jó, hogy mindenkiben él egy ideális gyülekezet kép, egy ideális család kép, egy ideális munkahely kép, egy ideális társadalom képe, egy ideális ilyen-olyan-amolyan kép, amit úgy szépen, mint a gyerekek a kifestő könyvet, úgy kiszínezünk, hogy ilyennek kellene lenni. És se ilyen család, se ilyen gyülekezet, se ilyen társadalom, se ilyen munkahely nincsen. Sose lesz. És a mai embernek az a baja, hogy déli bábokat kerget. Déli bábokat kerget. És nem veszi észre, hogy a maga élete. Ha kell a börtön, ha kell a munkahely. Ha kell a családom, ha kell a szomszédommal való feszültségem, az a hely, ahol az evangélium ügye ott van. Csak az evangéliumot ott fel kell fedezni. Ezt az élethelyzetet át kell világítani az Isten szavával. Fel kell ismerni az evangéliumot a mindennapokban. És ez a Filippi levél igazi titka. Amiért olyan megnyerő ez a levél. Ennek az az oka, hogy minden porcikája ezt a szemléletet sugallja. Sok mindent mondtam most a bevezetőben, amire majd újra és újra vissza fogunk térni, most csak a szöveget nézzük. Nézzük, hogy miről van itt szó. Benne van az evangélium magassága és mélysége, így lehetne talán összefoglalni. Költői címet adtam volna neki, akkor azt mondtam volna, hogy ez a magasság és mélységnek a szakasza. Úgy kezdi, hogy szeretteim. Ez nem egy megszokott megszólítás volt. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel vagyok körülő, akivel együtt dobog a szívem. Miért? Miért? Azért, mert ők is olyanok, hogy az egész életükben keresik az Isten akaratát, nem? Mi az, ami összeköt bennünket? Azt szoktunk mondani, hogy testvérek vagyunk. De miért vagyunk testvérek? A közös hitelvet vallók attól még nem kell testvérnek lenni. Ismerek nagyon sok olyan közös hitet valló embert, akik inkább egymás torkát harapdálják, mint hogy testvérek lennének. És nem szeretteim. Ez azt jelenti, hogy köztük van valami. Érzik azt, hogy Jézus ott van az életükben, és ezért az a helyzet, amiben élnek, az pontosan a küldetésük területe. És valahol a mai kereszténységből ez hiányzik. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, valahová szeretnénk menni, valahová diszidálni szeretnénk, valahová el szeretnénk menekülni. Imádkozunk keserves könycshullatások közben nagyon sokszor, hogy legyen más az életem. De Jézus ott akar elhívni engem, ahol vagyok. És hogyha ezt valaki észreveszi, abban a pillanatban érzi azt, hogy ez a másik, akivel kapcsolatban vagyok, ez nincs véletlenül. Azon keresztül az Isten valamit adni akar, vagy annak valamit nekem adnom kell. Isten simogató tenyerévé, így szoktam mondani, kell lennem a másik életében. Azt mondja, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Nem azt mondja, hogy azért ne sírjatok, mert most már rehabilitáltak engem. Hanem azt mondja, hogy testvéreim, most egy tapasztalatot kell veletek megosztanom. Tudjátok, hogy életveszedelemben voltam. És most rájöttem arra végre, hogy ez az evangélium terjedésért volt. Az Istennek ezzel valami célja volt. Ami olyan jó ízen tudjuk, ami életünkben a próbák után, vagy próbák alatt, vagy a próbák előtt, szidni a sátánt. Hogy a sátán, ez a sátán, az, mert így, meg úgy, meg amúgy. És nem veszük észre, hogy minden rosszban ott volt az Isten a mi életünkben, nem? Valamiért az Isten megengedte. Az hozzátartozik az evangélium ügyéhez. Azt mondja, szeretteim, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább evangélium terjedését szolgálta, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincset. Biztos nem azért, mert nyilvános előadás sorozatokat tartott Pál apostol, és meghívókat hordtak szép, hanem Pál szavai és cselekedete ebben a helyzetben. Ebből a felismerésből fakadóan, amit az előbb mondta. Azt mondta el, hogy Krisztusnak valami dolga van én velem. És ennek a Krisztusnak van mondani valója neked is. És azt mondja, így az egész testőrségben mindenki más előtt világossá lett ez a helyzet. Most mi az evangelizáció ezek szerint? Mi azt mondjuk, hogy 27 hitpontnak az elterjesztése, nem? Meggyőzni 27 hitpontról embereket. Ez az evangelizáció? Lehet, hogy nálunk ez, de Pálnál más. Észrevenni azt, hogy Krisztusnak van dolga, van köze a te életedhez. Hogy az te életed az nem a véletlenek sorozata. Nem egyszerűen, hát te egy jobb ember vagy egy nagyon rossz ember vagy, és ezt kell, meg azt kell csinálnod, hogy ne legyél ennyire rossz ember. Nem. Észrevenni, hogy Krisztus ott van jelen a te életedben. Ez az evangelizáció célja. Az evangelizáció szennyitogatás, arra kinyitni a szemet, hogy Jézushoz közöd van, ha akarod, ha nem. Jézus az ott van az életedben. Ez az evangelizáció célja. És akkor azt mondja tovább, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igéjét. Kiderült, hogy ez a magatartási mód az igazi prédikáció, nem? Az egész kereszténységen belül mindig arról volt szó, hogy amikor megjelenik egy ilyen álmártír szemlélet, hogy az én szenvedésemre kerül Jézus szenvedéséről a hangsúly, abban a pillanatban valami elromlik, valami tönkre megy, a krisztusi bizonyságtétel. Én nagyon sok olyan hívő gyülekezetet ismerek, ahol csodálatos emberek vannak, csak ez nem derül ki, miért? Mert minden energiájukat leköti az, hogy egymást, és főként önmagukat sajnálják, nem? Óriási sóhajtozások közben. Ugye most gondoljuk csak végig az egész kereszténység állapotát, mert most szoktuk siránkozni az elmúlt 40 év átélt megpróbáltatásai miatt. Én még emlékszem, amikor gyerek voltam, volt olyan hang, és ezt a hangot én is igaznak tartottam, hogy Isten ítél. Isten valamiért ezt megengedte. Valamilyen egyházi magatartási módot, amit mi követtünk, azt meg akarja az Úr ezzel ítélni. Nem véletlenül van rajtunk ez a próba. Ezt hova tovább már nem szabad kimondani. Elmúlt a próba. Most nem a hálaadás jön, hogy az Úr megkegyelmezett nekünk, hanem jön a restauráció. Hogy lehetne visszaállítani azt, ami az ítélet előtt volt? Miért van ez a szemléleti mód? Mert nem hisszük el, hogy Isten az elmúlt 40 évben, illetve abban a 40 esztendőben, most már nem így kell mondani, az elmúlt 40 évben, 1949 és 89 között nem hiszük el, hogy Isten nem ment szabadságra, hanem épp úgy az egyház ura volt, mint ma. Nem hiszük el. Mondjuk, hogy igen, meg azok, ez, ú, a. Nem az a lényeg, hogy az ember mit csinált, hanem Isten mit csinált emberi eszközein keresztül. Ha ezek nem lettek volna, te nem ülnél itt. Ezt kellene látni. És a kereszténység ezért a sóhajtozó, örök elégedetlenkedő közösségévé lett, nem? Mert nem úgy lát, ahogyan Pál látott. Pál nem oldalakat ír alól, de hát gondoljátok, hogy milyen sötét és mocskos volt a börtön. Meg hogy tört a bilincs. Meg hogy én a Pál, aki a damaszkuszi úton találkoztam Jézussal, én mit szenvedtem, csodálkozzatok rajtam, és rehabilitáljatok. Pál nem rohangált rehabilitációért. Miért nem? Elismerte ezzel, hogy igazságos volt az a szenvedés, amit te, hogy ismerte. Csak felismerte azt, hogy az is része az evangéliumnak. Ott is úgy volt jelen, hogy Isten küldte oda. Isten engedte meg, mert Istennek dolga volt ott, amit el kellett végezni. Ha mi életünkben nem látjuk az Istent, hanem száműzzük az Istent a mennybe, akkor nem vagyunk keresztények, mert nem hiszük el azt, ami Jézus Krisztusnak a legfontosabb búcsúszava volt. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten jelen volt akkor is. Ítélt az Isten, és kegyelmezett az Isten. És Isten ügye, az túlérte ezeket a veszedelmeket, sőt, sokkal aktívabban, mint ma. Éppen ma beszélgettünk egy beszélgetésen, hogy mit tudom én, az 1960-as években ebben a gyülekezetben sokkal erősebb, jobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb ifjúsági munka volt, mint ma. Ez így van. Emlékeztek, volt itt egy találkozó, a régeket meghívtuk, alig bírtunk hazamenni, mert élményt élmény hátán mondtunk el, mert sokkal jobban dolgoztunk akkor, mint ma. Jobban éreztük, hogy a Krisztus evangéliuma az mennyire fontos. Még akkor is, hogyha ellenszélbe futottunk el, akkor is tudtuk, hogy az iskolában tudják rólunk, hogy mi hívő gyerekek vagyunk. Akkor is, hogyha vállaltuk azt, hogy milyen nehezen jutunk tovább előre, hogy főiskolára, egyetemre milyen nehéz menni, hát ezt nem tagadtuk mi le. Mi vállaltuk mindig ezt, de mindig tudtuk azt, hogy Isten erősebb. És majd ezt nem hisszük el. És ez azért van, mert nem ez a lelkület él bennünk. Lehullottak a bilincsek, kijöttünk a fogságból, és azt gondoltuk, hogy mi voltunk a hősök, és nem pedig Krisztus volt hatalmas. Krisztusról az emberek terelődik a figyelem. Az emberi teljesítményre, az emberi gyarlóságra, meg az emberi érdemekre. És mindenki most gyorsan azon van, hogy minél több elhullatott babérlevelet gyűjtsön be magának, és abból egy mesterséges koszorút fonjon. Nem csak az egyházban van így, vagy az egyházakban van így, mert minden egyházban így van, hanem ez nagyon sokszor az egyéni életben is van. És erről nyíltan kell beszélni, mert én úgy gondolom, hogy ez nem politikai kérdés, meg nem társadalmi kérdés csupán, ez a gondolkodási módunknak a betegsége. Állandó ilyen siránkozók lettünk, hogy bezzeg régen. És elfelejtjük azt, hogy a történelemből nem a múlt az érdekes, hanem a múlt az az alap, ami nálunk. Tehát a történelem jelene az érdekes, amit meghatároz a múlt. És most dől el, hogy merre megyünk a jövő felé, de nem a síránkozások döntenek el semmit. Pedig nagyon sokszor a síránkozások népe leszünk. És mindez, ami hitbeli gyengeségünknek az oka. Mindez a kereszténységnek az értékvesztése tulajdonképpen. És ezt az emberek is érzik, mi csodálkozunk azon, hogy igen, mert olyan bűnös a világ, hogy már nem akarják az evangéliumot. De mi nem akarják? Mi miattunk nem akarják? Egyszerű statisztikai tény. Tessék megnézni, a rendszerváltásnál az a társadalmi intézmény, amiben legjobban bíztak az emberek, ezek az egyházak voltak. Ma az egyházakat jóval leelőzi például olyan vert helyzetben lévő társadalmi szervezet, mint a szakszervezetek. Ma az emberek nem bíznak az egyházakba. Minden statisztikai, minden szociológiai felmérés ezt mutatja. Miért nem? Mert sebeket nyalogató egyházakba, közösségekben nem akarnak bízni. Egész egyszerűen szükségünk van egy szemléletváltásra. És nem csak csupán a szervezeteknek van szüksége. Én nem hiszek abban, hogy a szervezetnek van külön szemlélete. Neked meg nekem van, és mi alkotjuk a szervezetet, nem?

90-től 2000, mit tudom én hányig az egyház történetet, ennek a kis fejezetnek az lesz a címe, hogy az elmulasztott lehetőségek korszaka. Az elmulasztott lehetőségek korszaka. Miért? Erre mi nagyon könnyű választ tudunk adni, hogy azért, mert azok. Így kezdődik a válasz. Azok. És te hol voltál? És én hol voltam? Nem? Mi hol voltunk? Laodiceának az Isten mit ajánl fel? Három dolgot. Először szemgyógyító írt, nem? Mert a látásmódunkkal van a baj. Nem a páli látásmóddal látunk, nem? Nem az evangélium ügyét nézzük, dehogy is, nem. A hatalmi pozícióinkat nézzük. Mit ajánl fel még? Tűzben megpróbált aranyat. Ugye tudjuk, a tűzben megpróbált arany, ez a tapasztalataink. Nézzük meg, hogy az elmúlt évek tapasztalatairól mennyi, milyen keveset beszélünk. Az elmúlt tataszt ilyen fekete kulimásznak vesszük, amivel mindent lekenünk, az a sötét korszak. Sötét korszak. Hol van a tűzben megpróbált aranya, tapasztalatuk aranya? És a fehér ruha? Az hol van? Na itt van a bajunk. Ezért hallatlanul izgalmas és aktuális könyv a Filippi levél. Börtönből szabadul egy apostol, és kiderül, hogy ez az apostol azért tud örülni, mert rádöbbent arra, hogy Isten az nem a mennyben van csupán, hanem igaz, amit Jézus mondott, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, igaz az, hogy minden cselekedetemben ott van Isten. És ezért van az, hogy azt mondja itt tovább, hogy némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezért tud realista lenni. Nem azt mondja, hogy na, én ott lettem volna, akkor valahogy így fogalmaztam volna. Tudjátok, testvéreim, igen, nekem nagyon súlyos árat kellett fizetni, mert ti ilyenek vagytok. Most is hallom a börtönben, és ti ezt még jobban törként döfte át a szívemet, hogy hallom, hogy XY atyafi el tudta volna sorolni a nevét. XY atyafi irigységből és versengésből hirdeti a Krisztust. Nem? Borzalmas testvérei. Mert nagyon könnyű botránkozni. És nézzük meg, az egyházi életnek a másik jellemzője, ez megint egy ilyen általános keresztény betegség. Ha nem dolgozunk, nem visszük Krisztus evangéliumát az embereknek, nem vagyunk Krisztus levele, amit elküld az Isten az emberekhez, akkor mit csinálunk? Két dolgot szoktunk csinálni. Irigykedünk és versengünk. Nem? Irigykedünk és versengünk. Mi az irigység? Az irigy ember egy nagyon érdekes helyzetben lévő ember. Az tudja, hogy nincs rendben az élete. Csak az irigy ember az mindig a sikertelenségének az okát a másikba látja, nem? Bezzeg, hogyha ő. Ki az a versengő ember, aki a saját értékeit akarja tupírozni, hogy így mondjam, nem? Csodálkozzatok rajtam, hogy én milyen nagyszerű dolgokat értem el. És Krisztus követői között ezek ott vannak. Nem azt mondja Pál, hogy addig ki sem megyek közétek, amíg ezt ki nem pucoljátok, szó sincs róla. Tudomásul veszi, hogy van ilyen. Ez az Isten ügye, nem én vagyok a gazda. Isten a gazda, nem? Isten engem elvitt a börtönbe, ott a börtönbe volt dolgom, örülök neki, hogy el tudta velem Isten végeztetni azt a munkát, hogy a prétóriumba, tehát a császár házába is Krisztus evangéliuma hirdettetett, és ez nagyon sokat felbátorított a gyülekezetben. Persze vannak olyanok is, akik ebből karriert akarnak csinálni, akik nem szívből, csak színből hirdetik az evangéliumot, de nem baj.

0: Akár szívből, akár színből, ennek hirdettetni kell. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az egyháznak ugye vannak bajai. Illetve ezt nem gondoljuk, hanem az Isten bebizonyítja nekünk, hogy vannak bajai. Istennek nagyon sokszor meg kell engednie, hogy az ő népe a falnak fejjel neki menjen, hogy megtanulja a nép, hogy hol van a fal, és hol van az ajtó. Mert szép szóra ezt nem szoktuk megtanulni, az egész megváltási terv erről szól. De nagyon sokszor el szoktuk azt felejteni, hogy Istennek van egy célja, és ez a cél soha nem megy a falnak. Az ember az falnak megy, nem? Nem azért, mert nem szereti az Úr ezeket az embereket, hanem éppen mert nagyon szereti. Nekünk nem szörnyűködni kell, és nem ezt kell mondani, testvéreim, én csak a misszióba akkor fogok menni, ha egyszer rend lesz már, innen minden ide nem való embert el tudunk zavarni, mint Azázel bakját a pusztába. Ráhelyezzük persze a nép minden bűnét, az enyémet is. Nem. Pál nem azt mondja, van ilyen is, olyan is. Isten tudja, ő a gazda. Ő majd megrostálja, nem? Mikor lesz nekünk ilyen evangéliumi realizmusunk? Mert ez a könyv mondani valója. Amiért izgalmas a Filippi levél, az pontosan ez. Hogy az Isten evangéliuma, az hirdettetik, és nyilvánvalóvá lesz a mi életünkben. Vagy megtaláljuk benne az örömet, és az öröm ez az, hogy mi is belesimulunk Istennek ebbe a tervébe, vagy pedig hát színből is lehet mondani, csak akkor csodálkozunk, hogy neki megyünk a falnak, és értelmetlen lesz az életünk. A színből és szívből prédikáló között nem az a különbség, hogy az egyik helyesen tanít, meg a másik nem helyesen tanít. Nem. Nem is az a különbség, hogy az egyik jó módszerrel tanít, legújabbal, a másik meg régi módszerrel tanít. Nem ez a különbség. A színből és szívből prédikáló között valahol belül van a különbség. Az egyik úgy prédikálja az evangéliumot, hogy ez nekem a megoldás, és azt mondom az embereknek, gyere velem, csináld velem. Másik meg úgy prédikál, hogy ez sajnos teher, amit az üdvösségemért le kell fizetni. És ez a színből prédikáló, nem? Nem lett egyé az evangéliummal. És ez az ember az, aki privatizálni szeretné ezt. Ezek azok, akik számításból, nem tiszta lélekkel hirdették a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságban. És ez egy nagyon árulkodó félmondat, nem? Mint hogyha Pálé lenne az evangélium, nem? Mint hogyha mondjuk a lelkészér, a papér, az egyház szervezetért csinálnánk ezt. Itt van az, amikor nem látunk a horizonton feljebb, horizonttól nem nézünk felfelé. Ez a könyv, kereszténység a mérlegen. Nem hőskköltemény egy régi üldözésről, amit Pál átélt, hanem egy szemléletváltás előkészítése. Azt akarja Isten, hogy mi másképpen lássuk az életünket. Nem arról van szó, amit nagyon sokszor próbálunk, hogy először majd, hogyha teljes erőbedobással másképpen csinálunk, akkor meg fog változni minden. Nem erről beszél. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Ez olyan lenne, mint hogyha a Mühlhausen báróba, ugye emlékezünk a gyerekkori mesére, hogy a hajánál fogva Mühlhausen kiemelte magát a mocsárból lovastól. Mi tőlünk nem telik több. Mi nekünk azt kell felfedezni, hogy ha én keresztény vagyok. Ha én keresztény vagyok. Nem csak hetedik napot ünneplő adventista, baptista, metodista, római katolikus, evangélikus, stb., hanem keresztény vagyok. akkor én Krisztus követője vagyok. Ez azt jelenti, hogy kinyílik a szemem, hogy nekem az életemből egy hiányzik. Ez nem a bűn, nem a hiba, hanem a véletlen. Én kerülhetek börtönbe, de nekem meg kell látnom, hogy ott is dolga van az Istennek velem. Valamit belül kell tanulni, valamit kívül kell elvégezni. Észrevesszük-e azt, hogy ott, ahol vagyunk, abban, ami ahol vagyunk, abban az életkörülményben, Istennek dolga van velük. Ezen a szemléleti módon fordul meg minden. Nem azon, hogy mit csinálunk magunkkal, nem azon, hogy milyen új szabályzatokat hozunk, nem azon, hogy milyen új missziói módszereket fogunk alkalmazni, nem azon, hogy mennyi pénzünk lesz, és milyen hatásos evangelizációs programokat építünk fel, hanem azon, hogy észrevesszük-e, hogy küldetésünk és hivatásunk van egyszerre. Az Úr elhívott és elküldött. Az Úr ott hívott el téged, ahol vagy, és oda küld el téged, ahol vagy. De viszed-e őt? Észreveszed-e azt, hogy nem véletlenek sora az egész? Mert ha ezt nem veszed észre, csak kívülről próbálod csinálni, akkor szintből. Ha szívből, akkor ez azt jelenti, hogy te tudod, hogy te és Krisztus úgy tartozol össze, hogy te vagy a szolga, és ő a te urad. Nem te csinálsz valamit Krisztusért, nem te bírsz a lélekkel, ahogy szokták ezt mondani, hanem a léleknek átadtad magad. És nem leszel más, mint ahol elhívott az Úr. Egy diák az iskolába, ha fiatal vagy, egy háziasszony, egy nyugdíjas, egy szomszéd, egy utas a villamoson, de Krisztus követségében. És ez az öröm titka. Ekkor éljük meg azt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, ezt a rövid szakaszt sose felejtsük el. Mert ez a szakasz az iránytűje a Filippi levélnek. Ezért íródott ez a levél. Áldja meg a jó Isten ezeket az igéket a mi szívünkben. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt, hogy a te igéd újra és újra megszólal, újra és újra az ige testé lesz, és bennünk is testé akar lenni, újra és újra taníts bennünket arra, hogy hogyan kell hűségesen téged követni, és hogy a mi életünkben van egy titok. És ez a titok az, hogy a te evangéliumod az nem egy külső hatalom, nem egy tan, nem egy elvont igazság, hanem az evangélium lényege Krisztus a mi életünkben. Add, hogy mi mindig téged lássunk, észrevegyünk mindennapjainkban, a próbákban épp úgy, mint az örömben. Minden közösségben téged lássunk. Istenünk, kérünk téged, áld meg a mi életünkben a te ígédet. Támasz vágyat, hogy az igének ne feledékeny hallgatói, hanem megtartói legyünk. És adj tapasztalatokat. Adj bátorságot, hogy kipróbáljuk ezt az igét a mi mindennapjainkban. Hogy nem mi, hanem bennünk a Krisztus éljen. Jézusért bizakodunk ebben. És kérjük a te kegyelmedet, áldásodat fiadért, Jézusért. Amen.
1: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.